0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
0: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked. Szép jó reggelt kívánok. Jól indul a nap, hogyha Isten beszédével tudjuk kezdeni a napunkat. Ő azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Úgyhogy most gondolkodunk együtt, és az ő beszédéről elmélkedünk. Két biblia vers volt bennem ma reggel a számotokra. Az egyik a Márk evangéliuma 3. részben, a 14. versnek a fele. Ezt mondja a Biblia Jézusról, választott 12-t, hogy vele legyenek. Ez az egyik, a másik pedig az 1 Korintus 1.9, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Egyszerűen ez egy fantasztikus dolog, hogy közösségre hívott el minket Isten. És a Lukács evangéliumában azt is megtudjuk, hogy mielőtt Jézus kiválasztotta volna a 12 tanítványát, előtte ő imádkozva töltötte az éjszakát, és egyszerűen a mennyei atyának a tökéletes akarata szerint választotta ki a követői közül azt a 12-t, akik mindig vele legyenek. És ezt azért mondom, mert Jézus később azt is mondja, hogy senki nem jöhet hozzám, csak ha az én atyám vonza azt. És hogyha te már döntöttél Jézus mellett az életed bármelyik időszakában, egy hete vagy 30 éve, ez azt jelenti, hogy téged az atya vonzott Jézushoz. És egyszerűen fantasztikus, hogy Jézus azért választ ki ma is embereket, hogy vele legyenek. És nem csak egy vasárnapi istentiszteleten, vagy aki szombaton tartja, egy szombati istentiszteleten, hanem hogy mindenkor vele legyünk, és vele éljünk. És ebben teljes egység, harmónia van a Szent Háromság mind a három személye között, és hűséges Isten ebben, hogy ő kitart, hogy erre hívott el minket, hogy legyen egy nagyon jó közösségünk Jézus Krisztussal, és ez lehetséges. Ez lehetséges. Egyszerűen a Szent Szellem által meg tudjuk élni ezt a közösséget, részesedni tudunk mind abból, ami Jézus Krisztus, aki Jézus Krisztus, és mindene a miénk. És fordítva is, minden, ami az életünkben van, minden, az egész lényünk, az pedig Jézus Krisztusé. És ez a közösség egy kölcsönös részesedés egymásnak az életéből. Egy fantasztikus dolog, hogy erre ki vagyunk választva, el vagyunk hívva, és én azért mondtam ezeket a verseket ma reggel, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy érzi magát, mikor föl kell, hogy indul a napja, vagy milyen volt az éjszakája. Isten ebben is teljesen hűséges, hogy erre a közösségre hívott el, és nincsen személyválogatás, mindegyikünkre ez érvényes. Ha pedig esetleg még úgy hallgatod ezt a reggeli rádióműsort, hogy nem vagy benne biztos, hogy Jézus Krisztus te behívtad az életedbe, akkor ezt meg bármikor megteheted, mert Isten Jézus Krisztusban kiválasztott. Ez 100%. Ne legyen senkiben kételje felől. Jézus Krisztusban ki vagy választva, már a teremtés előttől fogva. Szóval szeretnélek bátorítani, hogy legyen egész nap ez a benne a szívünkbe és a tudatunkba, hogy közösségben élhetünk Istennel. Közösségben vagyunk Jézus Krisztussal minden nap, éjjel is, nappal is, munkahelyen is, otthon is. És szeretnélek most megáldani benneteket, egy áldás szólni, hogy ez megtapasztalható legyen a mai napotokon. Hálát adok neked, atyám, hogy te hűséges vagy, és köszönöm, hogy elhívtál közösségre Jézus Krisztussal. Hálát adok az én testvéreimért, hálát adok azokért, akik hallgatják most ezt a rádióműsort, és arra kérlek téged, atyám, hogy tedd megtapasztalhatóvá ezt a közösséget. Legyen átélés ma ez a közösség, és megáldalak benneteket jó bizonságokkal, megáldalak egy szellemben való figyeléssel, egy bátor hittel, és azzal, hogy Jézus Krisztusba vetett hitáltal kedvesek, igazak vagytok Isten előtt, és megáldalak, hogy ennek a közösségnek, Istennel való közösségnek jó gyümölcsei, jó
2: eredményei szülessenek a mai napon Isten dicsőségére, Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
0: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked. Szép jó reggelt kívánok. Jól indul a nap, hogyha Isten beszédével tudjuk kezdeni a napunkat. Ő azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Úgyhogy most gondolkodunk együtt, és az ő beszédéről elmélkedünk. Két biblia vers volt bennem ma reggel a számotokra. Az egyik a Márk evangéliuma 3. részben, a 14. versnek a fele. Ezt mondja a Biblia Jézusról, választott 12-t, hogy vele legyenek. Ez az egyik, a másik pedig az 1 Korintus 1.9, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Egyszerűen ez egy fantasztikus dolog, hogy közösségre hívott el minket Isten. És a Lukács evangéliumában azt is megtudjuk, hogy mielőtt Jézus kiválasztotta volna a 12 tanítványát, előtte ő imádkozva töltötte az éjszakát, és egyszerűen a mennyei atyának a tökéletes akarata szerint választotta ki a követői közül azt a 12-t, akik mindig vele legyenek. És ezt azért mondom, mert Jézus később azt is mondja, hogy senki nem jöhet hozzám, csak ha az én atyám vonza azt. És hogyha te már döntöttél Jézus mellett az életed bármelyik időszakában, egy hete vagy 30 éve, ez azt jelenti, hogy téged az atya vonzott Jézushoz. És egyszerűen fantasztikus, hogy Jézus azért választ ki ma is embereket, hogy vele legyenek. És nem csak egy vasárnapi istentiszteleten, vagy aki szombaton tartja, egy szombati istentiszteleten, hanem hogy mindenkor vele legyünk, és vele éljünk. És ebben teljes egység, harmónia van a Szent Háromság mind a három személye között, és hűséges Isten ebben, hogy ő kitart, hogy erre hívott el minket, hogy legyen egy nagyon jó közösségünk Jézus Krisztussal, és ez lehetséges. Ez lehetséges. Egyszerűen a Szent Szellem által meg tudjuk élni ezt a közösséget, részesedni tudunk mindabból, ami Jézus Krisztus, aki Jézus Krisztus, és mindene a miénk. És fordítva is, minden, ami az életünkben van, minden, az egész lényünk, az pedig Jézus Krisztusé. És ez a közösség egy kölcsönös részesedés egymásnak az életéből. Egy fantasztikus dolog, hogy erre ki vagyunk választva, el vagyunk hívva, és én azért mondtam ezeket a verseket ma reggel, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy érzi magát, mikor föl kell, hogy indul a napja, vagy milyen volt az éjszakája. Isten ebben is teljesen hűséges, hogy erre a közösségre hívott el, és nincsen személyválogatás, mindegyikünkre ez érvényes. Ha pedig esetleg még úgy hallgatod ezt a reggeli rádióműsort, hogy nem vagy benne biztos, hogy Jézus Krisztus te behívtad az életedbe, akkor ezt meg bármikor megteheted, mert Isten Jézus Krisztusban kiválasztott. Ez 100%. Ne legyen senkiben kételje felől. Jézus Krisztusban ki vagy választva, már a teremtés előttől fogva. Szóval szeretnélek bátorítani, hogy legyen egész nap ez a benne a szívünkbe és a tudatunkba, hogy közösségben élhetünk Istennel. Közösségben vagyunk Jézus Krisztussal minden nap, éjjel is, nappal is, munkahelyen is, otthon is. És szeretnélek most megáldani benneteket, egy áldás szólni, hogy ez megtapasztalható legyen a mai napotokon. Hálát adok neked, atyám, hogy te hűséges vagy, és köszönöm, hogy elhívtál közösségre Jézus Krisztussal. Hálát adok az én testvéreimért, hálát adok azokért, akik hallgatják most ezt a rádióműsort, és arra kérlek téged, atyám, hogy tedd megtapasztalhatóvá ezt a közösséget. Legyen átélés ma ez a közösség, és megáldalak benneteket jó bizonságokkal, megáldalak egy szellemben való figyeléssel, egy bátor hittel, és azzal, hogy Jézus Krisztusba vetett hitáltal kedvesek, igazak vagytok Isten előtt, és megáldalak, hogy ennek a közösségnek, Istennel való közösségnek jó gyümölcsei, jó eredményei szülessenek a mai napon Isten dicsőségére. Jézus Krisztus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
6: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
5: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagylányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. Jánosi Teodóra is itt van a stúdióban, szia!
7: Köszöntöm én is kedves hallgatókat!
5: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
7: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen szeretet hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
5: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
7: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
5: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
7: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves korra, még amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
5: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizd olyan sokat?
7: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
5: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
6: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy, hogy minden kapcsolatban az ember otthagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abban próbáltunk egy jó alapot letenni feléjük, hogy hogy azt mondja a feleségem Dorka is, azon a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba is oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy tizenévesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanya a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom, hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a Eredményes Fiatalok hét szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire beteszünk és kiveszünk dolgokat. Néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
5: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
6: Úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
5: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
7: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukám még mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővele el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat?
6: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
5: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
6: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
5: Akkor folytassuk itt, rendben van.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak istene. Bosszúállásnak istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Egy friss üzenet neked. Szép jó reggelt kívánok. Jól indul a nap, hogyha Isten beszédével tudjuk kezdeni a napunkat. Ő azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Úgyhogy most gondolkodunk együtt, és az ő beszédéről elmélkedünk. Két biblia vers volt bennem ma reggel a számotokra. Az egyik a Márk evangéliuma 3. részben, a 14. versnek a fele. Ezt mondja a Biblia Jézusról: választott 12-t, hogy vele legyenek. Ez az egyik. A másik pedig az 1 Korintus 1.9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Egyszerűen ez egy fantasztikus dolog, hogy közösségre hívott el minket Isten. És a Lukács evangéliumában azt is megtudjuk, hogy mielőtt Jézus kiválasztotta volna a 12 tanítványát, előtte ő imádkozva töltötte az éjszakát, és egyszerűen a mennyei atyának a tökéletes akarata szerint választotta ki a követői közül azt a 12-t, akik mindig vele legyenek. És ezt azért mondom, mert Jézus később azt is mondja, hogy senki nem jöhet hozzám, csak ha az én atyám vonza azt. És hogyha te már döntöttél Jézus mellett az életed bármelyik időszakában, egy hete vagy 30 éve, ez azt jelenti, hogy téged az atya vonzott Jézushoz. És egyszerűen fantasztikus, hogy Jézus azért választ ki ma is embereket, hogy vele legyenek. És nem csak egy vasárnapi istentiszteleten, vagy aki szombaton tartja, egy szombati istentiszteleten, hanem hogy mindenkor vele legyünk, és vele éljünk. És ebben teljes egység, harmónia van a Szent Háromság mind a három személye között, és hűséges Isten ebben, hogy ő kitart, hogy erre hívott el minket, hogy legyen egy nagyon jó közösségünk Jézus Krisztussal, és ez lehetséges. Ez lehetséges. Egyszerűen a Szent Szellem által meg tudjuk élni ezt a közösséget, részesedni tudunk mind abból, ami Jézus Krisztus, aki Jézus Krisztus, és mindene a miénk, és fordítva is, minden, ami az életünkben van, minden, az egész lényünk, az pedig Jézus Krisztusé. És ez a közösség egy kölcsönös részesedés egymásnak az életéből. Egy fantasztikus dolog, hogy erre ki vagyunk választva, el vagyunk hívva, és én azért mondtam ezeket a verseket ma reggel, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy érzi magát, mikor föl kell, hogy indul a napja, vagy milyen volt az éjszakája. Isten ebben is teljesen hűséges, hogy erre a közösségre hívott el, és nincsen személyválogatás, mindegyikünkre ez érvényes. Ha pedig esetleg még úgy hallgatod ezt a reggeli rádióműsort, hogy nem vagy benne biztos, hogy Jézus Krisztus te behívtad az életedbe, akkor ezt meg bármikor megteheted, mert Isten Jézus Krisztusban kiválasztott. Ez 100%. Ne legyen senkiben kételje felől. Jézus Krisztusban ki vagy választva, már a teremtés előttől fogva. Szóval szeretnélek bátorítani, hogy legyen egész nap ez a benne a szívünkbe és a tudatunkba, hogy közösségben élhetünk Istennel. Közösségben vagyunk Jézus Krisztussal minden nap, éjjel is, nappal is, munkahelyen is, otthon is. És szeretnélek most megáldani benneteket, egy áldás szólni, hogy ez megtapasztalható legyen a mai napotokon. Hálát adok neked, atyám, hogy te hűséges vagy, és köszönöm, hogy elhívtál közösségre Jézus Krisztussal. Hálát adok az én testvéreimért, hálát adok azokért, akik hallgatják most ezt a rádióműsort, és arra kérlek téged, atyám, hogy tedd megtapasztalhatóvá ezt a közösséget. Legyen átélés ma ez a közösség, és megáldalak benneteket jó bizonságokkal, megáldalak egy szellemben való figyeléssel, egy bátor hittel, és azzal, hogy Jézus Krisztusba vetett hitáltal kedvesek, igazak vagytok Isten előtt, és megáldalak, hogy ennek a közösségnek, Istennel való közösségnek jó gyümölcsei, jó eredményei szülessenek a mai napon Isten dicsőségére, Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: és megáldalak, hogy ennek a közösségnek, Istennel való közösségnek jó gyümölcsei, jó eredményei szülessenek a mai napon Isten dicsőségére. Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
0: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld. És mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: of greetings.
1: Üdvözöllek titeket.
0: Let me say that,
1: hadd mondjam el.
0: Greetings.
1: Tehát üdvözöllek titeket.
0: And let me say that what I wanted to feel was the power of this conference has been so powerfully said already.
1: És hadd mondjam el, hogy amit én el akartam mondani ezen a konferencián, ott már olyan erőteljesen elmondták.
0: I don't need to say anything.
1: Hogy igazából nem is kell mondanom semmit, csak az, hogy ámen.
0: But I just want to put a little bit of background in that.
1: Szeretnék egy kis hátteret adni ehhez.
0: My mind was going back to my own history.
1: Visszagondoltam a saját történetemre.
0: As many, some of you know, some of you don't know.
1: Tudom, hogy van, aki ismeri, van, aki nem.
0: Traditional.
1: De én egy hagyományos baptista otthonban nőttem fel, családban.
0: I found church boring and irrelevant.
1: És nem találtam aktuálisnak az egyházat, viszont unalmasnak.
0: I was doing a part-time degree in London University.
1: Hanem tanulni kezdtem, és az egyetemen részidőben kaptam egy diplomát, szereztem.
0: And I was very convicted and convinced by the new teaching which was coming.
1: És nagyon meggyőztek azok az új tanítások, amiket hallottam.
0: Which was secular humanism.
1: Ami a világi humanizmus volt tulajdonképpen.
0: The philosophy of Aristotle and Plato were
1: az a filozófia, ami Platontól eredt, és tanították minden főiskolán és egyetemen akkor.
0: And so I became a balance a between atheism and agnosticism.
1: Az ateizmus és gnoszticizmus közötti egyensúlyt találtam meg.
0: I wasn't against Christians if they needed something to lean on, but I didn't need that.
1: Nem voltam ellen a keresztényeknek, ha nekik szükségük volt egy mankóra, de nekem nem volt szükségem.
0: One of the courses that I did was a course on political history.
1: És a politika történet volt az egyik tanfolyam, amit elvégeztem.
0: Studying particularly the first 50 years of the 19th century.
1: Különösen a 19. század első 50 évét tanulmányoztam.
0: And during that time Europe was radically invaded by secular humanism.
1: Abban az időben Európába erőteljesen behatolt a világi humanizmus.
0: Now, I was a boy when the Second World War was on.
1: A kisfiú voltam a második világháború idején.
0: I was 9 when the war began and I was
1: 9 voltam, amikor elkezdődött, és 15 voltam, amikor befejeződött a világháború.
0: And I lived in London.
1: Londonban éltem.
0: Experienced the bombing of the German Air Force.
1: Átéltem, amikor a német légierő bombázta a városunkat, és megpróbálta lerombolni. És gyűlöltem a németeket mindazért, amit tettek az országommal. De az egyik dolog, amit megtanultam, az az volt,
0: members of the Nazi Party were never more than 4% of the population.
1: Hogy a náci párt tagjai, azok sose tettek ki többet a népesség 4%-ánál.
0: But there was such apathy and passivism by the rest of the community.
1: De a lakosság többi része annyira militant activists fásult volt és érdektelen, hogy gyakorlatilag ez a 4%-nyi harcos ember ez át tudta venni az uralmat az ország fölött.
0: And I also lived in the days of Stalin.
1: Stalin korábban is éltem.
0: In the days of Stalin. In Russia, the Communist Party was never more than 4% of the population.
1: És Oroszországban is a kommunista párttagsága soha nem tette ki a lakosság több mint 4%-át.
0: It was largely nominally Catholic or largely
1: akkoriban nagy részt névleges katolikus vagy névleges luteránus volt a lakosság, de ez a 4%, aki harcos volt, ők uralták a nemzetet. És Stalin így ki tudott alakulni olyan diktátorra, amilyen lett belőle.
0: The same thing happened in Italy with Mussolini and the Italian people.
1: Mussolinival és az olasz néppel ugyanez történt Olaszországban.
0: And France was also powerfully affected.
1: És Franciaországra is erőteljesen hatott ez. De amit meg kell tanulnunk ebből az az,
0: a militant 5%,
1: hogy egy harcos 5%
0: will end up taking over a nation.
1: Végül átveszi az uralmat az ország fölött.
0: And can and bring that nation to wherever it wants to take them.
1: És azt az országot olyan irányba vezetheti, amilyenbe akarja.
0: And the 95% will just go along with them in whatever they lead them into.
1: És a 95% egyszerűen megy velük, amerre vezetik őket.
0: Obviously, powerful demonic forces were working behind.
1: Nyilvánvalóan erőteljes démoni erők működtek ezek mögött, a diktátorok mögött.
0: And I'm not going into all the teaching about, but there are strong demons.
1: Nem akarok belemenni részletesen a tanításba erről, de ezek erős démonok voltak.
0: For example, Stonehenge in England is still a center of the most incredibly powerful demonic stronghold.
1: Stonehenge Angliában még mindig egy nagyon erőteljes, hihetetlenül erőteljes démoni erődítmény.
0: And there are certain strongholds in Europe where those demons still try to assert their authority.
1: Európában is vannak ilyen központok, ahol a démonok továbbra is próbálják a maguk hatalmát megvalósítani.
0: And I thank God for France and what he's doing to bring that kind of level of spiritual warfare to bring
1: them down.
0: No, but it's always it's a fact. A 5% militant
1: hogy egy harcos kisebbség, ha csak 5% is a
0: by the power of the demonic forces leading them,
1: az őket vezető démoni erők hatalmával
0: képesek voltak átvenni
1: Európa fölött a uralmat, és megtölteni Európát azon sok borzalommal, amik a sztálinizmus és a nácizmus alatt történtek.
0: Now think what we're going to do with the Holy Spirit.
1: Na, nekünk ugyanezt kell tennünk a Szent Szellemmel.
0: My ancestors, I discovered, were from France.
1: Rájöttem, hogy az ősei Franciaországból
0: származtak.
1: A fiam nagyon részletesen tanulmányozta a hátterünket.
0: And I come from the French Huguenots, that's my background.
1: Én a francia Huguenoták voltak az őseim.
0: And way back in history, the Huguenots under Count Zinzendorf. Count Zinzendorf.
1: Zinzendorftól eredt a Huguenot mozgalom.
0: They had a community.
1: Volt ott egy közösség Zinzendorf körül.
0: Oh, just forgotten the name for the moment. Herrenhut.
1: Herrenhutban.
0: And a community of 600 militant people.
1: Ez egy 600 fős harcos emberekből álló közösség.
0: 400 of them became missionaries evangelizing Europe.
1: 400-an misszionáriusok lettek közülük, és Európát evangelizálták.
0: That's fantastic.
1: Ez fantasztikus.
0: Imagine a church where 60% are out full-time missionaries supported by the rest of the church.
1: Képzeljétek el, hogy egy gyülekezetben a tagság 60%-a harcos missionárius, és a maradék támogatja őket ebben.
0: And the seed that they sowed all over Europe was the power of the great revivals that then swept through Europe later.
1: És az a mag, amit ők elültettek Európában, az lett az alapja azoknak a nagy ébredéseknek, amelyek Európában kitörtek.
0: The amazing thing is that they saw the kingdom and preached the kingdom.
1: Ők látták a királyság igazságát, és ezt prédikálták, ez a megdöbbentő
0: dolog benne. My son discovered that in France there was a group of Vincents who were hated by Queen Medici of France, who she was a militant Catholic.
1: Volt egy csapatnyi Vincent, akiket gyűlöltek a katolikusok, a harcos katolikusok.
0: And these Vincents were preachers of the kingdom.
1: És ezek a Vincentek a királyságot prédikálták.
0: Isn't that interesting?
1: Nem érdekes.
0: So I got great ancestors.
1: Úgyhogy nagyszerű őseim voltak.
0: And one of them came to London.
1: Egyikük eljut Londonba.
0: And preached in London for 1 year.
1: És egy évig prédikált Londonban.
0: Warning London that if it did not repent, judgment of God would come to that city.
1: És figyelmeztette a londoniakat, hogyha nem térnek meg Istenhez, akkor Isten ítélete fog szállni Londonra.
0: He preached for 1 year just before the great fire and the great plague swept through London and almost destroyed the nation.
1: Egy évig prédikált éppen az előtt, hogy hatalmas tűzvész és járvány tört ki Londonba, és majdnem elpusztította az egész ország lakosságát. Ilyen nagyszerű
0: hátterem van.
1: És amikor a fiam
0: these Vincents in France so many years ago,
1: hallgatta, hogy mit prédikáltak ezek a Vincentek oly sok évvel ezelőtt Franciaországban.
0: He said, it sounds just like my dad.
1: Azt mondta, hogy úgy hangzanak, mint az apukám.
0: Amen. So that's where I got it from. Amen.
1: Tehát innen szedtem ezt a prédikálási dolgot.
0: Now, I just mentioned this and you can do it for study.
1: Ezt csak azért említettem, és tanulmányozhatjátok ezt.
0: For Paul, as we've heard already, strongly taught in this conference.
1: Mert Pál, ahogyan már hallottunk erről, erőteljes tanítást ezen a konferencián.
0: The sons of Sceva tried to imitate Paul and were not successful.
1: Sceva fiai megpróbálták utánozni Pált, és nem sikerült nekik.
0: The demons just laughed at them.
1: A démonok kilevették őket.
0: And said, Jesus we know.
1: Azt mondták, ismerjük Jézust.
0: And Paul we know.
1: És Pált is ismerjük.
0: But who are you?
1: De kik vagytok ti?
0: And then the demons jumped on the sons of Sceva and they fled.
1: Ráugrottak Sceva fiaira, és ők mesztelenül menekültek el.
0: Now you've got to go from Acts chapter 10.
1: Az Apostolok 10-től
0: through to Acts chapter
1: 19. Az Apostolok 19-ig, hogy az egész időszakot tudjátok tanulmányozni.
0: And see what God had to do to Paul to make him a terror to the devil.
1: Hogy mit kellett tenni Istennek Pállal ahhoz, hogy ő egy rettentő ellenféle legyen az ördögnek és megijedjen tőle.
0: In Acts chapter 9.
1: Az Apostolok 9-ben
0: he rightly discerns that the center that's got to be taken was the city of Ephesus.
1: Ismeri enyhe módon, hogy Efézus az a központ, az a város, amit el kell foglalni.
0: There was this great temple which had been there for
1: ott volt az a hatalmas templom, ami ott volt.
0: This great temple in Ephesus.
1: Ez a nagy efézusi templom.
0: Had been there for centuries.
1: Már évszázadok óta állt.
0: First of all, under the Greeks, was called Artemis.
1: Először a görög uralom alatt, akkor Artemis templomának hívták.
0: And then under the Romans, it was called Diana, but it was the same
1: római...
0: spirit in the same temple.
1: Alatt Diana-nak hívták, de ugyanaz a templom volt, és ugyanaz a szellem volt mögötte.
0: People came from all over
1: az emberek jöttek a világ minden részéről.
0: Favors from the God spirit, the demonic spirits that ruled in that place.
1: Hogy attól az Istennek nevezett szellemtől segítséget kapjanak, amelyik uralkodott azon a helyen.
0: And all the political leaders paid homage to that spirit.
1: És minden politikai vezető hódolt ezelőtt a szellem előtt, és a jó indulatát kereste.
0: Now Paul rightly discerned that that was the center that had to
1: be taken. Felismerte, hogy ez az a központ, amit el kell foglalni.
0: He'd already moved in great power.
1: Pál már nagy erővel tudott szolgálni.
0: Seen some mighty miracles.
1: Hatalmas csodákat látott.
0: Even raised the dead.
1: Még halottat is támasztott fel.
0: And he thought he was ready to go and
1: take that spirit
0: down.
1: Hogy készen áll arra, hogy oda menjen és ezt a szellemet ledöntse a trónjáról.
0: God saw he was not yet ready.
1: De Isten látta, hogy ő még nem kész erre.
0: And if he attacked that demonic stronghold,
1: és hogyha megtámadta volna túl korán ezt a démoni erődöt,
0: a casualty and not a victor.
1: Akkor nem győztesen került volna ki a csatából, hanem áldozatként.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Because
0: I feel God wants to warn this conference.
1: That
0: if you go for the big boys in the demonic big boys in your region, you better be sure that you have been through the training that Paul.
1: Meg akarjátok támadni azokat a démoni, nagy kemény fiúkat a területeteken, akkor először azon a kiképzésen kell átmennetek, amin Pál átment.
0: Otherwise you will become a casualty and not a victor.
1: Különben nem győztesek lesznek, hanem háborús veszteség.
0: And God took him a tour of five cities beginning
1: Isten
0: with... He didn't let him go to Ephesus,
1: nem
0: he had to go into
1: Pát
0: what is now
1: menni,
0: the Balkan country.
1: Hanem elvitte azokba az országokba, amelyeket jelenleg balkáni országoknak hívunk.
0: And he first went to the city of Philippi.
1: Először Filippibe ment Pál.
0: And then, I won't go through all the names.
1: Most he nem mondom el az összeset.
0: And he went to these five cities.
1: Tehát végiglátogatott öt várost.
0: And each city he learned a principle.
1: És minden városban tanult egy alapelvet.
0: And as I look back at my own preparation for
1: high-level spiritual warfare,
0: God took me through the same process.
1: A magas szintű szellemi harcra, Isten engem is ugyanezeken a lépéseken mit keresztül, azt látom.
0: And it seemed like God wasn't answering my prayers. It seemed like the devil was crushing me.
1: És úgy tűnt, mintha Isten nem hallgatta volna meg az imáimat, hanem az ördög morzsolna össze.
0: But he gave me the strength to fight and go on continually fighting.
1: Isten megadta az erőt ahhoz, hogy harcoljak, és folyamatosan harccal menjek
0: előre. So finally,
1: tehát végül,
0: like Paul,
1: Pálhoz hasonlóan,
0: by the grace of God,
1: Isten kegyelme által,
0: I became a terror to the devil like him.
1: Olyan ijesztővé váltam az ördög számára, mint Pál.
0: I could tell you many, many stories.
1: Nagyon sok történetet elmondhatnék.
0: But I'll just tell you one incident quickly.
1: De csak gyorsan elmondok egy esetet.
0: This is concerning a large area of northern India.
1: Ez Észak-Indiának egy nagy területére vonatkozott.
0: And we'd seen a mighty breakthrough.
1: Hatalmas áttörést láttunk ott.
0: God was working powerfully.
1: Isten erőteljesen munkálkodott.
0: Eileen was away visiting our children in boarding school.
1: Eileen a bentlakásos iskolában látogatta a gyerekeinket éppen.
0: And I was in my house alone by myself.
1: És én egyedül voltam a házunkban.
0: When I woke up with a start.
1: Amikor hirtelen felriadtam álmomban,
0: gripping my throat, trying to choke me.
1: És azt éreztem, hogy egy lény szorongatja a torkomat, megpróbál megfojtani.
0: It was a very lawless area, so I thought a burglar had broken in, was trying to kill me. Just.
1: Azt gondoltam, hogy egy betörő tört meg hozzánk, és megpróbál megölni, hogy kiraboljon.
0: But then I realized it wasn't a human being, it was a manifestation physically of a demon.
1: Aztán rájöttem, hogy nem ember, hanem egy démonnak a fizikai megnyilvánulása volt.
0: And he was so angry with me.
1: Annyira haragudott rám.
0: Because it said he was in big trouble with Satan because he had lost the control of his territory.
1: Hogy elmondta nekem, hogy nagy bajba került a sátánnal, mert elvesztette a területét miattam.
0: And he basically threatened me that he was going to kill me and not allow me to destroy his kingdom.
1: És azzal fenyegetett, hogy el fog engem pusztítani és nem engedi, hogy a birodalmát tönkretegyem.
0: And what surprised me?
1: És az lepett meg?
0: Was the voice of the spirit that cried up in my heart.
1: Hogy ahogy ennek a szellemnek a hangja kiáltott.
0: I was filled with a supernatural holy boldness.
1: Megteltem egy természet fölötti szent bátorsággal belülről.
0: And I said to this spirit,
1: és azt mondtam ennek
0: a démonnak, from the pit of hell.
1: Te elpusztított engem, te démon a pokol bugyraiból.
0: I will destroy you and I will cast you out.
1: Én fogok téged elpusztítani és kiűzni.
0: You're leaving, I'm not leaving.
1: Te fogsz elmenni, nem én.
0: And then we had a physical struggle.
1: És aztán fizikailag birkóztunk.
0: And I fell off the bed, which was in the process, and we were wrestling on the floor.
1: Az ágyról a birkózás hevében ott a földön hemperegtünk,
0: birkóztunk. The curtains between our rooms came down. We didn't have doors.
1: Akkoriban nem voltak ajtók a levegőztetés miatt, hanem függönyök a szobák közöttetek leszakadtak. Összetörtünk néhány bútort.
0: And then finally it fled.
1: És végül elmenekült ez a démon.
0: And I got back into bed.
1: Visszamentem az ágyba.
0: To my surprise, I slept peacefully till the morning.
1: Megdöbbenésemre békésen aludtam reggelig.
0: I woke up thinking, what a weird dream.
1: És arra úgy ébredtem fel, hogy arra gondoltam, micsoda vad álmom volt.
0: Broken furniture,
1: de aztán láttam az összetört bútorokat és a leszakadt függönyt, és arra rájöttem, hogy ez tényleg megtörtént.
0: Now, within a week of that happening,
1: egy héten belül azután, hogy ez megtörtént,
0: the power of God fell on that whole area in a mighty way.
1: Isten ereje egy hatalmas ébredésben leszállt az egész területre.
0: And I'm not exaggerating at all when I say within the next 4 years.
1: Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a következő 4 év alatt.
0: We saw over 200,000 people converted.
1: Azt láttuk, hogy több mint 200,000 ember tért meg.
0: But I went through that process and.
1: De én is végigmentem ezen a fotalan folyamaton.
0: He became God's paintbrush.
1: Tehát én ez a kis senki bizonyságot tehetek arról, hogy Isten ecsetje lettem.
0: But I just wanted to feel I needed to but it was a long process.
1: De ez egy hosszú folyamat volt.
0: And if you read all those chapters of Acts that I just described,
1: olvassátok az apcsából ezeket a fejezeteket, amiket mondtam,
0: you will see the same was with Paul. So don't
1: akkor látni fogjátok, hogy
0: tomorrow bang,
1: Pállal ugyanezt történt. Tehát ne gondoljátok, hogy ti is majd holnap felébredtek és puff, már is kész harcosok lesztek. Megtörténhet, de nem tartom valószínűnek.
0: God will want to take you through a training process.
1: Isten át fog titeket vinni egy kiképzésen.
0: To equip you.
1: Hogy felkészítsen titeket.
0: To become a terror to the devil.
1: Hogy az ördög számára rémületet jelentsetek.
0: Just like the Apostle Paul.
1: Ahogy Pál apostol is az volt.
0: Who is our great biblical example.
1: Aki a mi nagy bibliai példánk.
0: Amen. Now God bless you. I'm going to hand over to Eileen.
1: Most Isten áldja meg titeket, átadom Eileennek a mikrofont.
0: She will bring the word God has on her.
1: És ő el fogja mondani azt az üzenetet, amit Isten adott neki.

0: Bless the Lord. Hallelujah.
1: Áldott legyen
0: God
1: az Úr.
0: Is good, isn't he?
1: Isten jó, igaz?
0: So good. Hallelujah.
1: Annyira jó.
0: Praise you. Praise
1: Dicsőség az Úrnak.
0: Well, first of all, I just want to say to you what an incredible privilege it is to be able to speak to you.
1: Először el akarom mondani nektek, milyen elképesztő kiváltság, hogy szólhatok hozzátok.
0: I've enjoyed times with you in the past, but this is good. Will you say it's good?
1: Jó it's dolog, good, ugye? Azt gondolom, hogy most is voltak örvendező időszakaink, de ez nagyon jó.
0: Wasn't it good to hear Alan?
1: Nem volt nagyon jó Alan hallani? Igen.
0: Bless the Lord.
1: Áldott legyen az Úr.
0: Yes.
1: Igen.
0: God is good. Well, Isten I'm going to come to our subject, which is
1: rátérek a
0: knowing God, knowing Him.
1: Rátérek a témánkra, ami Isten megismerése. Az ő ismerése.
0: I want to tell you first of all, quick testimony. It's been my passion since day one of my life is to know Him. Is that your passion?
1: Mondjam el nektek, hogy életem első napjától az volt a szenvedélyem, hogy Isten megismerjem. Ez egy bizonyság.
0: Yeah, you're here, aren't you?
1: Jó, hogy itt van a tolmács is.
0: I've got to talk to.
1: Van legalább valaki, akihez beszélhetek.
0: I'll remember to talk to you.
1: Majd emlékezek rá, hogy hozzád beszélek.
0: From day one of my life.
1: Tehát életem első napjától.
0: I just wanted to know God.
1: Egyszerűen csak ismerni akartam Istent.
0: But I want to tell you.
1: De elmondom nektek.
0: It doesn't happen overnight.
1: Hogy ez nem történt meg egyik napról a másikra.
0: You know a bit. But there's always more.
1: Mindig tudtok egy kicsit Istenből, de mindig van több.
0: Even to the day
1: és el akarom mondani nektek, hogy addig a napig, amíg el nem mentek a dicsőségbe Istenhez.
0: There is always more.
1: Mindig van még több, amit meg lehet belőle ismerni.
0: I said to the Lord these days,
1: azt mondtam ezekben a napokban az Úrnak.
0: At this age, and you can guess.
1: Az én életkoromban is találgathatok, hogy ez mennyi. Ebben az életkorban.
0: There's no plateau. Come on, I'm still going. I'm still pressing. I'm still going after him.
1: Nincsen sík terület, hanem még mindig nyomulok az Úr után.
0: I'm pressing to the day I'm lifted up into glory.
1: Addig a napig fogok nyomakodni az Úr felé, egyre följebb, amíg el nem megyek a dicsőségbe.
0: And I want you to do the same.
1: És ugyanezt akarom tenni.
0: Let's look at the Bible.
1: Nézzük meg a Bibliát.
0: Chapter 3.
1: Harmadik rész.
0: Of Philippians.
1: Filippi 3.
0: We're in Philippians, aren't we?
1: A Filippi levélben vagyunk.
0: Have you been reading this?
1: Olvastátok
0: ezt? Come on, have you been reading this chapter?
1: Olvastátok ezt a fejezetet?
0: Come on, you should read it, eat it, digest it.
1: El kell olvasnotok, meg kell ennetek, meg kell emésztenetek.
0: This is important stuff.
1: Ez nagyon fontos anyag.
0: Now, it begins in chapter 3, verse 1.
1: Az első verssel így kezdődik.
0: Finally!
1: Végül.
0: Now, this is finally in this chapter, in this little letter.
1: Ebben a kis levélben ez a végső következtetés. A magyar
0: szóvá. But I want to say to you, I think it's finally concerning everything that Paul has been living.
1: De én azt gondolom, hogy ez úgy van végül, hogy mindenre vonatkozólag, amit Pál megélt, ez a végső következtetése.
0: He's an old man now.
1: Hiszen itt már idős ember volt.
0: And he's saying the most important things.
1: És elmondja a legfontosabb dolgokat.
0: Come on, when you are about to die,
1: amikor már közeledsz a halálodhoz,
0: and you call all the family around,
1: és összehívod a családodat,
0: you don't say,
1: nem azt mondod,
0: oh, remember to put the dog out.
1: Hogy ne felejtsétek el kivinni a kutyát.
0: Come on! You're not talking about trivialities.
1: Nem ilyen apróságokról beszélsz.
0: You're talking about the most important things.
1: Hanem a legfontosabb dolgokról.
0: And this chapter.
1: És ez a fejezet.
0: Contains the most important things.
1: Tartalmazza a legfontosabb dolgokat.
0: And I want you to digest it.
1: És szeretném, hogyha megemésztenétek.
0: Now Paul says, is for me to write the same things to you is not tedious.
1: Ugyanazokat írni nektek, én nem restellem.
0: It's safe.
1: Ez biztonságos.
0: What is this is a summary.
1: Ez egy összefoglalás.
0: And when you come to a summary, you do just go over a few things again.
1: Amikor összefoglalsz valamit, akkor néhány pontot újra megemlítesz.
0: But if you read the whole chapter,
1: de hogyha elolvassátok az egész részt,
0: it's a crying out from the depths of his being.
1: Itt Pál a lénye mélyéből kiállt a filippibelieknek.
0: It's a cry to know a depth of dying.
1: Egy kiáltás azért, hogy megismerje mélységében a halált.
0: Into the breath of God's life.
1: Ami elviszi őt Isten életének a széles területeire.
0: This was the hunger of his heart.
1: Az ő szebb szíve erre éhezett.
0: And this whole thing.
1: És az egész dolog.
0: Is talking about those things which are of worldly value.
1: Azokról a dolgokról beszélünk, amik világilag értékesek, de az mennyben nincs értékük.
0: And he's trying to get his readers to a place.
1: És valóban az olvasóit egy olyan pontra viszi el, Pál,
0: reckon everything from this world,
1: hogy mindent, ami ebből a világból van,
0: of no importance.
1: Ítéljenek jelentéktelennek.
0: Compared with knowing him.
1: Összehasonlítva azzal, hogy ismerhetik Istent.
0: Now, we've only got a little while, so we'll move fast.
1: Gyorsan kell haladnunk.
0: There's one word I want to pull out here.
1: Egy szót szeretnék itt kiemelni.
0: Paul goes on to elaborate upon his credentials.
1: Pál a továbbiakban kifejti, hogy mik az ő ajánló levelei.
0: In verses 4 and 5.
1: A negyedik és ötödik versben.
0: And comes to verse 6.
1: És utána a hatodik.
0: Concerning zeal, persecuting the church.
1: Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző.
0: And he's talking about one of the things which he was proud of.
1: És az egyik olyan dologról beszélt, amire büszke volt.
0: Just give you a think for a moment.
1: Mondok valamit.
0: Are there things in your life?
1: Vannak dolgok az életetekben,
0: which you're proud of,
1: amelyekre büszkék vagytok,
0: which are anti-God,
1: amelyek Isten ellen való dolgok.
0: Come on, think.
1: Gondoljátok át.
0: The fact that you said yes, Lord Jesus.
1: Az a tény, hogy azt mondtad, hogy igen, Úr Jézus.
0: Doesn't mean that everything has been dealt with.
1: Ez még nem jelenti azt, hogy az életedben minden probléma le lett rendezve.
0: Life is like peeling onions.
1: Az élet olyan, mint a hagyma rétegeinek a lefejtése.
0: You take off one layer.
1: Leveszünk egy réteget.
0: You cry a bit.
1: Sírsz egy kicsit.
0: But there's another layer.
1: De van egy következő réteg.
0: And another layer.
1: És egy újabb réteg.
0: I'm ashamed to say.
1: Én szégyenkezve mondom.
0: Some things I was proud of.
1: Hogy vannak dolgok, amikre büszke voltam.
0: Isn't that awful?
1: Nem szörnyű?
0: Thank God for the blood of Jesus.
1: De hála Istennek Jézus véréért.
0: Hallelujah. Hallelujah. You see, here, look at this. Verse
1: tudjátok itt, nézzétek a hatodik verset.
0: Paul said, I had
1: azt mondja,
0: zeal for persecuting the church.
1: Hogy nekem szenvedélyem volt, hogy üldöztem az egyházat.
0: I had a passion for this.
1: Teljesen buzgó, lelkes voltam ebben.
0: I was proud of this.
1: És büszke voltam erre.
0: I sold my life out for this.
1: Teljesen oda rászántam az életemet erre.
0: Wow! For things which were anti-God.
1: Olyan dolgokra, amik Isten ellenesek voltak.
0: But then he takes that zeal.
1: De aztán ugyanezt a buzgóságot.
0: And he applies it then to following Christ.
1: Krisztus követésére alkalmazza.
0: I want to tell you, precious ones.
1: El akarom nektek mondani, drága.
0: Zeal is something which God wants for you.
1: Hogy Isten akarja, hogy buzgó legyél.
0: Come on, we can't be lukewarm.
1: Nem lehetünk langyosak.
0: We can't be like milk. Christians.
1: Nem lehetünk.
0: Come on, we have to be strong.
1: Teljesen élő keresztények, erősek kell lennünk.
0: Feelings.
1: Kell, hogy legyenek érzéseink.
0: And allow our feelings to be directed towards our God.
1: És azt kell engednünk, hogy az érzéseink Isten felé irányuljanak.
0: Let's have a passion for him.
1: Legyünk szenvedélyesek
0: ő iránt. A passion for his work.
1: Az ő munkája iránt.
0: This is zeal.
1: Ez a szenvedély, a tűz.
0: Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: The zeal of the Lord.
1: Az Úr szenvedély terelme.
0: Like a garment wrapped around him.
1: Úgy látom ezt, mint egy ruha körülvette Jézust, a Istennek a szenvedélye.
0: He wrapped himself in zeal.
1: Tehát ő felöltözött ebbe a buzgóságba.
0: And he came against the powers of darkness.
1: És így támadta meg a sötétség erőit.
0: Today.
1: Ma.
0: The Spirit of the Lord is coming upon his church.
1: Az Úr szelleme rászáll az ő egyházára.
0: And he is using his body.
1: És ő a testét használja.
0: And he wants to wrap his body in zeal.
1: És be akarja öltöztetni az ő testét ebben a buzgóságban.
0: So that he can power to come against the powers of darkness for this last time.
1: Ebben az utolsó időben ellene menni a sötétség erőinek.
0: We live in days like never before.
1: Olyan napokban élünk, amelyek nem voltak eddig.
0: God's got times.
1: Istennek vannak időszakai.
0: And the times are in his hand.
1: És az idők az ő kezében vannak.
0: And we are in the very last of the last days.
1: És mi az utolsó napok utolsó napjaiban vagyunk.
0: And times are moving on.
1: És halad az idő.
0: And times are shifting.
1: És változnak az idők.
0: And God is on his timetable.
1: És Isten az ő saját időbeosztása szerint.
0: And today he is dealing with nations.
1: És ma foglalkozik nemzetekkel.
0: He's sifting out the sheep nations and the goat nations.
1: Szétválasztja a juhnemzeteket, a kecskenemzeteket.
0: And this is all warfare.
1: Az egész a harc.
0: Warfare in the natural.
1: Harc a természetes szinten.
0: And the warfare is face upon the face of the earth.
1: És harc a föld színén.
0: A part of the activities of heaven being involved with sifting out sheep and goats.
1: A mennyei tevékenység egyik része arra irányul, hogy szétválassza a juhokat a kecskéktől.
0: And the Lord is in charge.
1: És az Úr irányít ebben.
0: The sovereign Lord God has not abdicated in these situations.
1: A szuverén Úristen az, aki döntéseket hoz ezekben a helyzetekben.
0: He rules and reigns on high.
1: Ő a magasságban uralkodik
0: and he has all men under his control.
1: És minden nép az ő uralma alatt van, irányítása
0: and every
1: alatt minden
0: situation
1: ember.
0: Is under his control.
1: És minden helyzetet ő irányít.
0: And the devil is under his control.
1: És az ördögöt is ő irányítja.
0: And he gives him a lead, a leash.
1: És ad a Isten egy ilyen pórázat,
0: and he allows the devil to do his work.
1: És azt engedi neki, hogy az ő munkáját végezze, tehát az
0: ördögüste
1: munkáját. De eljön a nap, amikor rövidre húzza a pórázt Isten.
0: Come on, understand people of God.
1: Értsétek meg Isten
0: népe. We're not in a world which has gone mad.
1: Nem csak olyan világban élünk, ami megőrült.
0: We're in a world which is controlled by the living God.
1: Hanem olyan világban is élünk, amit az élő Isten irányít.
0: And in the fullness of time,
1: és az idő teljességében,
0: he will wrap everything up.
1: Ő mindent össze fog foglalni és összecsomagol.
0: We are in a crucial place.
1: De mi egy döntő helyen vagyunk.
0: We are a generation.
1: Olyan nemzedék vagyunk.
0: Who are going to be empowered in new ways?
1: Aki új módokon kap erőt.
0: New anointing.
1: Új kenetben.
0: New anointing. New authority.
1: Új tekintélyen.
0: In order to combat the powers of darkness which are arrayed against us in these days.
1: Hogy visszavesse az ellenség erőit, amelyek ezekben a napokban ellenünk támadnak. De azt akarom mondani nektek.
0: It won't just come on you.
1: Nem csak rátok szállnak ezek a támadások.
0: Do you know, the gospel is free.
1: Tudjátok, az evangélium szabad.
0: But it costs you everything.
1: Vagy ingyen van, de mindenetekbe kerül.
0: It costs you everything.
1: Mindenetekbe kerül.
0: You might want new anointings.
1: Lehet, hogy akartok új keneteket.
0: But it's going to cost you.
1: De ez kerülni fog neked valamibe.
0: You hear me?
1: Hallasz engem?
0: Nothing's cheap.
1: Semmi nem olcsó.
0: It's not just getting somebody to lay hands on you.
1: Nem arról van csak szó, hogy valaki kézrátételen imádkozik érted.
0: It's you dying.
1: Arról van szó, hogy meg kell halnod.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: More and more.
1: Egyre jobban. Egyre inkább.
0: You might say, I've done it. I've
1: mondhatjátok, died. Én már megtettem, én már meghaltam.
0: The Lord will pull the veil back and you'll see a bit more.
1: De Isten egy kicsit visszahúzza a függönyt, és többet fogsz meglátni a helyzetből.
0: He'll give you a new situation.
1: Ő ad neked egy új helyzetet.
0: which reveals a little bit more of your heart.
1: Ami egy kicsit többet megmutat a szíved valóságából.
0: Come on, no, none of us have arrived.
1: Egyikünk sem érkezett még meg.
0: Like the Apostle Paul.
1: We
0: haven't arrived.
1: Mi is mondhatjuk, hogy még nem érkeztünk
0: but
1: meg.
0: We're pressing on.
1: De nyomulunk tovább.
0: Like our giraffe here, we're pressing
1: ahogy
0: upwards.
1: Ahogy a zsiráf fölfele törekszünk. On. Fölfele
0: we
1: törekszünk.
0: Want everything you've got for us, Lord.
1: Mindent akarunk, Uram, amit nekünk
0: tartogat.
1: De mindenetekbe fog kerülni.
0: Now perhaps that's not the best news you wanted to hear.
1: Talán ez nem a legjobb hír, amit hallani akartál.
0: But I'm telling you the truth.
1: De az igazat mondom neked.
0: I had this silly picture in my mind.
1: Van egy kép az elmémben.
0: In the kitchen you've got a little sponge.
1: Van a konyhában egy mosogató
0: and
1: szivacs.
0: You clean up with that sponge.
1: És ezzel a szivacssal takarítod a
0: now,
1: mosogatót.
0: It's got dirt and bits and pieces in it, in the sponge.
1: Ezzel a szivacson vannak ilyen szennydarabok, meg piszok.
0: And the sponge can dry out.
1: És kiszáradhat a szivacs.
0: You with me?
1: Tudtok követni?
0: But you see, a dirty sponge cannot absorb everything it should.
1: De tudjátok, egy koszos szivacs nem tud mindent magába szívni, amit kéne.
0: And the Lord wants you to be an absolute pure, clean sponge.
1: És Isten azt akarja, hogy teljesen tiszta szivacsok legyetek.
0: And he'll put you in his life.
1: És akkor az ő életébe belemerít titeket.
0: Now, our text is that I may know him.
1: Az ugye az alap Biblia részünk, hogy megismerjem
0: There's
1: őt.
0: Only one place of knowing him.
1: Csak egy helyen ismerhetjük meg őt.
0: It's in him.
1: Ő benne, ha ő benne vagyunk.
0: It's not from a distance.
1: Nem távolról.
0: It's in him. Now what
1: nem
0: else did he say about himself?
1: Mit mond ő magáról? Azt mondja, én a világosság vagyok.
0: I am the truth.
1: Én vagyok az igazság.
0: I am the word.
1: Én vagyok.
0: I am the light, the way.
1: Én vagyok az út, az igazság.
0: I'm righteousness.
1: Én vagyok Isten szava.
0: I am.
1: Én vagyok, itt én vagyok.
0: And he is all those things.
1: És ő mindez.
0: And they are all made available to us.
1: És mindezek a dolgok elérhetők a számunkra.
0: In one place.
1: Egy helyen.
0: In him.
1: Ő benne.
0: I imagine it like Jesus the way.
1: Úgy képzelem, hogy Jézus az út.
0: Dead straight line.
1: Egy egyenes vonal.
0: And every bit of flesh.
1: És a testből minden darabka.
0: Is a little side road.
1: Az ott az út patkáján van oldalt.
0: Endeavor to walk along the way just parallel to the way.
1: Megpróbálok úgy járni az úton, hogy nem rajta, hanem párhuzamosan az út mellett.
0: We're not quite in the life.
1: Nem egészen az életben.
0: It's a little bit costly.
1: Mert ez kicsit sokba kerül.
0: So we'll just go along.
1: Úgy csak megyünk néhány centire az úttól.
0: Is that you?
1: Te is ilyen vagy?
0: Come on. I may know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: He's worth it.
1: Ő megéri.
0: Absolutely.
1: Érdemes.
0: Completely worth it.
1: Teljesen és maradéktalanul megéri őt megismerni.
0: It's worth paying everything.
1: Mindent érdemes ezért kifizetni.
0: It's worth yielding everything.
1: Érdemes mindent átadni neki ezért. És alátenni neki.
0: So many things I could say here, but
1: nagyon sok mindent mondhatnék.
0: Time is running here.
1: De fogy az idő.
0: The whole letter is about rejoicing.
1: Az egész levél az örvendezésről szól.
0: It mentions 12 times in this little letter, rejoice, rejoice, rejoice.
1: Ez a rövid levél 12-szer említi, hogy örvendez, örvendez.
0: And then there's such sharp warnings in this letter against going into compromising ways.
1: És nagyon kemény figyelmeztetések vannak a levélben azzal kapcsolatban, hogy ne menjünk be megalkuvásokba.
0: And you see, in verse 3, let's just quickly look at verse 3.
1: A harmadik versben gyorsan nézzek.
0: We are the circumcision.
1: Mi vagyunk a körülmetélkedés.
0: We worship God in spirit.
1: Akik szellemben szolgálunk az Istennek és imádjuk őt.
0: Worship God in spirit.
1: Tehát először is Istenben imádjuk és szellemben imádjuk Istent.
0: The Father seeks such to worship him. You remember that?
1: Tehát emlékeznünk kell szellemben és igazságban imádni őt, Jézus mondta.
0: Aztán az van itt,
1: hogy örvendezzünk.
0: In Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban.
0: They have no confidence in the flesh.
1: Hogy azok, akik őt, tehát nem a testben bizakodunk, hanem Jézus Krisztusban dicsekedünk.
0: I have discovered personally.
1: Tudjátok, én személyesen rájöttem.
0: Most activities of the flesh.
1: Hogy a test legtöbb cselekedete.
0: Are bound in our hearts through pride.
1: A legtöbb testi cselekedetet a szívünkbe a büszkeség kötözi oda. Mert a test és a büszkeség szeretik egymást.
0: And you know, if you would examine your own heart,
1: és tudjátok, hogyha megvizsgálnátok a saját szíveteket,
0: you would discover little areas where you are proud.
1: Felfedeztek kis területeket, ahol büszkék vagytok.
0: And every one of those areas.
1: És minden ilyen terület, harmadik versben gyorsan nézzek.
0: We are the circumcision.
1: Mi vagyunk a körülmetélkedés.
0: We worship God in spirit.
1: Akik szellemben szolgálunk az Istennek és imádjuk őt.
0: Worship God in spirit.
1: Tehát először is Istenben imádjuk és szellemben imádjuk Istent.
0: The Father seeks such to worship Him. You remember that?
1: Tehát emlékeznünk kell szellemben és igazságban imádni őt, Jézus mondta. Aztán az van itt, hogy örvendezzünk
0: in Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban.
0: They have no confidence in the flesh.
1: Hogy azok, akik őt, tehát nem a testben bizakodunk, hanem Jézus Krisztusban dicsekedünk.
0: I have discovered personally.
1: Tudjátok, én személyesen rájöttem.
0: Most activities of the flesh.
1: Hogy a test legtöbb cselekedete.
0: Are bound in our hearts through pride.
1: A legtöbb testi cselekedetet a szívünkbe a büszkeség kötözi oda. Mert a test és a büszkeség szeretik egymást.
0: And you know, if you would examine your own heart.
1: És tudjátok, hogyha megvizsgálnátok a saját szíveteket.
0: You would discover little areas where you are proud.
1: Felfedeztek kis területeket, ahol büszkék vagytok.
0: And every one of those areas.
1: És

0: had no confidence in the flesh.
1: Hogy azok, akik őt, tehát nem a testben bizakodunk, hanem Jézus Krisztusban dicsekedünk.
0: I have discovered personally.
1: Tudjátok, én személyesen rájöttem.
0: Most activities of the flesh.
1: Hogy a test legtöbb cselekedete.
0: Are bound in our hearts through pride.
1: A legtöbb testi cselekedetet a szívünkbe a büszkeség kötözi oda. Mert a test és a büszkeség szeretik egymást.
0: And you know, if you would examine your own heart,
1: és tudjátok, hogyha megvizsgálnátok a saját szíveteket,
0: you would discover little areas where you are proud.
1: Felfedeztek kis területeket, ahol büszkék vagytok.
0: And every one of those areas,
1: és minden ilyen terület,
0: is a diversion from the way.
1: Elhajlás az úttól.
0: And it's a time of living in the flesh.
1: Olyan idő, amikor a testben éltek.
0: You could do that examination yourself.
1: Vizsgáljátok meg magatok ezt.
0: Am I speaking the truth to you?
1: Hogy igazat mondok?
0: Is it the truth?
1: Ez az igazság?
0: I know it's not very comfortable to hear the
1: truth
0: sometimes.
1: Nem nagyon kellemes néha hallani az igazságot. De azért jót tesz nekünk.
0: It does us good.
1: Jót tesz nekünk.
0: So we will give no confidence to the flesh.
1: Tehát nem bizakodunk a testben.
0: You see, there's such wonderful things in this little passage.
1: Tudjátok, ebben a kis szakaszban olyan csodálatos dolgok vannak, olyan különbségek. Kontraszt,
0: I count all these things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord.
1: Sőt, annak felette most is kárnak ítélek minden az én Uram Jézus Krisztus ismerete érdekében.
0: That I may gain Christ.
1: Hogy megnyerjem Krisztust.
0: That I may gain Christ.
1: Hogy Krisztust megnyerjem.
0: Yes, that I may be found in him, verse 9.
1: 9. vers, és találtassam ő benne.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: And the power of his resurrection.
1: És az ő feltámadásának erejét.
0: Only the dead can know resurrection.
1: Csak a halottak ismerhetik meg a feltámadást. Hallottátok?
0: Only the dead can know resurrection.
1: Csak a halottak ismerhetik a feltámadást.
0: Come on! There's no resurrection for that which isn't dead.
1: Annak a számára, aki nem halt meg, nincs feltámadás.
0: So every area in your life where the flesh is alive, there's no resurrection.
1: Ahol él a test, ott nem lehet feltámadásotok.
0: Are you with me?
1: Tudta követni, és egyetértetek?
0: Come on, this is serious.
1: Ez komoly.
0: You can't resurrect that which is alive and kicking.
1: Nem lehet azt feltámasztani, ami él és rugdalódzik.
0: Come on, in so many of our lives, the flesh is alive and kicking.
1: Nagyon sokunk életében a test még eleven és rugdalódzik.
0: And I tell you how you can find out.
1: És megmondom nektek, hogy tudhatjátok meg.
0: Are you concerned about me?
1: Amikor önmagad miatt aggódsz, az önmagaddal foglalkozol. Hogy nézek ki?
0: What they think about me?
1: Mit gondolok magamról?
0: How important I am?
1: Mennyire vagyok fontos?
0: Are they treating me properly?
1: Megfelelően bánnak-e velem?
0: Is it all me, me, me, me?
1: Itt az egész csak rólam szól. Rólam, én rólam.
0: Every time it's me and I, it's flesh.
1: Mindig, amikor rólam van szó, az a test.
0: Come on, that's the truth.
1: Ez az igazság.
0: You know, peace and harmony and joy in the Holy Spirit would come if we got rid of me and I.
1: Tudjátok, a Szent Szellemben való békességet megnyugvást akkor találjuk meg, amikor megszabadulunk önmagunkról. Én így szeretem ezt.
0: This is the way I want it.
1: Én így akarom.
0: Come on, die.
1: De gyerünk, halljatok meg. Hallj meg.
0: This is the way of peace and joy.
1: Ez az öröm és békesség útja.
0: This is the way of knowing him.
1: Ez az útja annak, hogy megismerjük őt.
0: Because you see, all you're doing is following in his footsteps.
1: Mert tudjátok, csupán az ő lábnyomát kell követnünk.
0: I love verse 17.
1: Nagyon szeretem a 17. verset.
0: Paul is writing.
1: Pál ír itt.
0: join in following my

0: My example.
1: Legyetek az én követőim.
0: And note those who so walk.
1: És figyeljetek azokra, akik úgy járnak.
0: As you have us for a pattern.
1: Amiképpen mi néktek példátok vagyunk.
0: Paul said, "This is the way I walk."
1: Pál azt mondta, én így élek.
0: You can truly copy my life and you will end up following Jesus.
1: Valóban utánozhatjátok az életemet, és ennek az lesz az eredménye, hogy Jézust követitek.
0: Now that's a huge standard, isn't it?
1: Ez egy nagyon magas léc, igaz?
0: And I think that standard comes on every one of us leaders.
1: Azt gondolom, hogy minden vezetőnek szerint a mérce szerint kell élni.
0: What kind of example are we?
1: Miféle példák vagyunk?
0: Is my life worth following?
1: Az életemet érdemes követni?
0: Is there a fragrance of Christ?
1: Krisztus illata vagyok?
0: Is there an example which emulates him?
1: Olyan példa vagyok, ami őt utánozza?
0: Would people say if they meet you, ah, I met Jesus?
1: Mit mondanak az emberek, amikor veled találkoztak, hogy találkoztak Jézussal?
0: Am I truly following the pattern?
1: És valóban követem-e a mintát?
0: Paul could say this was his life.
1: Pál ezt az életével tudta elmondani.
0: And I believe it was his life because he knew what death was all about.
1: És én azt gondolom, hogy ezért volt ilyen élete, mert tudta, hogy miről szól a halál.
0: He knew the power of that resurrection.
1: Ő ismerte ennek a feltámadásnak az erejét.
0: See, wouldn't it be a shocking thing?
1: Mi lehet egy sokkoló dolog?
0: If you think of a physical body.
1: Hogyha egy fizikai testre gondolsz.
0: And then certain parts of it got resurrected.
1: És néhány része feltámad.
0: And some parts stayed dead.
1: Némely része meg halott marad.
0: It would be a horror, wouldn't it?
1: Ez elég szörnyű lenne, nem?
0: But actually, that's the truth.
1: De valójában ez az igazság.
0: It's a horror in his sight.
1: Ez egy szörnyű dolog.
0: We walk around with our half-resurrected bodies.
1: Hogy félig feltámadt testtel járkálunk.
0: With a stink.
1: És bűzlünk közben.
0: It stinks.
1: És bűzlünk.
0: The dead smells.
1: Mert hogy a hullák büdösek.
0: Can you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: It's shocking.
1: Ez sokkoló.
0: We have to die.
1: Meg kell halnunk.
0: Now, if I've got a few moments, I want
1: to
0: talk to you about that kind of dying.
1: Szeretnék erről a fajta meghalásról beszélni.
0: Let's just read verse 10 first of all.
1: Mindenek előtt a tizedik verset nézzük meg.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: The power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death.
1: És az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához.
0: I may attain to the resurrection of the dead.
1: Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
0: Now, in the Old Testament,
1: az Ószövetségben
0: there were pictures of all of these things.
1: Meg volt az előképe mindennek.
0: You see, it talks about when the children of Israel took the city of Jericho.
1: Van szó arról, amikor Izrael gyermekei elfoglalták Jerikót.
0: And you remember that they were not allowed to take anything out of the city of Jericho.
1: És Isten nem engedte nekik, hogy bármit kihozzanak a városból, Jerikóból.
0: Because a particular word in the Hebrew was used,
1: mert egy konkrét héber szót használtak,
0: which it meant was dedicated,
1: ami azt jelenti, hogy Istennek odaszentelt,
0: cursed,
1: vagy átkozott.
0: Now I'm going to read you some of the meanings of that word.
1: Felolvasom nektek ennek a szónak némi jelentését.
0: It means set apart.
1: Azt jelenti,
0: sanctified,
1: elkülönített,
0: megszentelt, devoted to destruction,
1: pusztulásra ítélt,
0: to be accursed,
1: átkozott.
0: Just think about that one.
1: Gondoljatok erre.
0: Jesus died on a cross.
1: Jézus meghalt a kereszten.
0: Cursed is everyone who dies on a tree.
1: És az van, hogy átkozott minden, aki fán függ.
0: Just let that sink in.
1: And ő ezt sem látom túszáról nektek.
0: Cursed is everyone who hangs on a tree.
1: Átkozott minden, aki fánfügg.
0: So here the idea is utterly destroy.
1: Hogy teljesen elpusztítani.
0: The thing strong says utterly slay.
1: Teljes maradéktalanul megölni, azt mondja a strong magyarázat.
0: I can't imagine how you can half slay.
1: Nem tudom, hogy lehet valamit félig megölni egyébként, de azt jelenti, hogy teljesen megölni.
0: The idea is also to dedicate.
1: Tehát oda szentelni valamire, azt is hordozza ez a jelentés.
0: So here we've got an idea of what God wanted with that which was unclean.
1: Tehát itt van egy elképzelésünk arról, hogy mit akart Isten tenni azzal, ami tisztátalan.
0: And the same word is used towards us.
1: És ugyanezt a szót használja ránk is.
0: We should be dedicated to him.
1: Amit neki szántunk oda önmagunkat.
0: Holy for him.
1: Szentek vagyunk neki.
0: Just like Jesus was for his father.
1: Ahogy Jézus is oda szentelt volt az atyának.
0: He didn't hold one thing back.
1: Semmit nem tartott vissza az atyától.
0: He wholly yielded.
1: Maradéktalanul alávetette magát.
0: He even yielded to men crucifying him.
1: Még azoknak az embereknek is alávetette magát, akik keresztre feszítették.
0: Now, there's stages here.
1: Vannak itt fokozatok.
0: Men crucified Jesus.
1: Jézust emberek feszítették keresztre.
0: Jesus was in control of his death.
1: De Jézus ugyanakkor uralta a saját halálának a lefolyását.
0: Just think about that.
1: Gondoljatok erre.
0: I want you to read a scripture with me.
1: Csak szeretném, ha elolvasnátok velem egy bibliai
0: It's
1: helyet.
0: In John's Gospel.
1: János evangéliumban van.
0: Let me just quickly find that.
1: Gyorsan megkeresem.
0: To pieces.
1: Mert szétesik a Bibliám éppen.
0: In John's Gospel and chapter 10.
1: János 10-ben van.
0: And verses 17. Therefore, my Father loves me.
1: Azért szeret engem az Atya.
0: Because I lay down my life.
1: Mert én leteszem az én életemet.
0: That I may take it again.
1: Hogy újra felvegyem azt.
0: Who's laying down his life?
1: Ki teszi le az életét?
0: Come on, who's laying down
1: Gyere,
0: his life?
1: Ki teszi le az életét?
0: Jesus.
1: Jézus.
0: He's no people are taking it from him. He is
1: Nem vették el tőle emberek, ő uralta a helyzetet.
0: Verse 18.
1: 18. vers.
0: No one takes it from me.
1: Senki sem veszi azt
0: But
1: el én
0: tőlem, I lay down by myself.
1: Hanem én teszem le azt én magamtól.
0: I have power to lay it down.
1: Van hatalmam letenni azt.
0: I have power to take it again.
1: És van hatalmam ismét felvenni azt.
0: This command I receive from my father.
1: Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól.
0: I want to tell you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: You have got power.
1: Hogy van hatalmatok.
0: To lay down your life.
1: Letenni az életeteket.
0: It's your responsibility.
1: Ez a ti felelősségetek.
0: No man is going to take it from you.
1: Nem veszi el tőletek ember.
0: They crucified Jesus.
1: Jézus megfeszítették.
0: But they couldn't take his life.
1: De nem tudták elvenni az életét.
0: He's in charge of his life.
1: Mert ő uralta az
0: You're in charge of your life.
1: És ti uraljátok a saját életeteket.
0: Jesus laid it down.
1: Jézus letette a sajátját.
0: It says there he could take it up again.
1: És azt mondta, hogy újra föl tudja venni.
0: And the truth, the same truth is for us.
1: És ugyanez igaz ránk is.
0: We can take it up again.
1: Újra felvehetjük mi is.
0: Come on, you could make a decision today.
1: Ma eldönthetitek.
0: And 2 weeks later, it doesn't feel so good.
1: És 2 héttel később már nem lesz olyan jó érzés.
0: You can take it up again.
1: De újra felvehetitek.
0: Come on, precious ones.
1: Gyerünk, drágáim.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: There is no way of knowing him whilst I'm living in the flesh.
1: Nem ismerhetem meg őt.
0: Do you think that God's going to pour his spirit and his power and his anointing upon that which he's already said, I condemn it?
1: Gondoljátok, hogy Isten kiárasztja az ő szellemét, az életét arra, amit már megítélt?
0: Never.
1: Nem, soha.
0: The flesh must be crucified.
1: A testet meg kell feszíteni.
0: In every subtle aspect.
1: Minden kicsi apró szempontból.
0: Let's come back again into Philippians.
1: Térjünk vissza a Filippi levélhez.
0: Our attitude must be.
1: Olyan hozzáállásunknak kell lenni.
0: Towards ourselves.
1: Önmagunkhoz.
0: This is our personal responsibility.
1: Ez a mi személyes kötelességünk.
0: We will devote ourselves to God.
1: Oda szánjuk magunkat Istennek.
0: In such a ruthless manner.
1: Olyan engesztelhetetlenül, olyan eltökélten.
0: That we deal with everything which is of the flesh and sin.
1: Hogy mindennel leszámolunk, ami a testből való és ami bűn.
0: I hope you are hearing this.
1: Remélem, hogy meghalljátok, amit mondok.
0: It's a wonderful topic that I might know him.
1: Csodálatos téma az, hogy megismerjem őt.
0: But I do not want you to leave here thinking that just because you hear the word.
1: De nem akarom, hogy úgy menjetek el innen, hogy azt gondoljátok, hogy csak azért, mert halljátok az üzenetet.
0: You will automatically walk into a new experience.
1: Ettől már automatikusan új átéléseitek lesznek.
0: Now what kind of death did Jesus die?
1: Milyenféle halált halt Jézus?
0: When he chose to lay down his life.
1: Amikor ő úgy döntött, hogy leteszi az életét.
0: He was demonstrating the most incredible sovereignty.
1: A legmegdöbbentőbb szuverenitásról tett tanúságot.
0: Here was the King of Glory.
1: Itt volt a dicsőség királya.
0: Here was the mighty one.
1: Itt volt a hatalmas.
0: He was king.
1: Ő volt a király.
0: King of kings.
1: A királyok királya.
0: He was king over sin.
1: Király volt a bűn fölött.
0: And over the very principle of sin.
1: És a bűn mint létező
0: valóság fölött. Képzeljétek
1: el, hogy önként döntéséből halt meg a kereszten.
0: He dies.
1: Meghalt.
0: To the principle of sin.
1: Meghalt a bűnnek.
0: He dies to the old creation.
1: Meghalt az old, a régi teremtésnek.
0: It's a sphere which is ruled over by Satan.
1: Az a régi teremtés a terület volt, ami fölött a sátán uralkodott, de Jézus
0: the life out of it.
1: Meg halt ennek, és
0: kihozta
1: belőle az életet.
0: Over it.
1: Tehát kihette az életet a régi teremtésből, az ő uralmát gyakoroltak
0: fölötte,
1: ilyen módon halt meg.
0: Over sin,
1: a bűn fölött, a teremtett
0: creation,
1: a sátán fölött,
0: as the ruler of that sphere,
1: mint ennek a területnek az ura fölött, ítéletet hirdetett. Tehát olyan halállal halt, olyan halált halt,
0: his sovereignty over death.
1: És átvette az uralmát a halál fölött.
0: Which was the consequence of sin.
1: A halál fölött, ami a bűn következménye volt.
0: The consequence of sin was death.
1: Hiszen a bűn zsógy, a következménye a halál.
0: Died.
1: Tehát Jézus azért halt meg, hogy megszüntesse ezt a tényt.
0: When he died,
1: még egy utolsó dolog, amikor meghalt.
0: He died to deal with judgment.
1: Azért halt meg, hogy foglalkozzon az ítélettel. Leszámoljon az ítélettel.
0: Judgment is righteous against sin for our God.
1: A bűn elleni ítélet Isten részéről igazságos.
0: And shall not the judge of all the earth do right?
1: És nem cselekedne helyesen az egész világ bírája?
0: Right? Yes, he will.
1: Dehogy nem, igazságosan cselekszik.
0: He will judge sin.
1: Megítéli a bűnt.
0: He will judge wickedness.
1: Megítéli a bűnös, a gonoszságot.
0: Jesus dealt with judgment.
1: Jézus leszámolt az ítélettel.
0: How did he do it?
1: Hogyan?
0: He took it in himself.
1: Úgyhogy önmagára vette az ítéletet.
0: He took it all in himself.
1: Az egészet önmagára vette.
0: The death he died.
1: Az a halál, amit amivel ő meghalt.
0: But we can't die exactly the same death.
1: Mi nem tudunk pontosan így meghalni, mint ő.
0: But we do die a very similar death.
1: De nagyon hasonló módon halunk meg.
0: We die to that sin principle.
1: Meghalunk a bűnnek.
0: And the way in which we have the effect of that.
1: És nekünk, mi úgy éljük át ennek a hatását.
0: We move by faith into that life.
1: Hogy ebbe az életbe a hit által lépünk be.
0: As I choose to die daily,
1: amikor úgy döntök naponta, hogy meghalok,
0: I embrace what Jesus has done for me.
1: A magamévá teszem azt, amit Jézus tett értem.
0: I press towards that goal
1: for
0: the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
1: Isten felülről Krisztus Jézusban való elhívása jutalmáért törekszem.
0: You see, we've got a choice here. Every day you have a choice.
1: Tudjátok, minden nap, minden percben döntenünk kell.
0: Will I live in his life?
1: Csak egy, ez az egy életünk van.
0: In his truth.
1: Jézus az út, az igazság. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk el Isten szavának.
0: In the spirit.
1: És szellem. Szellemben, világosságban.
0: In that way.
1: Azok az úton.
0: Continue walking there.
1: Ahogy folytatom az utat ezen az úton.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés.
0: And as I walk there.
1: És ahogy járok ezen az úton.
0: The principle of sin is dealt with.
1: Leszámolok, vagy az életemben illetve a bűn.
0: None of us slip into an error saying, okay, he's taken away my sin, so I'm sinless.
1: De egyikünk se essen le abba a tévedésbe, hogy azt mondja, hogy Jézus elvette a bűnömet, tehát én bűntelen vagyok.
0: I don't have to repent of anything because my sins are forgiven me.
1: Nekem nem is kell semmire törekednem, mert bűnbocsánatot
0: you
1: kaptam.
0: You know, you hear that kind of talk?
1: Hallottatok már ilyen szöveget?
0: I don't have to repent.
1: Hogy nem kell megtérnem.
0: Because Jesus has forgiven me.
1: Mert Jézus már megbocsátott nekem.
0: There's a scripture in Jeremiah 17.
1: A Jeremiás 17-ben van egy vers.
0: Many years ago I remember just sitting looking at this scripture for hours.
1: Emlékszem, hogy több éven keresztül órákig néztem ezt a verset. Ez a 9. vers.
0: And 10.
1: És 10.
0: The heart is deceitful above all things.
1: Családabb a szív mindennél.
0: And this is God's judgment upon your heart, he says, it's desperately wicked.
1: Isten ítélete ez a szívedre, hogy kétségbejtően gonosz.
0: I, the Lord, search the heart.
1: Én az Úr kutatom a szívet.
0: I test the mind.
1: Én vizsgálom az elmét.
0: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
1: Hogy megfizesse kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek
0: gyümölcse szerint. Oh, but you say, that's old covenant.
1: De arra azt mondod, hogy ez ószövetség.
0: The New Testament says in Romans.
1: Az új szövetség azt mondja a római levélben, hogy mindenki vétkezett,
0: of the glory of God.
1: És szűkölködik Isten dicsősége nélkül.
0: That nobody escapes that one.
1: Ezzel senki nem menekülhet.
0: Come on, we come short of his glory.
1: Szűkölködünk az ő dicsősége nélkül.
0: The way we think.
1: Abban, ahogy gondolkodunk, ahogy cselekszünk.
0: In every conceivable way.
1: Minden elképzelhető módon és szempontból.
0: We come short of his glory.
1: Szűkölködünk az ő dicsősége nélkül.
0: But this isn't to make us feel condemned.
1: De ennek nem az a célja, hogy károsztatás alatt érezzük
0: magunkat.
1: Because
0: God knows exactly all about that.
1: Mert Isten pontosan tudja ezt az egészet.
0: And if you would turn to me with me in your Bible.
1: És hogyha
0: and you look in 1 John chapter 1.
1: Az 1 János 1-hez.
0: There is the most incredible encouragement for you.
1: Itt van a legelképesztőbb bátorítás a
0: számunkra. The Lord knows all about this.
1: Az Úr ezt az egészet ismeri.
0: He knows that within our humanity.
1: Tudja, hogy az emberi lényünkben.
0: There is something there which is just not acceptable to God.
1: Van valami, ami egyszerűen nem elfogadható Istennek.
0: You know, the only thing in us that's acceptable to God.
1: Tudjátok, bennünk az egyetlen dolog, ami elfogadható Istennek.
0: That is acceptable to God is his life.
1: Az ő élete.
0: Did you hear me? It's his life.
1: Hallottátok, az ő élete.
0: That's acceptable.
1: Ez az egyetlen elfogadható dolog számára.
0: But come on, you can't say it's only his life walking around here.
1: De hát mondhatjátok, hogy csak az ő élete járkál itt.
0: It's a body.
1: Ez egy test.
0: And a mind.
1: És gondolkodás is van
0: benne. With desires, interests.
1: érdeklődés, körökkel, vágyakkal,
0: thoughts,
1: gondolatokkal,
0: humanity,
1: emberi lényként.
0: And none of that will inherit the glory.
1: De ezek egyike sem örökli a dicsőséget.
0: But every day,
1: de minden nap,
0: every moment,
1: minden percben,
0: it can be washed clean.
1: Tisztára lehet ezt mosni.
0: Washed clean.
1: Tisztára lehet mosni.
0: This is the message.
1: Ez az üzenet.
0: That you heard from him.
1: Amit tőle hallottatok.
0: And I declare to you.
1: És én hirdetem nektek.
0: That God is light.
1: Hogy Isten világosság.
0: And in him there is no darkness.
1: És nincs benne semmi sötétség.
0: And I want to tell you, he's got the light on your heart.
1: És azt akarom mondani nektek, hogy az ő világossága van a ti szívetekkel.
0: And he shines into every corner.
1: És ő beragyog, bevilágít minden sarokba.
0: If we say, look, it says, if we say, we have fellowship
1: mondjuk,
0: with him.
1: Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, mondja János, 1 János 1:6, és sötétségben járunk,
0: we lie and don't practice the truth.
1: Hazudunk, és nem az igazságot cselekszünk.
0: Now, because you are marvelous saints,
1: mivel ti fantasztikus szentek vagytok,
0: none of you walk in darkness.
1: Egyiktek sem jár a sötétségben.
0: But ask the question.
1: De tegyétek fel a kérdést.
0: If God took his light,
1: hogyha Isten fogta az ő világosságát,
0: shined it around in your heart,
1: vagy fogná a világosságát és mindenütt belevilágítana a szívetekbe,
0: is there a dark corner?
1: Találna benne sötét sarkot.
0: You won't have fellowship with that darkness.
1: Ott nem azzal a sötétséggel.
0: There's no fellowship with him.
1: Ő nincs közösségben, tehát amíg ott a sötétség, addig nincs vele való közösség.
0: So, there was an answer for us.
1: De hát van számunkra egy válasz.
0: There's an answer for us.
1: Van egy válasz számunkra.
0: If we walk in the light,
1: ha a világosságban járunk,
0: as he is in the light,
1: ahogy ő maga a világosságban
0: van. What does that mean?
1: Mit jelent ez?
0: The Lord taps you on the shoulder.
1: Hogy az Úr megkopogtatta a válladat.
0: That wasn't quite right what you said.
1: Hát, amit most mondtál, az nem volt egészen
0: helyes. You repent!
1: Te akkor megtérsz.
0: I will say to you, just get good at repenting.
1: Nagyon legyetek jók a megtérésben, ezt akarom
0: get
1: mondani.
0: Real good at
1: nagyon
0: repenting.
1: Jó, gyakoroljátok be a bűnbánatot.
0: Because I want to tell you, being good at repenting is like going downhill.
1: Mert azt akarom mondani, hogy amikor jók vagytok a megtérésben, az olyan, mint a lefelé mennétek a hegyről. Ez a könnyebb része, nem?
0: It's easy to walk in his life if you keep on repenting.
1: Nagyon könnyű az ő életében járni, hogyha folyamatosan megtértek.
0: That's how you can stay walking in the light.
1: Így maradhatsz meg a világosságban járásban.
0: And he says, then we have fellowship with one
1: mondja,
0: another.
1: És akkor közösségünk van egymással.
0: And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
1: És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
0: A continual action.
1: Ez egy folyamatos cselekedet.
0: Now, I think in pictures.
1: Én képekben gondolkodom.
0: And so when I read that scripture,
1: tehát amikor olvasom ezt a verset,
0: I see myself in Christ.
1: Látom önmagamat Krisztusban.
0: And if I'm in him,
1: és ha én benne vagyok,
0: this might seem almost irreverent.
1: Ez talán még kicsit tiszteletlennek is fog tűnni.
0: But it's as if I'm inside his body.
1: De ez olyan, mintha benne lennék az ő testében.
0: So his blood is flowing.
1: Tehát folyik az ő vére,
0: and so I'm
1: kering.
0: Continually, whilst I'm in him, continually being washed.
1: Tehát miközben, amíg ő benne vagyok, addig folyamatosan mos engem az ő vére.
0: Continually cleansed.
1: Folyamatosan tisztít.
0: Whilst I stay,
1: amíg ő benne maradok.
0: It's another story.
1: Ez egy másik történet, hogyha nem vagy benne.
0: You hear me?
1: Hallasz engem?
0: You want to be in him.
1: Benne akarsz lenni?
0: Want to see him.
1: Látni akarod őt?
0: Want to be like him.
1: Olyan akarsz lenni, mint ő?
0: Wants you to be there.
1: Ő azt akarja, hogy ilyen legyél.
0: That is his desire for you.
1: Ez az ő vágya számodra.
0: And he makes it easy for us.
1: És ő ezt nem nehezíti meg nekünk, könnyűvé teszi.
0: No sin,
1: ha azt mondod, hogy nincs bűn benned,
0: we deceive ourselves.
1: Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs semmi bennünk. de ha megvalljuk a bűneinket,
0: ő hű és igaz,
1: hogy megbocsássa bűneinket, mindegyiket.
0: Hallelujah. This is his solution for our problem.
1: Ez az ő megoldása a mi problémánkra.
0: And I want a kind of life.
1: És én olyan életet akarok.
0: That is so emptied of myself.
1: Amiben annyira megürisítem magam önmagamtól.
0: That I can enjoy the fullness of his life.
1: Hogy élvezhetem az ő életének a teljességét.
0: Love, joy and peace in the Holy Spirit.
1: A szeretetet, az örömet és az Szent Szellemben való békességet. Ez a mi részünk.
0: We shouldn't have it just on Sunday mornings in church.
1: Nem csak vasárnap délelőtt kell átélnünk egy gyülekezetben.
0: This is our life.
1: Hanem ez a mi életünk.
0: This is my life.
1: Ez az én életem.
0: Love, joy and peace in the Holy Ghost.
1: A szeretet, az öröm és a Szent Szellemben való
0: békesség.
1: Gyerünk, töltekezzünk be örömmel.
0: Overflowing with joy.
1: És áradjon túl belőlünk az öröm.
0: Because he's always more than a conqueror.
1: Mert ő mindig felettébb diadalmas.
0: And the mighty one who conquered right there on the cross.
1: És az a hatalmas, aki ott a kereszten győzött.
0: Oh, he lives in me.
1: Bennem él.
0: I can't overcome.
1: Én nem tudok győzni.
0: I can't be a conqueror.
1: Én nem tudok diadalmas lenni.
0: But he is in me.
1: De ő az, én bennem.
0: He is everything I need.
1: Ő mindaz, amire szükségem van.
0: I will know him.
1: Meg fogom ismerni őt.
0: And you can say, I will know him.
1: És mondhatjátok, én meg fogom ismerni őt.
0: If you will walk in him.
1: Ha ő benne jársz.
0: Walk in the Spirit.
1: Ha szellemben jársz.
0: And not do the lusts of the flesh.
1: És nem teszed meg a testnek a kívánságát.
0: You've got a choice every day,
1: minden
0: every
1: nap,
0: moment.
1: Minden percben döntenek kell.
0: Will I walk here? Or will I walk here?
1: Hogy itt járok, vagy ott járok.
0: I'm walking the straight narrow way.
1: Az egyenes és keskeny úton járok-e?
0: Straight is the way.
1: Mert egyenes az út.
0: Narrow is the way.
1: És keskeny az út.
0: It leads to life.
1: Ami életre vezet.
0: Come on. I'm not going to stray from this. I'm staying
1: here. Nem
0: fogok
1: ettől eltérni, hanem ebben maradok. Csatlakozik
0: hozzá valaki? Come on, let's stand to our feet.
1: Akkor álljunk
0: fel. We bless your name, Lord.
1: Megáldjuk a nevedet.
0: We bless your name.
1: Áldjuk a nevedet.
0: Father, we come to you.
1: Mi hozzád jövünk.
0: We ask you, Lord.
1: Kérünk, Uram.
0: Right now.
1: Most.
0: Do a miracle in our hearts.
1: Tegyél csodát a szívünkbe.
0: Lord God, strengthen our resolve.
1: Erősítsd meg az elhatározásunkat.
0: Cause us to be a kind of people.
1: Érdel, hogy olyan emberek legyünk.
0: Who are zealous for you.
1: Akik szenvedélyesek irántad.
0: Zealous to know you.
1: És lelkesek abban, hogy megismerjenek.
0: Zealous to live you.
1: A buzgók abban, hogy téged éljenek.
0: Zealous to serve you.
1: Hogy téged szolgáljanak.
0: Like that servant, we say, Lord God, we won't go out.
1: Mi, mint a te szolgáid, azt mondjuk, hogy nem megyünk ki innen, Uram.
0: Put that all through our ear.
1: Hogy amikor kimegyünk innen, nem fog a fülünkön kifolyni az, amit hallottunk, hanem itt maradunk ezen az úton.
0: We're not going out.
1: Nem megyünk ki le előre az úton. Ez van a szívetekben?
0: Come on, tell him so. Tell him.
1: Mondjátok meg a Úrnak, mondjátok
0: tell
1: meg
0: him in your own words.
1: Mondjátok
0: yes,
1: meg a Lord,
0: that's exactly what I want.
1: Igen, Uram,
0: come on,
1: pontosan ezt
0: talk
1: akarom.
0: To him.
1: Gyerünk,
0: talk to him.
1: Hozzá.
0: Talk to him.
1: Beszéljetek az Úrhoz.
0: Tell him.
1: Mondjátok meg neki.
0: Oh Jesus, come on, lift up your voice.
1: Oh, Jézus,
0: tell him.
1: Emeljétek fel a hangotokat, mondjátok meg neki.
0: Jesus.
1: Jézus.
0: Yes, Lord Jesus.
1: Igen, Úr Jézus.
0: Yes, Lord Jesus.
1: Igen, Úr Jézus.
0: Do it, Lord.
1: Tedd meg, Uram.
0: I want that life.
1: Én ezt az életet akarom.
0: I will live a life of repenting.
1: A megtérés életét fogom élni.
0: I will live a life of your fullness by your grace.
1: A teljességed életét fogom élni a
0: te kegyelmed
1: által.
0: Te you will pour it upon me.
1: Te rám öntöd ezt.
0: I don't have to do anything. You
1: nekem
0: do it for me.
1: Nekem nem kell tennem semmit. Te megteszed ezt értem.
0: We thank you, Lord.
1: Köszönjük,
0: come on,
1: Uram.
0: Give him thanks.
1: Gyerünk, adjad
0: thank
1: hálát
0: you, Lord.
1: Neki.
0: Come on.
1: Köszönjük,
0: thank you, Lord.
1: Uram.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük,
0: thank
1: Uram.
0: You, Lord. Hallelujah. Thank you,
1: Uram.
0: Lord. Hallelujah.
2: Thank you. Elhangzott, meg kell ismernem ő című tanítássorozat 9. része, melyben Ellen és Eileen Vincent tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: give him a hand. Come on.
1: Oh, let's praise him tonight.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Praise God! We live in the most incredible days.
4: Dicsőség az Úrnak, a legelképesztőbb korban élünk ma.
3: Would you agree with me?
4: Egyetértetek ebben velem?
3: There's never been days like this.
4: Soha nem voltak még ilyen napok a Földön.
3: Never before.
4: Soha ezelőtt.
3: Such incredible days.
4: Ilyen elképesztő időszak
3: If
4: nem
3: God
4: volt.
3: Is moving in the earth in ways he's never moved before.
4: Isten olyan módokon mozdul a Földön, ahogy eddig soha nem tette.
3: But did you know he doesn't float in the air?
4: De tudtátok, hogy ő nem a levegőben lebeg?
3: He's looking for someone in whom he can come.
4: Hanem olyan embereket keres, akikhez eljöhet. És ő azokon az embereken keresztül munkálkodik. Nagyon jó, hogyha egy nemzetben egy-kettő ilyet talál. De ő egy egész nemzedéket keres. Az emberek egy új nemzedékét. Akik másképpen születnek meg.
3: Have got a different kind of DNA.
4: Akiknek másmilyen a DNS-ük.
3: And have got a fire in their bones.
4: Akiknek a csontjaiban tűz van.
3: They see where they're going.
4: Akik látják, merre mennek.
3: They've got a calling within them.
4: Van bennük egy elhívás.
3: They're different people.
4: Ez egy másfajta nép. Ők nem önmaguk mögé néznek.
3: How did my fathers do this?
4: Hogy az apáim hogyan csinálták?
3: No, they're saying, how do you do it, Lord?
4: Nem azt mondják, hogy Uram, te hogyan csinálod?
3: They're listening to the Spirit of God.
4: Odafigyelnek Isten szellemére.
3: They're looking for the new thing.
4: Az új dolgot keresik.
3: And now God is looking all over the earth for such people.
4: És Isten az egész Földön ilyen embereket keres.
3: But I want to tell you something even better.
4: De valami még jobbat akarok mondani nektek.
3: All over the earth in every nation.
4: Minden nemzetben az egész Földön.
3: God is created for himself.
4: Isten teremtett magának.
3: This new generation who had this kind of heart.
4: Megteremtette magának ezt az új nemzedéket, aminek ilyen szíve van.
3: Who are born out of a different place.
4: Akik máshonnan születtek.
3: Who say no to the old thing.
4: Akik nemet mondanak a régi dolgokra.
3: My God, I want your will for me today.
4: Istenem, én a te akaratodat akarom a magam számára mai napon. Arra várok, hogy a te királyságod eljön a földre, és a te akaratod meglegyen a földön, úgy, ahogy megvan a mennyben is. Jézus ezért imádkozott. És tudjátok, ő már... Nagyon soká, régen vár már a válaszra.
3: You know, many of you sitting here.
4: Tudjátok, sokan, akik itt ültök.
3: You are part of the answer of Jesus' prayer.
4: Részei vagytok Jézus imájára adott válasznak.
3: You're here to facilitate the kingdom of God coming upon the earth.
4: Azért vagytok itt, hogy segítsétek Isten királyságának a földre való eljövetelét.
3: Jesus is on tiptoes, looking down at what we're doing.
4: Jézus lábujjhegyen állva nézi, hogy mit művelünk mi itt lent.
3: Yes, he says, it's és azt mondja, my prayers are being answered on the earth.
4: Igen, megtörténik, az én imáim választ kapnak a földön.
3: You see, he needs people through whom the prayers are answered.
4: Tudjátok, neki szüksége van olyan emberekre, akiken keresztül az imája választ kap.
3: Now, because of the days in which we live.
4: Amiatt, amilyen napokban élünk.
3: It is essential we're different kinds of people.
4: Alapvetően fontos, hogy másfajta emberek legyünk.
3: The times in which we live are ordered by the fact that we're almost at the end of the book.
4: Már majdnem a könyv végén vagyunk, és ez a tény igazgatja azt, hogy milyen napokban élünk.
3: The prophetic words have been fulfilled.
4: A profétai szavak beteljesednek.
3: Isn't this true?
4: Igaz?
3: And so we're coming down to the last pages.
4: Tehát az utolsó oldalakhoz közeledünk.
3: And then what is gonna happen?
4: És ez fog
3: Jesus
4: történni.
3: Is gonna come.
4: Jézus eljön.
3: Glory!
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Now he is gonna come for a huge harvest of souls.
4: Azért jön el, hogy a lelkek nagy aratását betakarítsa.
3: And a holy nation.
4: És egy szent nemzetért jön vissza.
3: A holy nation in every nation of the earth.
4: Egy szent nemzetért, ami a nemzet, föld minden nemzetéből tevődik össze. és ez a szent nemzet
3: will know that they all belong together.
4: Tudni fogja önmagáról, hogy egymás összetartozik. Mindegy, hol születtek ezek az emberek.
3: They weren't born just on this geographic place.
4: Nem csak az adott földrajzi helyen születtek, ahol
3: they
4: éppen,
3: are born from above.
4: Hanem föntről születtek.
3: Come on!
4: Gyerünk!
3: Are you born from above?
4: Ti is fölülről születtetek?
3: We got one holy nation here.
4: Van itt egy szent nemzet.
3: One chosen generation.
4: Egy választott nemzetség.
3: We might live in different places.
4: Lehet, hogy különböző helyeken élünk.
3: We might speak in different languages.
4: Lehet, hogy különböző nyelveken
3: we might
4: szólunk.
3: Have different history.
4: Lehet, hogy a történelmünk különbözik.
3: And some of you might think I don't particularly like those kinds of people.
4: És lehet, hogy némelyek azt gondolják közületek, hogy nekem nem tetszenek különösebben ezek az emberek. Hát ez pech.
3: Does that translate? Jesus loves them all.
4: Jézus mindannyiukat szereti.
3: So you better get on his page.
4: Úgyhogy a legjobb, hogyha összhangba kerülsz vele.
3: Are you with me?
4: Tudtok követni?
5: Ihr müsst lernen, die Nationen zu lieben, denn er tut's. Danke, habt ihr schon.
3: You with me? Hallelujah. Well, because of the days in which we live.
4: Amiatt, amilyen napokban élünk.
3: There is also something else we have to take note of.
4: Mindig van valami, amire fel kell figyelnünk.
3: Because of these times,
4: ezek miatt az idők miatt,
3: the powers of darkness are having a major problem.
4: A sötétség erőinek nagyon nagy problémájuk van.
3: Could you just imagine what it's like in hell?
4: El tudjátok képzelni, milyen lehet a pokolban?
3: They must be having lots of high-level meetings these days.
4: Ezekben a napokban biztos nagyon sok magas szintű vezetők közötti ülést tartanak.
3: I'm sure Satan's calling all his big demons together.
4: Biztos vagyok benne, hogy a sátán az összes magasrangú démonját összehívja.
3: Look what's happening in Croatia.
4: Nézzétek, mi történik Horvátországban.
3: Oh, have you heard what's happening in Slovenia?
4: Oh, hallottátok, mi történik Szlovéniában?
3: What are you going to do?
4: Mit csináljunk?
3: I want to tell you.
4: El akarom mondani nektek, hogy a sötétség erői bajban vannak.
3: Because God has said,
4: mert Isten azt mondta,
3: he will shake everything that can be shaken.
4: Ő mindent meg fog rázni, ami megrázható.
3: And it doesn't matter where it is on the face of the earth.
4: Teljesen mindegy, hogy ez hol van a föld színén.
3: God is shaking things.
4: Isten megrázza a dolgokat.
3: And he's shaking the Satan's kingdom.
4: Megrázza a sátán királyságát.
3: Come on, sometimes the dust and the fallout is very unpleasant.
4: Néha nagyon kellemetlen a kiesés.
3: Come on, but we're supposed to do what James tells us to do.
4: De azt kell tennünk, amit Jakab mondott nekünk.
3: Rejoice when we fall into diverse trials and troubles and dangers and difficulties.
4: Örvendezzünk, amikor különböző nehézségekbe, problémákba, kísértésekbe és megpróbáltatásokba esünk.
3: Can we do that?
4: Meg tudjuk ezt tenni?
3: Sometimes things have been terrible.
4: Néha a dolgok szörnyűek.
3: But it's God shaking everything.
4: De ez azért van, mert Isten mindent megráz. Mert az ördög királyságának össze kell omolnia.
3: Now God is shaking.
4: Isten
3: is also producing.
4: Megráz, de ugyanakkor létre is hoz dolgokat.
3: Producing a people who have the authority to deal with Satan's kingdom.
4: Egy olyan népet hoz létre, amelyek tekintélye van arra, hogy elbánjon a sátán királyságával.
3: Are you with me?
4: Egyetértetek?
3: Why it's a warrior people who are coming forth.
4: Tudjátok, ezért jön elő egy harcos nép.
3: You see, as we get near to the end.
4: Tudjátok, ahogy a véghez közeledünk.
3: Jesus is coming.
4: Jézus jön.
3: The devil is shaking in his boots.
4: A sátánnak a térdei remegnek.
3: But I tell you, he's looking for new strategies all the time.
4: De mondom nektek, hogy a sátán ugyanakkor mindig új stratégiákat is keres.
3: He wants to stay in business.
4: Benne akar maradni a az üzletben.
3: He doesn't want us to throw him out.
4: Nem akarja, hogy kidobjuk őt a placról.
3: All the time he's reuniting.
4: Tehát mindig újra összegyűjti az erőit.
3: They thrown me out of Slovenia.
4: Oh, kidobtak engem Szlovéniából.
3: Come on, let's run to Bosnia.
4: Akkor menjünk Boszniába.
3: All the time he's moving his forces around.
4: Tehát állandóan mozgatja a különböző hadoszlopait.
3: Come on, can you see that?
4: Látjátok ezt?
3: Come on, I want your eyes to be open.
4: Azt akarom, hogy a szemetek kinyíljon.
3: And look at world affairs with new eyes.
4: És a világ dolgait új szemekkel nézzétek.
3: You might feel as if you're so small.
4: Lehet, hogy úgy érzitek, hogy nagyon kicsik vagytok.
3: But the power of God is in you.
4: De Isten ereje bennetek van.
3: Yes!
4: Igen.
3: And we are mighty against the powers of darkness.
4: És mi hatalmasak vagyunk a sötétség erői
3: Hallelujah.
4: Ellen. Halleluja!
3: Come on, some of you gotta talk to yourselves.
4: Vannak közületek, akiknek beszélgetniük kell önmagukkal.
3: You have a good talk.
4: Jót beszélgessetek önmagatokkal.
3: Tell yourself who you are.
4: Mondjátok meg magatoknak, kik vagytok.
3: I am what the word says.
4: Én az vagyok, akinek az ige mond engem.
3: I'm not what the devil says.
4: Nem az vagyok, akinek az ördög mond.
3: I'm not what my grandmother says.
4: És nem az vagyok, akinek a nagymamám mond.
3: I'm what the word says.
4: Hanem az vagyok, amit az ige mond rólam.
3: Hallelujah. Come on, we're overcomers.
4: Győztesek vagyunk.
3: Bless the Lord. We're overcomers.
4: Dicsőség az Úrnak. Győztesek vagyunk.
3: Hallelujah. So we are. God is preparing for Himself.
4: Tehát Isten készít magának
3: a company of people.
4: Egy népet.
3: Who've got the authority to assault those powers of darkness.
4: Akiknek hatalmuk van arra, hogy a sötétség erőit megtámadják.
3: And if you would understand tactics of war.
4: És hogyha tudjátok, hogy milyenek a háborús technikák.
3: You know, you might take out small targets easily.
4: Taktikák, tudjátok, a kis célpontokkal könnyen lehet végezni.
3: But then there's a regrouping.
4: De aztán újra csoportosulnak az ellenséges erők. És akkor ott vannak a nagy célpontok.
3: And that's where we're coming to.
4: És ez az idő közeledik.
3: We're coming to the big targets.
4: A nagy célpontok időpontja.
3: You remember, I don't know if you know, but there was a film about the Prince of Egypt. Did any of you see that film?
4: Nem tudom, hogy emlékeztek rá, de volt egy olyan film, hogy Egyiptom hercege, láttátok?
3: In a beautiful song.
4: Van egy gyönyörű ének ebben a filmben.
3: We're coming against the big boys now.
4: Most a nagy fiúk ellen jövünk már.
3: The big boys.
4: A nagy fiúk ellen.
3: And that's the big spirit powers.
4: Ezek a nagy szellemi erők.
3: And we have got authority over the big boys.
4: És nekünk hatalmunk van a nagy fiúk ellen.
3: God is growing a company of people who can do this work.
4: Isten egy olyan népet nevel fel, aki el tudja végezni ezt a munkát.
3: God is sending forth His Spirit in a new way.
4: Isten egy új módon küldi ki az ő szellemét.
3: Now, when this happens upon the earth,
4: amikor ez megtörténik a földön,
3: as it is in such times as which we live,
4: ilyen időkben, amilyenben mi is élünk,
3: God's intervention in a nation,
4: ez amikor Isten beavatkozik egy nemzet életébe,
3: and in the nations of the whole earth,
4: és az egész földön vannak ilyen nemzetek.
3: His time to come,
4: amikor eljön az ő ideje,
3: intervenes at desperate times.
4: És ő kétségbe esett időkben avatkozik be.
3: If you've read the Old Testament,
4: hogyha olvastátok az Ószövetséget,
3: you realize that the people of God fell into great sin.
4: Akkor tudjátok, hogy Isten népe nagy bűnbe esett be.
3: Again and again and again.
4: Újra és újra és újra nagy bűnbe estek bele.
3: And then God would intervene on their behalf.
4: És aztán Isten a javukra beavatkozott.
3: It was when they were desperate he intervened.
4: Isten akkor avatkozott be, amikor kétségbe estek.
3: Come on, is this true?
4: Igaz?
3: When they cried out to him, he
4: amikor Isten,
3: intervened.
4: Amikor Istenhez kiáltottak, akkor beavatkozott.
3: Now, over the last, say, 20 years or so,
4: az elmúlt körülbelül 20 évben,
3: there has been a movement in the earth.
4: Van a földön egy mozgalom.
3: A prayer movement.
4: Egy ima mozgalom.
3: There was a prayer for the 1040 window.
4: Volt a 1040-es ablakimon mozgalom.
3: And then the 1070 window.
4: 4070. Aztán 4070-es ablak.
3: And many of your nations were included in that time for prayer.
4: És sokatoknak a nemzete bele tartozott ebbe az ima időszakba.
3: 30 million people praying for nations.
4: Körülbelül 13 millió ember imádkozott ezekért a nemzetekért. És ez megváltoztatja
3: a
4: dolgokat.
3: We see nation after nation breaking open.
4: Tehát azt látjuk, hogy egyik nemzet a másik után megnyílik az evangélium előtt.
3: God has gone before us.
4: Isten előttünk ment.
3: And the a great big plow has been going through the hearts of people in different nations.
4: És egy óriási eke szántotta végig a különböző nemzetekben az emberek szívét.
3: And it is prayer that drives that plow.
4: És az ima hajtja ezt az ekét.
3: Come on, there's no harvest until you plow the ground.
4: Nincs addig aratás, amíg nincsen felszántva a föld.
3: Come on, some of you are farmers, you know that.
4: Néhányan földművesek vagytok, ti tudjátok ezt.
3: And when you plow the ground,
4: és amikor felszántjátok a földet,
3: it doesn't look as if you've done anything.
4: Akkor nem látszik, hogy csináltatok bármit is.
3: There's no harvest to be seen.
4: Még nem látszik az aratni való gabona.
3: But the plowing is essential.
4: De alapvetően fontos az ekézés, a szántás.
3: Over the past 20 years, plowing has been taking place.
4: Az elmúlt 20 év alatt történt a szántás.
3: Prayer has gone forth.
4: Elhangzottak az imák.
3: And now the soil is ready for sowing and for reaping.
4: És most a talaj már kész a vetésre és az aratásra.
3: Oh, I call upon you, precious people.
4: Hozzátok szólok, drága emberek.
3: Look with new eyes at your nations.
4: Nézzétek a nemzeteteket más szemmel.
3: See the purposes of God being worked out.
4: Lássátok, hogy Isten céljai megvalósulnak.
3: You know, sometimes you have to step backwards.
4: Tudjátok, néha kicsit visszafelé kell lépnetek. És ott vissza kell néznetek.
3: And let the Lord give you a vision.
4: És engednetek kell, hogy az Úr egy látást adjon nektek.
3: Oh God, what are you doing in my nation?
4: Ó Istenem, mit cselekszel a nemzetemben?
3: Let him speak to you.
4: Hogy szóljon hozzátok?
3: Because he is working in the nations of the earth.
4: Mert ő munkálkodik a föld nemzeteiben.
3: We live in exciting days.
4: Izgalmas napokban élünk.
3: Days when you can expect great harvest.
4: Olyan napokban, amikor nagy aratásra számíthatunk.
3: Come on, you don't plow for nothing. No farmer plows and that's it.
4: Gyerünk, nem most semmiért szántunk, semmilyen földműves nem szánt. Cél nélkül, jön az aratás ideje.
3: Concentrate upon bringing in the harvest.
4: És nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy betakarítsuk a gabonát.
3: You know, Jesus spoke to this generation.
4: Tudjátok, Jézus is szólt ehhez a nemzetékhez.
3: You can turn with me in your Bible.
4: A Bibliában lapozzunk.
3: And turn to Mark's Gospel and chapter 9.
4: A Mark 9-hez.
3: What time am I supposed to finish?
6: This lady will show you 10 minutes
3: behind. What time?
6: I don't know.
3: Mark's Gospel and chapter 9.
4: Mark 9.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: I would like tell me. Yeah, okay. Mark's Gospel chapter 9 verse 11.
4: Mark 9:11.
3: John the Baptist had just been is in the prison.
4: Keresztelő János börtönben van.
3: And the disciples had been up the mountain and seen the Lord Jesus transfigured.
4: A tanítványok már fönn voltak a megdicsőülés hegyén, és átélték az Úr megdicsőülését.
3: They had seen Elijah on the mountaintop.
4: Látták Illést a hegytetőn.
3: And they are puzzled.
4: És meg vannak döbbenve.
3: And they say to Jesus.
4: Tehát azt mondják Jézusnak.
3: Why do the scribes and the Pharisees say Elijah must come first?
4: Miért mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?
3: And Jesus said to them.
4: Ő pedig felelvén mondta nekik.
3: Elijah is coming first, and he restores all things.
4: Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent.
3: And how is it written concerning the Son of Man that he must suffer many things?
4: De hogyan van az
3: treated with contempt?
4: De hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?
3: Verse 13.
4: 13. vers.
3: 13. But I say to you that Elijah has also come.
4: De mondom nektek, hogy Illés is eljött.
3: And they did to him whatever they wished.
4: És azt cselekedték vele, amit akartak.
3: As it is written of him.
4: Amint meg van írva ő felőle.
3: And if we read in another scripture.
4: És hogyha elolvasunk egy másik igét.
3: He was talking about John the Baptist.
4: Azt találjuk, hogy egy keresztelő Jánosról beszél Jézus.
3: John the Baptist carried the Elijah spirit.
4: Keresztelő János Illés szellemét hordozta.
3: Jesus said Elijah's coming.
4: Jézus azt mondta, jön Illés.
3: He's not talking about a person.
4: Itt nem Illésről, mint személyről van szó,
3: he's
4: mint emberről,
3: about a spirit.
4: Hanem egy szellemről van szó.
3: A kind of prophetic spirit.
4: Egy bizonyos fajta profétai szellemről.
3: Which was manifested in John the Baptist.
4: Amely megnyilvánult keresztelő Jánosban.
3: But is also being manifested today.
4: De ma is megnyilvánul.
3: By all who would receive this spirit.
4: Mindenkiben, aki befogadja ezt a szellemet.
3: Now we could look in the scriptures.
4: Megnézhetnénk az igét.
3: And we could find what that spirit did and caused John the Baptist to be.
4: És megláthatjuk, hogy mit tett ez a szellem, és milyenné tette keresztelő Jánost.
3: But you see, we today.
4: De tudjátok, mi ma.
3: Are living in the same spirit.
4: Ugyanebben a szellemben élünk.
3: And we can learn the lesson from John the Baptist and from Elijah.
4: És megtanulhatjuk a leckét keresztelő Jánostól és Illéstől.
3: And how that Elijah spirit works.
4: És megláthatjuk, hogyan működik az Illés szelleme.
3: I think it's the most amazing thing.
4: Azt gondolom, hogy ez egy lenyűgöző dolog.
3: On the day of Pentecost, when God poured out His Spirit.
4: Pünkös napján, amikor Isten kiárasztotta az ő szellemét.
3: He didn't leave anything out.
4: Nem hagyott ki semmit.
3: Everything you need was poured out upon you.
4: Minden kiárat ránk, amire szükségünk van.
3: That spirit of Elijah is contained in that spirit on the day of Pentecost.
4: Illés szelleme benne volt a pünkösdön kiárasztott szellemben.
3: Now I want to look just a little bit at John the Baptist's life.
4: Szeretném egy kicsit Keresztelő János életét megvizsgálni.
3: And so that we can understand.
4: Hogy megérthessük.
3: What it's like in these days.
4: Hogy milyenek ezek a napok.
3: Now let's look.
4: Nézzük meg.
3: Elijah and John the Baptist.
4: Illés és Keresztelő János.
3: Both spoke a message to their own day.
4: Mindkettő a saját korának szólt.
3: But the message they spoke.
4: De az üzenet, amit mondtak.
3: Also is totally applicable to our day.
4: Tökéletesen alkalmazható a mikorunkra is.
3: Did you hear that?
4: Hallottátok ezt?
3: So we need to learn what they heard.
4: Tehát meg kell tanulnunk, hogy ők mit hallottak.
3: The message was a timeless message.
4: Az üzenetük nincs korhoz kötve. A nekünk is szól a mai napon.
3: And we need to understand that message.
4: És nekünk is meg kell értenünk ezt az üzenetet.
3: Now, that spirit of Elijah.
4: Illés szelleme.
3: Is now carried in the hearts of people who we could call nation changers.
4: Szellemét most azok az emberek hordozzák, akiket a nemzeteket megváltoztató embereknek nevezhetünk.
3: Come on, Elijah was a nation changer.
4: Illés is megváltoztatta a nemzetét, hiszen.
3: John the Baptist was a nation changer.
4: Keresztelő János is megváltoztatta a nemzetet.
3: And God is looking for nation changers.
4: És Isten nemzeteket megváltoztató embereket keres ma is.
3: He has got a new thing.
4: Új dolgot cselekszik Isten. Ez a tökéletes munka részéről.
3: The spirit of Elijah.
4: Illés szelleme.
3: And that wants to clothe us.
4: És fel akar öltöztetni minket.
3: We need the clothing of the spirit of Elijah.
4: Szükségünk van arra, hogy felöltözzünk Illés szellemében.
3: So that we have got that indomitable spirit in these days.
4: Hogy ezekben a napokban az ellenállhatatlan szellem legyen bennünk, és tudjuk, hogy kik vagyunk. És tudjuk, hogy miért jöttünk el. És ne legyünk elégedettek, amíg a nemzetünk meg nem változik Jézus nevében.
3: Hallelujah! Hallelujah! Now, come with me further. I want to look at the qualities of a nation changer.
4: Nézzétek velem tovább, szeretném megnézni a nemzetet megváltoztató ember tulajdonságait.
3: If we're going to be a nation changer, we better find out if we qualify. There's an examination here. Come on, folks.
4: Tudjátok, hogyha nemzeteket megváltoztató emberek akarunk lenni, tudnunk kell, hogy milyenek vagyunk, ez egy vizsga itt most. Tehát, Uram, én megfelelek a szerepre.
3: You know, in the Christian world, there's so many wrong ideas.
4: Tudjátok, a keresztény világban nagyon sok a téves elképzelés.
3: Oh, I've said Jesus, come into my heart.
4: Én azt mondtam, hogy Jézus, jöjj be a szívembe.
3: Now, I've got everything.
4: Most már minden az enyém.
3: But I don't do anything.
4: De nem csinálok semmit.
3: You know, half the church thinks like that.
4: A fél egyház így gondolkodik.
3: That's ridiculous.
4: Ez nevetséges.
3: But if we have got this Elijah spirit upon us.
4: De hogyha rajtunk van az Illés szelleme.
3: I tell you, it'll come upon those who qualify for it.
4: Mondom nektek, hogy ez a szellem azokra száll rá, akik alkalmasak erre.
3: Turn to Luke's Gospel, chapter 1.
4: Lapozzatok a Lukács 1-hez.
3: And here we look at the beginning of the life of John the Baptist.
4: Itt megnézzük Keresztelő János életének az elejét.
3: Chapter 1, verse 7.
4: Hetedik vers.
3: It talks about his parents.
4: Itt János szüleiről van szó.
3: Elizabeth was barren.
4: Erzsébet meddő volt.
3: And both of the parents were well advanced in years.
4: És mindkét szülő már igen idős volt.
3: And Zacharias the father was a priest.
4: Zakariás az apa pap volt.
3: Now, first of all, let's look at verse 7.
4: Mindenek előtt nézzük meg a hetedik verset.
3: It was impossible for them to have a child.
4: Lehetetlen volt, hogy gyerekük legyen.
3: So he was a miraculous child.
4: Tehát János egy csodálatosan született gyerek volt.
3: I want to tell you, God is in the business of doing miracles.
4: El akarom mondani nektek, hogy Isten foglalkozik csodatevéssel.
3: And out of the most incredible barren places, he is doing a miracle and bringing forth that Elijah spirit.
4: És Isten a legelképesztőbben meddő helyekről csodákat tesz és előhozza az Illés szellemét.
3: Come on, I don't care where you came from.
4: Nekem mindegy, honnan jöttetek.
3: It might have been as dry as dust.
4: Lehet, hogy olyan száraz helyről, mint a por.
3: But that doesn't hinder God working.
4: De ez nem akadályozza Isten mozgását.
3: When it is the time.
4: amikor eljön az ideje, az idő teljességében, amikor az emberek kétségbe esettek, amikor imában Istenhez kiáltanak, akkor Isten kegyelme lát, és ő egy embert keres, és olyan népet keres ezekben a napokban. Egy olyan nemzedéket keres.
3: He's looking for a different kind of church.
4: Egy másfajta egyházat keres.
3: And God looks.
4: És Isten keres.
3: And he's going to bring out of the driest place.
4: És a legszárazabb helyekről.
3: A miraculous birth.
4: Előhoz egy csodálatos születést.
3: Come on in your town and in your city.
4: A ti városotokban.
3: A miraculous birth thing of something glorious.
4: Valami dicsőséges dolog születik meg csodálatos módon.
3: Out of the driest dead religion.
4: A legszárazabb halott vallásból.
3: Glory to God.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Come on, you thank him for that.
4: Adjatok hálát neki ezért. Dicsérjétek őt.
3: Thank you, Lord.
4: Köszönöm, Uram.
3: You see, he's not dependent upon what we've got.
4: Tudjátok, Isten nem attól függ, hogy nekünk mink van.
3: He is almighty.
4: Ő mindenható Isten.
3: And he's already got a plan.
4: És már van terve.
3: And that plan is mercy.
4: És ez a terv a kegyelem.
3: And that plan is a harvest.
4: És az aratás a terv.
3: Which will bring much glory to Jesus.
4: Ami sok dicsőséget hoz Jézusnak.
3: So he's going to do that.
4: Ugye meg fogja ezt tenni.
3: And he's working towards that.
4: És ebbe az irányba dolgozik ezért.
3: Out of dry ground he's going to bring this forth.
4: Száraz földből fogja ezt előhozni.
3: Okay. Keep your finger there.
4: Tartsátok az ujjatokat itt.
3: And look at Isaiah chapter 40.
4: És nézzük meg az Ézsaiás 40-et.
3: Chapter 40. There it says.
4: Ézsaiás 40. Harmadik vers.
3: Talking about John the Baptist.
4: Keresztelő Jánosról van szó.
3: He was a voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
4: Egy szó kiáltott a pusztában, készítsétek az Úr útját.
3: You see that he had a purpose in crying out.
4: Tudjátok, János kiáltásának célja volt.
3: His reason for his birth is demonstrated in what he says.
4: A születésének a célja abban látszik meg, amit mond.
3: I've come to prepare the way of God.
4: Azért jöttem, hogy Isten útját készítsem.
3: Come on, that's who we are.
4: Mi is ezek vagyunk.
3: We've come to prepare the way for Jesus to come.
4: Azért jöttünk, hogy előkészítsük Jézus eljövetelének az utat. A városotokba, a falutokba, a gyülekezetetekbe. Abba az utcában, ahol éltek. Azért jöttem, hogy készítsem az utadat, Uram. Keresztelő János egy száraz helyről jött. És volt hangja. Dicsőséges hangja.
3: In Numbers, in the Old Testament.
4: A négy Mózesben.
3: He talks about silver trumpets.
4: Ezüst trombitákról van szó.
3: God said, create silver trumpets.
4: Isten azt mondta, csináljatok ezüst trombitákat.
3: And the silver trumpets go before me.
4: És az ezüst trombiták menjenek előttem.
3: Come on, that's speaking of the voice.
4: Itt a hangról van szó.
3: The prophetic voice that goes before the Lord.
4: A profétai hangról, ami az Úr előtt megy.
3: Yes, come on, silver trumpets.
4: Igen, gyerünk ezüst trombiták.
3: Lift up that trumpet voice.
4: Emeljétek fel a trombita hangját.
3: Declare the way of the Lord.
4: És készítsétek az Úr útját.
3: Prepare his way.
4: Készítsétek az ő útját.
3: This is who we are.
4: Ezek vagyunk mi.
3: Prepare the way of the Lord.
4: Készítjük az Úr útját.
3: Make straight in the desert a highway for our God. Verse 3.
4: Negyedik, harmadik vers. Ösvényt egyengessetek. Ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Harmadik vers, második fele.
3: Every valley shall be exalted. Verse 4.
4: Negyedik vers. Minden völgy fölemelkedjék.
3: Every mountain and hill brought low.
4: Minden hegy és halom alá szálljon.
3: The crooked places shall be made straight.
4: És legyen az egyenetlen egyenessé.
3: And the rough places made smooth.
4: És a bércek rónává.
3: Listen.
4: Figyeljetek.
3: The glory of the Lord shall be revealed.
4: És megjelenik az Úr, dicsősége.
3: And all flesh shall see it together.
4: És minden test látni fogja azt.
3: Because the mouth of the Lord has spoken it.
4: Mert az Úr szája szólt.
3: Come on, that's the prophetic word.
4: Ez a profétai szó.
3: Now, the prophetic people, the Elijah company.
4: Az Illés szellemében rendelkező profétai nép.
3: The people who got this Elijah anointing upon them.
4: Az a nép, aki rajta van Illés kenete.
3: They hear the prophetic word.
4: Ők hallják a profétai
3: they
4: szót.
3: Hear the sound in heaven.
4: Hallják a mennyei hangokat.
3: They put it in their mouths.
4: A szájukba teszik ezeket a hangokat, és ez kijön a szellemükből, és felemelik az ezüst trombitát, és hirdetik az Úr szavát.
3: And the word of God says,
4: és Isten igéje azt mondja,
3: it shall be done.
4: Meg lesz.
3: Verse 8.
4: 8. vers.
3: It says the word of the Lord stands forever.
4: Azt mondja, Istenünk beszéde mindenökre megmarad. Dicsőség Istennek.
3: Lift up your voice, you people.
4: Emeljétek fel a hangotokat, emberek.
3: Lift it up and don't be afraid.
4: Ne féljetek, hangosak legyetek.
3: Say to your cities.
4: Mondjátok a városaitoknak.
3: Behold your God.
4: Íme a te Istened.
3: Hallelujah. Come on, let's be bold.
4: Legyünk bátrak.
3: Take the word.
4: Fogjuk az igét.
3: Be a silver trumpet.
4: Legyünk ezüst trombiták.
3: Declare the word of the Lord.
4: Hirdessük az Úr szavát.
3: Hallelujah. The Lord brings forth this new movement.
4: Az Úr előhozza ezt az új mozgalmat.
3: At the time when he is going to act.
4: Egy olyan időszakban, amikor cselekedni fog.
3: Doesn't that make you excited?
4: Nem lelkesít ez fel titeket?
3: He is going to act in ways we never imagined.
4: Olyan módokon, ahogyan soha nem képzeltük volna.
3: Some of you are going to be so busy, you will need two lives.
4: Néhányan olyan elfoglaltak lesznek, hogy két életre lenne szükségetek egyszerre.
3: You know, so much is going to happen.
4: Tudjátok, annyi minden fog történni.
3: God is going to move.
4: Isten mozdulni fog.
3: Mighty harvest is going to be reaped.
4: Hatalmas aratás lesz.
3: And God's going to put words in your mouth that you never dreamed of.
4: És Isten olyan szavakat tesz a szátokba, amilyenekről soha nem álmodtatok volna.
3: He's going to empower you.
4: Erőt ad nektek.
3: Because the word of the Lord shall be accomplished.
4: Mert az Úr szava megvalósul.
3: Now, I want to draw your attention to another part.
4: Szeretném a figyelmeteket egy másik részre felhívni.
3: What will qualify you to be one who has this spirit upon you?
4: Mit tesz alkalmassá titeket arra, hogy ez a szellem rátok szálljon?
3: Let's come back to Luke's Gospel chapter 1.
4: Menjünk vissza a Lukács 1-hez.
3: A lot of interesting things there.
4: Nagyon sok érdekes dolog van itt.
3: You know, I've spoken about prayer.
4: Tudjátok, beszéltem az imáról.
3: Right here in this first chapter.
4: Itt ebben az első részben.
3: It says there in verse 9.
4: Azt olvassuk a 9. versben.
3: It says that it was the time of the burning of incense.
4: Eljött a jó illattétel ideje.
3: Burning of incense.
4: 9. vers.
3: And so, what does that represent?
4: Mit jelent ez? Mit jelképez? Az imát.
3: Are you with me?
4: Egyetértetek? Tehát bement a pap, hogy jó illatot gerjesszem.
3: Representing prayer.
4: És ez az imának a jelképe.
3: Look at the next verse.
4: Nézzétek meg a következő verset. 10. vers.
3: The whole multitude of people was praying outside at the hour of incense.
4: És a népnek egész sokasága imádkozott kívül a jó illatozás idején.
3: Come on, when miracles begin to happen.
4: Gyerünk, amikor a csodák elkezdenek történni.
3: Somebody's praying.
4: Akkor valaki imádkozik.
3: It's the hour of prayer.
4: Ez az ima órája.
3: It's the time of incense.
4: A jó illat ideje.
3: And all the people were praying.
4: És az egész nép imádkozott.
3: And it released the purposes of God.
4: És ez felszabadította Isten céljait.
3: Come on, you've got to see this.
4: Gyerünk, ezt látnotok kell.
3: Don't neglect the place of prayer.
4: Ne mellőzzétek az ima helyét.
3: Because the purposes of God are released through the place of prayer.
4: Mert Isten céljai az ima helyén keresztül áradnak ki.
3: That even caused an angel to appear.
4: Ettől még egy angyal is megjelenik.
3: Come on, some of you would love to see an angel. I would quite like to see an angel too.
4: Némelyektek szeretnének angyalokat látni. Én is nagyon szeretnék angyalt látni.
3: But the angel's presence was released through the prayer.
4: De az ima szabadította fel az angyal jelenlétét.
3: Oh, yes, Lord.
4: Igen, Uram.
3: Come, Lord.
4: Gyere, Uram.
3: Now, in verse 13.
4: 13. vers.
3: The angel speaks to Zacharias.
4: Az angyal szól Zakariáshoz.
3: Your prayer's heard.
4: Meghallgattatott a te könyörgésed.
3: Elizabeth is going to have a son.
4: Erzsébetnek fia lesz.
3: Look at verse 14.
4: Nézzétek meg a 14. verset.
3: You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth.
4: És lesz szentenék a örömödre és vigasságodra és sokan fognak.
3: Tell you days of joy are coming to your towns and cities.
4: Örvendezni az ő születésért. Mondom nektek, hogy a városainkhoz az örvendezés idői közelegnek.
3: You see what brings greater joy?
4: Tudjátok, mi hoz nagyobb örömet?
3: But the life of God.
4: Mint Isten élete.
3: And when the life of God comes into our communities,
4: és amikor Isten élete bejön a lakóközösségeinkbe, akkor öröm szabadul fel a nép között, és sokan örülnek.
3: And he was in verse 16,
4: 16. Verse 15.
3: It says he will be great in the
4: sight of the Lord. Mert nagy lészen az Úr előtt.
3: And then it says something strange.
4: Aztán valami furcsát mond.
3: He should drink neither wine or strong drink.
4: És bort és részegítő italt nem iszik.
3: But he'll be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb.
4: És betelik Szent Szellemmel még az ő anyjának méhétől fogva.
3: Now this is reference to the Nazarite.
4: Ez a Nazarénusokra utal, Nazireusokra.
3: You understand a Nazarite?
4: Tudjátok, mi az a Nazireus?
3: If you're writing anything, Numbers chapter 6.
4: A 4 Mózes 6-ban.
3: Numbers chapter 6 explains the Nazarite.
4: Találjuk a magyarázatot a nazireusok törvényére.
3: Not Nazarene, Nazarite.
4: Nazireusok.
3: Okay, so the Nazarite.
4: Tehát a nazireusok.
3: Numbers chapter 6.
4: A 4 Móz 6-ban azt olvassuk, hogy az ilyen emberek el voltak választva az Úr számára.
3: This is a major qualification for this spirit.
4: Ez ennek a szellemnek a megjelenése, ez nagyon fontos tulajdonság.
3: Separated unto the Lord.
4: Elválasztva az Úrnak.
3: I want to ask you.
4: Meg akarlak kérdezni titeket.
3: Are you separated unto the Lord?
4: El vagytok választva az Úr számára?
3: You know, that's not a part-time activity.
4: Ez nem egy részidős tevékenység.
3: Did you hear me?
4: Hallottátok?
3: Not part-time.
4: Nem részidős.
3: This is full time.
4: Ez főállás. Napi 24 órán át.
3: Separated unto the Lord.
4: Elválasztva az Úr számára.
3: And it means that all of your heart.
4: Ez azt jelenti, hogy teljes szívvel.
3: You can't have a little reserved place.
4: Nem lehet egy kis megtartott helyed.
3: This bit's for me for when I want to do my thing.
4: Hogy ez a kis rész megmarad nekem, hogyha a saját akaratomat akarom cselekedni. Nem elválasztva az Úr számára.
3: That kind of person.
4: Ez a fajta ember.
3: Will qualify for this Elijah spirit.
4: Alkalmas arra, hogy az Illés szellem rászálljon.
3: It says in Numbers in chapter 6.
4: Azt olvassuk a 4 Mózes 6-ban.
3: You should never cut your hair.
4: Hogy az illető soha ne vágja le a haját.
3: And so that was a sign of being a Nazarite.
4: Ez a nazireusnak a jele volt.
3: You remember Samson who never cut his hair?
4: Emlékeztek Sámsonra, hogy soha nem vágatta le a haját?
3: Because he was a Nazarite.
4: Mert nazireus volt.
3: He let his hair grow long.
4: Engedte, hogy hosszúra nőjön a haja.
3: Now what was that speaking?
4: Miről szól ez?
3: In the old covenant.
4: Az Ószövetségben.
3: The priest, the head of the priest was very precious.
4: Nagyon értékes volt a pap feje.
3: God poured the anointing oil on the head of the priest.
4: Isten a pap fejére öntette a felkenő olajat.
3: This head, this place of anointing belongs to him alone.
4: A fej, a kenet helye egyedül Istené.
3: And that's what it's speaking to us.
4: És ezt mondja nekünk is.
3: It's saying
4: azt
3: this
4: mondja,
3: place of anointing
4: a kenet helye
3: belongs only for you.
4: Csak a tiéd, Uram.
3: It's only for your glory.
4: Csak a te dicsőségedre van.
3: It's not for me to build my thing.
4: Nem azért, hogy én a saját dolgomat építsem fel.
3: It's not to make me look good.
4: Nem azért, hogy én jól nézzek ki.
3: It's not so that I get my name in lights.
4: Nem azért, hogy az én nevem a rivalda fénybe kerüljön.
3: It's not so that I get my network of churches.
4: Nem azért, hogy az én gyülekezet hálózatom létrejöjjön.
3: This anointing belongs to him.
4: Ez a kenet az övé.
3: Are you a Nazarite?
4: Nazireusok vagytok?
3: Everything given to him.
4: Minden neki adtatok?
3: Desires.
4: A kívánságokat.
3: Abilities.
4: Képességeket.
3: Gifts.
4: Ajándékokat.
3: Come on.
4: Adottságokat.
3: Everything that you are.
4: Mindent, ami vagytok.
3: Some of you, your youth.
4: Némelyiktek a fiatalságát.
3: Come on, all the years that you've got.
4: Mindazokat az éveket, amik még hátra vannak az életetekben. Neki adtátok.
3: And just imagine for a moment.
4: Csak képzeljétek el egy percre.
3: All those years.
4: Mindazokat az éveket.
3: Fresh anointing on every year.
4: Minden éven egy új friss kenettel.
3: Increasing anointing on every year.
4: Minden éven nagyobb kenettel.
3: Would you love that?
4: Nem szeretnétek ezt?
3: Increase of anointing.
4: A kenet növekedése egyre és egyre.
3: I'm yielded, separated unto him.
4: Tökéletesen átadva az ő számára. Alávetve neki.
3: Nazirites.
4: Nazireusok.
3: This is a lifelong separation. It's not something you just do and then you forget.
4: Ez egy életre szóló elválasztottság. Nem olyan semmi, amit megtesz az ember, aztán elfelejti.
3: All right, next point.
4: A következő pont.
3: If you are going to qualify for this anointing.
4: Ha meg akartok felelni ennek a kenetnek.
3: You're going to be like John the Baptist.
4: Olyannak kell lennetek, amilyen Keresztelő János volt.
3: The way of the Lord.
4: Aki elkészítette az Úr útját.
3: You're a trailblazer.
4: Akkor ilyen dzsungelben úttörőnek, utat vágónak kell lenni.
3: Yes, you are pioneer.
4: Akkor úttörők vagytok.
3: You're making a way.
4: Utat készítetek.
3: Where there is no way, you make a way.
4: Utat készítetek ott, ahol nincs.
3: You look at impossibilities and say there are no impossibilities in my God.
4: Ránéztek a lehetetlenségekre, és azt mondjátok, hogy az én Istenemben ezek nem lehetetlenek.
3: Come on, this is that anointing.
4: Ez van ebben a kenetben.
3: Look at no, it says yes, my God is able.
4: Nem a nemekre néz, hanem azt mondja, hogy az én Istenem képes.
3: It doesn't look at myself and say I can't.
4: Nem magamra nézek, és azt mondom, hogy én nem tudom ezt megtenni.
3: It says he can.
4: Hanem azt mondja, hogy Isten yes. Meg tudja tenni. Igen.
3: It's a different kind of attitude. Ez egy
4: másfajta. Másfajta hozzáállás az, aki utat tör a bozódban.
3: A bulldozer, I like that.
4: Nagyon tetszik, a tolmács azt mondta, hogy bulldozer, a német azt mondta.
3: I like that.
4: Igen, nagyon tetszik ez nekem. Bulldozerezzük az utat a dzsungelben.
3: Hallelujah, hallelujah. This next point.
4: Következő pont.
3: This company who know this Elijah anointing.
4: Ez a csoport, aki ismeri az illéskenetet.
3: They are abandoned lovers of God.
4: Istent önmagukról elfeledkezve szeretik.
3: They know his presence.
4: Ismerik Isten jelenlétét.
3: I want to tell you there's no greater power in the face of the earth.
4: El akarom mondani nektek, hogy a földön nincs nagyobb erő.
3: The power of God's love.
4: Mint Isten szeretetének az ereje.
3: It is God's love that empowers us.
4: Isten szeretete ad nekünk erőt.
3: It's God's love that thrills us.
4: Isten szeretete villanyoz fel minket.
3: And you know, we've got to know that place of his presence and his life and his love.
4: Tudjátok, ismernünk kell azt a helyet, ahol az ő jelenléte van, az ő életét és szeretetét átélhetjük.
3: You know, we live in days where it's we are able if we would be persistent.
4: Tudjátok, olyan napokban élünk, ahol képesek lehetünk erre, hogy kitartóak vagyunk.
3: Just to push through into the very presence of God.
4: Csak hogy áttörjünk, benyomuljunk Isten jelenlétébe.
3: Like when we began this meeting.
4: Mint amikor elkezdtük ezt az alkalmat.
3: Raise your hand if you pushed into the presence of God.
4: Emeljétek fel a kezeteket, hogyha benyomultatok Isten jelenlétébe.
3: Yes.
4: You igen.
3: Came into his presence.
4: Bejöttetek az ő jelenlétébe.
3: Isn't that amazing?
4: Nem megdöbbentő?
3: That God would welcome us.
4: Hogy Isten szeretettel fogad minket.
3: Yes, right now, come on, you can push in his presence.
4: Most be lehet nyomulni az ő jelenlétébe.
3: Hallelujah. He is available for us.
4: Ő rendelkezésünkre áll.
3: But you see, that place of his presence.
4: De tudjátok, az ő jelenlétének a helye.
3: It's not just an escape place.
4: Nem csak menekülési hely.
3: It's a place empowering.
4: Hanem olyan hely, ahol
3: it is God's love that empowers us.
4: Isten szeretete ad nekünk erőt.
3: It's God's love that thrills us.
4: Isten szeretete villanyoz fel minket.
3: And you know, we've got to know that place of his presence and his life and his love.
4: Tudjátok, ismernünk kell azt a helyet, ahol az ő jelenléte van, az ő életét és szeretetét átélhetjük.
3: You know, we live in days where it's we are able if we would be persistent.
4: Tudjátok, olyan napokban élünk, ahol képesek lehetünk erre, hogy kitartóak vagyunk.
3: just to push through into the very presence of God.
4: Csak hogy áttörjünk, benyomuljunk Isten jelenlétébe.
3: Like when we began this meeting.
4: Mint amikor elkezdtük ezt az alkalmat.
3: Raise your hand if you pushed into the presence of God.
4: Emeljétek fel a kezeteket, hogyha benyomultatok Isten jelenlétébe.
3: Yes.
4: You igen.
3: Came into his presence.
4: Bejöttetek az ő jelenlétébe.
3: Isn't that amazing?
4: Nem megdöbbentő?
3: That God would welcome us.
4: Hogy Isten szeretettel fogad minket.
3: Yes, right now, come on, you can push in his presence.
4: Most be lehet nyomulni az ő jelenlétébe.
3: Hallelujah. He's available for us.
4: Ő rendelkezésünkre áll.
3: But you see, that place of his presence.
4: De tudjátok, az ő jelenlétének a helye.
3: It's not just an escape place.
4: Nem csak menekülési hely.

0: újjunk Isten jelenlétébe.
1: Like when we began this meeting.
0: Mint amikor elkezdtük ezt az alkalmat.
1: Raise your hand if you pushed into the presence of God.
0: Emeljétek fel a kezeteket, hogyha benyomultatok Isten jelenlétébe.
1: Yes.
0: You Igen.
1: Came into his presence.
0: Bejöttetek az ő jelenlétébe.
1: Isn't that amazing?
0: Nem megdöbbentő?
1: That God would welcome us.
0: Hogy Isten szeretettel fogad minket.
1: Yes, right now, come on, you can push in his presence.
0: Most be lehet nyomulni az ő jelenlétébe.
1: Hallelujah. He is available for us.
0: Ő rendelkezésünkre áll.
1: But you see, that place of his presence.
0: De tudjátok, az ő jelenlétének a helye.
1: It's not just an escape place.
0: Nem csak menekülési hely.
1: It's a menedék, place of empowering.
0: Hanem olyan hely, ahol erőt kapunk.
1: It's a place of appointing.
0: És ahol kijelöl minket.
1: It's a place where we get a charge, our directions.
0: Olyan hely, ahol megkapjuk a napi parancsot.
1: It's in his presence.
0: Az ő jelenlétében történik ez.
1: Come on, there's no substitute.
0: Ezt nem lehet helyettesíteni semmivel.
1: And unless you learn to push into that place.
0: És hogyha nem tanultok meg benyomulni az ő jelenlétébe.
1: You do it in prayer.
0: Ez imában tehető
1: you do
0: meg.
1: It in worship.
0: Imádásban.
1: You do it by just no words at all.
0: Úgy, hogyha egyáltalán nem is szóltok egy szót sem.
1: You just open your spirit to the Lord.
0: Csak kinyitjátok a szellemeteket az Úr előtt.
1: And you know God.
0: És ismeritek Istent.
1: And he knows you.
0: És ő ismert titeket.
1: And he possesses that which is his.
0: És ő birtokba veszi azt, ami az övé.
1: Oh, do you want to be possessed?
0: Akarjátok, hogy Isten birtokba vegyen titeket? Hogy ő birtokba vegyen.
1: The love of your soul.
0: A ti lelketek szerelme.
1: The greatest love in the earth.
0: A földön a legnagyobb szeretet.
1: Possess you.
0: Birtokba vesz titeket.
1: Consume you.
0: És megemész titeket.
1: And his heart of love.
0: És az ő szerető szíve.
1: Beats in your heart.
0: Ott ver a ti szívetekben.
1: And then you begin to feel that how he feels about people.
0: És akkor elkezditek azt érezni az emberek iránt, amit ő.
1: He changes your heart.
0: Megváltoztatja a szíveteket.
1: He changes the way you look.
0: Azt, ahogy néztek.
1: He changes the way you see.
0: Azt, ahogy látjátok a dolgokat.
1: You feel his heartbeat.
0: Érzitek az ő szívverését.
1: Do you know there's a place where he can take you?
0: Tudjátok, van egy olyan hely, ahol Isten az ő szívébe bevihet titeket.
1: Come on, you can go there.
0: Oda lehet menni.
1: It's phenomenal.
0: Fantasztikus.
1: Into his heart.
0: Az ő szívébe.
1: And you feel his heartbeat.
0: És érzitek az ő szívverését.
1: Do you know what you might see there?
0: Tudjátok, mit láthattok ott?
1: Huge tears dropping down.
0: Óriási könnyek hullását.
1: You might feel his heart weeping.
0: Érezhetitek, hogy Isten szíve sír.
1: Weeping for the lost.
0: Az elveszettekért.
1: Perhaps weeping for you.
0: Talán érted.
1: You see the heart of God.
0: Látjátok Isten szívét.
1: You know his incredible love.
0: Ismeritek az ő hihetetlen szeretetét.
1: You can explore in that place.
0: Felderíthetitek azt a helyet.
1: Get to know the one who created you.
0: Megismerhetitek azt, aki teremtett titeket.
1: For one purpose.
0: Egy célra teremtett.
1: To possess you.
0: Azért, hogy birtokba vegyem.
1: And love you and love you.
0: És szeressen és szeressen titeket.
1: Come on, loved ones.
0: Gyerünk, szeretettek.
1: You're loved.
0: Szeretettek vagytok.
1: Loved more than you can imagine.
0: Jobban szeretettek, mint el tudjátok képzelni.
1: Accepted more than you could understand.
0: Inkább elfogadottak, mint ahogy meg tudjátok érteni.
1: Romans chapter 5 verse 5.
0: Róma 5:5.
1: It says the love of God.
0: Azt mondja Isten szerelme.
1: Poured into your heart.
0: Kiöntetett a szívetekbe.
1: By the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem által.
1: His own love.
0: Az ő saját szeretete.
1: In your heart.
0: Van a szívetekben.
1: By the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem által.
1: Let it flow out.
0: Hadd folyjon ki.
1: Come on, it's an endless supply.
0: Gyerünk, ez egy végtelen forrás, kiapadhatatlan forrás.
1: Let it flow.
0: Hadd folyjon.
1: Father, I ask you.
0: Atyám, kérlek,

0: lélek téged.
1: Minister into every heart.
0: Hogy szolgálj minden szívnek.
1: Don't let anybody be satisfied.
0: Senki ne legyen elégedett.
1: Jesus, we want your heart.
0: Jézus, mi a te szívedet akarjuk.
1: We want to know your heart.
0: Ismerni akarjuk a szívedet.
1: Live in your heart.
0: És a te szívedben akarunk élni.
1: And do the will of your heart.
0: És a te szíved akaratát akarjuk cselekedni.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Hallelujah. Hallelujah. Come on, this is the qualifications.
0: Ezek a követelmények.
1: For coming to a place where he will anoint you with that Elijah spirit.
0: Ahhoz, hogy eljuthassatok oda, amikor ő felkent titeket az Illés szellemmel.
1: One last little word.
0: Egy utolsó kis szó.
1: That kind of person is obedient.
0: Az ilyen fajta ember engedelmes.
1: And they have a servant heart.
0: És szolgáló szíve van.
1: And I want to say to you, I don't care if you're an apostle.
0: És azt akarom mondani neked, hogy nem érdekel, hogyha apostol vagy.
1: A pastor or any person.
0: Vagy pásztor, vagy bárki.
1: There's one thing we never progress from.
0: Van egy dolog, amiből soha nem növünk ki.
1: We're always servants.
0: Mindig szolgák vagyunk.
1: Come on, we're always a servant.
0: Mindig szolgák vagyunk.
1: And if you do not embrace that,
0: és hogyha ezt nem fogadjátok el,
1: you will miss this Elijah anointing.
0: Akkor elszalasztjátok az Illés kenetet.
1: We are servants to the day we die.
0: Halálunk napjáig szolgák vagyunk.
1: Well, actually, we're servants for eternity.
0: Tulajdonképpen az örökké valóságig szolgák vagyunk.
1: Come on, that's who we are.
0: Azok vagyunk.
1: And Jesus showed us the way.
0: És Jézus mutatta meg az utat nekünk ezen.
1: So, obedient servant heart.
0: Úgyhogy engedelmes szolgáló szív.
1: And this is the way you qualify.
0: Így lehet megfelelni erre.
1: Now you can check yourself.
0: Ellenőrizzétek magatokat.
1: Do I qualify?
0: Alkalmas vagyok.
1: Lord, let me qualify.
0: Uram, hadd legyek alkalmas.
1: Are you saying that?
0: Mondjátok ti is ezt? Gyerünk. Mondjátok ti is?
1: Lord, make me qualify.
0: Igen, Uram, tegyél engem alkalmassá.
1: Lord, help me to do this.
0: Uram, segíts, hogy ezt megtegyem.
1: Now, this John the Baptist.
0: A keresztelő János.
1: When he was on the earth.
0: Amikor a földön volt.
1: He prepared the way of the Lord for the first coming.
0: Elkészítette az Úr útját az ő első eljöveteléhez.
1: But we are preparing the way for his second coming.
0: De mi az ő második eljöveteléhez készítjük az utat.
1: And you and I can be empowered in the same way.
0: És te és én ugyanúgy lehetünk felkészítve erre.
1: We can fulfill every purpose that he has for this time.
0: Hogy megvalósíthassuk Isten minden célját erre a korra vonatkozólag.
1: Now, I just want to look at one or two other things.
0: Csak még egy-két dolgot szeretnék megnézni.
1: Now, John had a specific calling.
0: Jánosnak volt egy konkrét elhívása.
1: Now, let's look at Luke's Gospel, chapter 1.
0: Nézzük meg a Lukács 1-ben.
1: And it's verse 76.
0: A 72. verset. 72.
1: And this is a description of the calling.
0: Ez az elhívás leírása.
1: Now, this is your calling.
0: Ez a ti elhívásotok.
1: It's first of all it says.
0: Mindenek előtt azt mondja.
1: This you charge be called a prophet of the Most High.
0: A mindenható Isten profétájának kell lenned.
1: First of all, this spirit.
0: Mindenek előtt ez a szellem.
1: This spirit of Elijah.
0: Az Illés szelleme.
1: Is it a prophetic spirit?
0: A profétai szellem.
1: None of us can escape that.
0: Ezt senki nem fogja megúszni közülünk.
1: The body of Christ is a prophetic company.
0: Krisztus teste profétikus társaság.
1: It says in the scripture you all may prophesy.
0: Azt mondja az ige, hogy mindannyian profétálhattok.
1: Every one of you sitting there.
0: Mindannyian, akik itt ültök.
1: Is as the result of prophecy.
0: Mint egy a profécia eredménye vagytok. Tudtátok, hogy ti létre lettetek profétálva?
1: Jesus prophesied.
0: Jézus profétált.
1: The prophets prophesied.
0: A proféták is profétáltak.
1: There will be Gentiles who would come into the kingdom.
0: Hogy lesznek pogányok, akik bejönnek a királyságba. És mi van? Mi itt vagyunk?
1: Here we are.
0: Itt vagyunk mi?
1: We are the result of prophecy.
0: A profécia eredménye vagyunk.
1: A prophet declared we should be here.
0: Egy proféta kijelentette, hogy itt kell lennünk.
1: And now we are prophetic people.
0: Tehát mi most egy profétai nép vagyunk.
1: Praying,
0: És az imádkozásunkban, és a megvallásainkban,
1: we are speaking the next generation.
0: A következő nemzedékhez szólunk a kihirdetéseinkkel.
1: We are speaking this generation into liberty.
0: És ezt a nemzedéket szabadságra szóljuk.
1: Come on. We are prophets of the Most High.
0: A magasságos Isten profétái vagyunk, gyerünk.
1: Now what does a prophet do?
0: Mit tesz egy proféta? Meghallja Istent.
1: He is God. He is.
2: Yes.
1: And he speaks what he hears.
0: És elmondja, amit hall.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok?
1: This is who we should be.
0: Nekünk is ennek kell lennünk.
1: Does that help you?
0: Ez segít nektek?
1: If we hear what God is saying,
0: tudjátok, ha halljuk, amit Isten mond,
1: we know what to pray.
0: Akkor tudjuk, mit imádkozzunk.
1: We know what to declare.
0: Tudjuk, hogy mit hirdessünk
1: ki. We know what is his will.
0: Tudjuk, mi az ő akarata.
1: So, come on, stir up that prophetic spirit.
0: Gerjesszétek fel ezt a profétai szellemet.
1: Don't just say, oh, he's a prophet, I'm not.
0: Nem mondjátok csak az, ó, ez az ember proféta, én nem.
1: Well, okay, there's the gift of the prophet.
0: Persze, van ilyen ajándék, hogy profétasság.
1: But we all got a capacity.
0: De mindannyian képesek vagyunk.
1: To have a prophetic understanding and a prophetic ability.
0: Arra, hogy profétailag értsük a dolgokat, profétikusak legyünk.
1: So, first of all,
0: mindenek előtt.
1: Verse 76.
0: 76. vers.
1: He will go before the Lord before his face.
0: A magasságos Isten profétájára kivattatod, mert az Úr előtt jársz.
1: Prepare the way of the Lord.
0: Hogy az Úr útjait megkészítsd.
1: So this is the description, the job description.
0: Tehát ez a munkaköri leírás.
1: Of John the Baptist.
0: Keresztelő János számára. 77. vers.
1: Very important point.
0: Nagyon fontos.
1: He's come to give knowledge of salvation to his people.
0: Megtanítja a népét az üdvösség ismeretére.
1: That's our job today.
0: Ez a mai feladatunk.
1: So we need to qualify.
0: Tehát alkalmassá kell válnunk.
1: And then be capable.
0: Aztán képessé.
1: Of fulfilling our calling.
0: Arra, hogy az elhívásunkat betöltsük.
1: This is what we're to do.
0: Ezt kell tennünk.
1: Now those who prepare the way of the Lord.
0: Azok, akik az Úr útját készítik.
1: They receive the ministry that God is pouring upon them.
0: Elfogadják a szolgálatot, amit Isten rájuk áraszt.
1: They seek to qualify to have this spirit resting upon them.
0: Igyekeznek alkalmasak lenni arra, hogy ez a szellem megnyugodjon rajtuk.
1: They hear the call of God upon them.
0: Hallják Isten elhívását az életükön.
1: And now they put that mantle of Elijah upon them.
0: És utána felöltözik Illés köntösét, palástját. De mi ez a palást?
1: It's not just a piece of clothing.
0: Nem csak egy ruhadarab.
1: It's who Elijah was.
0: Hanem Illés miben léte, hogy ő ki volt.
1: Elijah went up to heaven?
0: Emlékeztek, Illés felment a mennybe.
1: His mantle fell.
0: És akkor a palástja leesett.
1: And somebody picked it up.
0: És valaki felvette.
1: Come on, people of God.
0: Gyerünk, Isten népe.
1: We're gonna pick that mantle up.
0: Fel kell vennünk ezt a palástot.
1: And we're gonna clothe ourselves with that anointing.
0: És fel kell öltözünk ebbe a kenetbe. Ebbe a kinevezésbe. Ebbe az elhívásba. Ebbe a képességbe.
1: And we will see that in this day and in this age.
0: És akkor látni fogjuk ezekben a napokban, ebben a korban.
1: There is the spirit of Elijah in the earth.
0: Hogy Illés szelleme itt van a földön.
1: And God is going to do what he did in the days of Elijah and so much more.
0: És Isten meg fogja tenni ugyanazt, amit Illés napjában megtett, és még sokkal többet.
1: Elisha picked that mantle up.
0: Elizeus felvette a palástot.
1: And he came as a double portion upon him.
0: És ez kettős mértékben szállt rá ez a kenet.
1: Oh, but we don't have that kind of limit upon us.
0: De rajtunk nincsen ilyen korlátozás.
1: It's not a double portion.
0: Nem kettős mértékről van szó.
1: Holy Spirit himself.
0: Hanem maga a Szent Szellem van rajtunk.
1: You can't get more.
0: Ennél többet nem lehet kapni.
1: What it requires is us to die to have it upon us. We need to die.
0: Meg kell halnunk.
1: Die to wear that mantle.
0: Azért, hogy hordhassuk ezt a palástot.
1: Take that mantle upon us.
0: Vegyük magunkra ezt a palástot.
1: When the Spirit of God comes down.
0: Amikor Isten szelleme leszáll.
1: All of what you desire and all of what is in Elijah is in the spirit.
0: A szellemben ott van mindaz, amit Isten vágyik, amire Isten vágyik, és ami Illés szellemében benne volt.
1: Picking up that mantle.
0: És mi felvesszük ezt a palástot.
1: We're putting it on.
0: Felvesszük.
1: We're going to say yes, Lord.
0: És azt mondjuk, igen, Uram.
1: And that mantle is not just for one person.
0: És ez a palást nem csak egy emberé.
1: It is the Holy Spirit himself.
0: Hanem maga a Szent Szellem ez.
1: Poured out in the day of Pentecost.
0: Aki kiáradt pünkösd napján.
1: For the whole church.
0: Az egész egyház számára.
1: To equip us in this time.
0: Hogy felkészítsen minket ebben az időben.
1: Be a kind of people.
0: Arra, hogy olyan emberek legyünk.
1: Who stand against the powers of darkness.
0: Akik ellenállnak a sötétség erőinek.
1: Prepare the way of the Lord.
0: És készítek az Úr útját.
1: And make it possible for our Jesus to come.
0: És lehetővé teszik, hogy a mi Jézusunk eljöjjön.
1: Stand up.
0: Álljatok fel.
1: We bless you, Lord.
0: Áldunk téged, Uram.
1: We thank you, Jesus.
0: Köszönjük, Jézus.
1: We worship you, Lord.
0: Imádunk, Uram.
1: We exalt you, our God.
0: Felmagasztalunk téged, Istenünk.
1: We receive everything you've got for us.
0: És mindent elfogadunk, amit adni akarsz nekünk.
1: We take that Elijah anointing.
0: És fogjuk ezt az illés kenetet.
1: We will be those, Lord God.
0: Azok leszünk mi, Úr Istenünk.
1: Who break open the way for you.
0: Akik utat törnek neked.
1: Lord, we will speak to the mountains.
0: Szólni fogunk a hegyeknek.
1: And we will say, you shall become a plain.
0: És azt fogjuk mondani, hogy legyenek síksággá.
1: We speak to every crooked place.
0: Szólunk minden görbe útnak. Azt mondjuk, hogy legyél egyenesse Jézus nevében.
1: God, we prepare your way.
0: Azt mondjuk, Istenünk, készítjük a te utadat.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise the Lord.
0: Dicsérjétek az Urat.
1: Praise you, Lord.
0: Dicsérünk, Uram.
1: Thank you.
0: Köszönöm.
2: Elhangzott Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része, melyben Eileen Vincent tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Szansz műsorán.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagy lányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. Jánosi Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodora, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodorához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodora, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
3: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen szeretet hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
1: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
3: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
1: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
3: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves koromig, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
1: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizd olyan sokat?
3: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
1: Feri, miután Teodora apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
2: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy, hogy minden kapcsolatban az ember otthagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abban próbáltunk egy jó alapot letenni feléjük, hogy azt mondja a feleségem Dorka is, az alapvéleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelem, szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően. És arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba is oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanya a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom. Hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a Eredményes Fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire betesszünk és kiveszünk dolgokat. Néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozban. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
2: Például úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
1: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben is, stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át, egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
3: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás is minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővel el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat?
2: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésébe lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
1: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
1: Akkor folytassuk itt, rendben van.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

있을 때 왔다니 답답한

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A Bibliába lapozzatok az Efézusi levélhez.
3: And turn in your notes to, I think we'll say page 17, I guess.
2: A jegyzetben pedig azt hiszem, hogy a 17. oldalra.
3: Oh, no, page 18.
2: Nem, 18. oldal.
3: Okay, what I want to do in this session is to begin to look at the letter to the Ephesians.
2: Ebben a tanításban szeretném elkezdeni az Efézusi levél vizsgálatát.
3: 4 years after Paul left Ephesus.
2: 4 évvel azután, hogy Pál elhagyta Efézust.
3: He's now in prison.
2: Most börtönben van.
3: And he's going to stay in prison.
2: És börtönben is marad.
3: Except it seems for a few months he had temporary release until he was executed.
2: Kivéve, hogy úgy tűnik, hogy pár hónapra kiszabadul előbb-utóbb, egészen a kivégzéséig.
3: So having exhorted the Ephesian elders to be the authority and to have written to Timothy to take up the apostolic responsibility.
2: Tehát miután beszélt az efézusi vénekkel és mondta nekik, hogy vegyék át azt a tekintélyt, ami kell a szolgálatod, és miután Timóteusnak is írt az apostoli szolgálatának a vonzatairól, megírja az efézusi levelet is.
3: And it's a great prophetic letter.
2: Ez egy nagyszerű prófétai levél.
3: And the purpose is to make them the conquering church that they need to become.
2: És az a célja, hogy az efézusi gyülekezet azzá a győztes gyülekezetté váljon, amivé válnia kell.
3: The generation to which it was written never became the Ephesian church in practice.
2: Az a nemzedék, amelynek szólt a levél, soha nem vált azzá az efézusi gyülekezetté a gyakorlatban.
3: It's like a letter waiting for some generation of the church to take it and to be it.
2: Amivé válnia kellett volna, és mivel ez egy prófétai levél, arra vár, hogy legyen az egyházban egyszer egy nemzedék, amely fogja ezt a levelet, és a gyakorlatban megvalósítja. És hiszem, hogy a mi nemzedékünk az, amely gyakorlatban megvalósítja majd az efézusi levél utasításait.
3: Study it very briefly. I won't have time to expound it as I would like.
2: Nagyon röviden fogom tanulmányozni. Nincsen idő arra, hogy úgy, ahogy szeretném, ki tudjam ezt bontani.
3: You can divide this letter into 4 main headings.
2: De ezt a levelet 4 fő részre lehet osztani.
3: And this is the order in which they come.
2: A következő sorrendben jönnek ezek egymás után.
3: The problem is that many enthusiastic Christians jump straight into Ephesians chapter 6.
2: Az a baj, hogy sok lelkes keresztény rögtön az Efézus 6-hoz akar ugrani.
3: They see we wrestle with principalities and powers.
2: Látják azt, hogy mi fejedelemségekkel és hatalmasságokkal küzdünk.
3: Called to be warriors.
2: És hogy elhívott minket Isten arra, hogy harcosok legyünk.
3: Throw these powers down.
2: Hogy levethessük ezeket az erőket a trónjukról.
3: The trouble is we have not done the necessary preparatory work.
2: De az, hogy ehhez nem tettük meg a szükséges előkészületeket.
3: This statement about warring successfully comes halfway through chapter 6.
2: A sikeres harcról szóló megállapítás a 6. rész felénél következik.
3: But there are 5.5 chapters before you get there.
2: De mielőtt oda jutnánk, van 5.5 fejezet előtte.
3: Many enthusiastic Christians, they hear about spiritual warfare.
2: És sok lelkes keresztény hall a szellemi harcról.
3: And they jump straight into chapter 6 without going through the stages which lead up to chapter 6.
2: És azonnal a 6. fejezethez ugrik, mielőtt megtenni az előkészületeket ahhoz, hogy a 6. részhez érhessen.
3: It's the same thing in the book of Hebrews.
2: A zsidó levéllel ugyanez a helyzet.
3: In chapter 12 we're introduced to a kingdom which cannot be shaken.
2: A 12. fejezetben ismerjük meg a megingathatatlan királyságot.
3: Which has the power to destroy all other kingdoms.
2: Amelynek hatalma van ahhoz, hogy minden más királyságot elpusztítson.
3: But before you get to chapter 12, there are 11 chapters preceding it.
2: De mielőtt a 12. részhez jutnánk, van előtte 11 fejezet.
3: And you cannot live chapter 12 until you've learned to live the other 11 chapters preceding it.
2: És nem élhetünk a 12. részben, mielőtt élnénk az azt megelőző 11 részben.
3: Amen.
2: Így van.
3: So this is the order of the Ephesian letter.
2: Tehát ez az efézusi levél sorrendje.
3: These, I think I put these 4 headings on It's somewhere on page 20-21 in your notes.
2: Azt gondolom, a jegyzetben a 20-21. Oldalon vannak ezek a szakaszok. Következő sorrendben, amikre osztani lehet a levelet. Meg kell tanulnunk ülni.
3: We have to learn to walk.
2: Meg kell tanulnunk járni.
3: We have to learn to stand.
2: Meg kell tanulnunk megállni.
3: And finally we learn how to fight.
2: És végül megtanulunk harcolni.
3: So that's the order of the Ephesian letter.
2: Ez az efézusi levél sorrendje.
3: Sit.
2: Ülni.
3: Walk.
2: Járni.
3: Stand.
2: Állni.
3: And then fight.
2: És aztán harcolni.
3: And if you try to do the one before the other, you're going to find that you will not be successful.
2: És meg, ha megpróbáljuk összekeverni a sorrendet, akkor azt fogjuk találni, hogy nem sikerül.
3: So let's just move into that letter now.
2: Úgyhogy akkor most fogjunk bele ebbe a levélbe.
3: And you'll find it in chapter 1.
2: Az első részben találjuk.
3: Verses 1 through 15.
2: Az elsőtől a 15. versig.
3: We have the most wonderful explanation of the riches of our inheritance in Christ.
2: Találjuk a Krisztusban kapott örökségünk gazdagságának legcsodálatosabb leírását.
3: It talks several times about this inheritance.
2: Többször van szó a levélben erről az örökségről.
3: We're told in verse 11.
2: A 11. vers azt mondja,
3: that in him,
2: hogy ő benne,
3: also we have an inheritance,
2: akiben vettük is az örökséget,
3: being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will.
2: Eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik.
3: So nothing can stop God bringing us to where he wants to bring us.
2: Tehát Isten semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy eljutasson minket oda, ahova akar.
3: Circumstances cannot.
2: A körülmények nem akadályozhatják meg.
3: The devil cannot.
2: Az ördög sem.
3: We are the only ones that can mess it up.
2: Egyedül mi zavarhatjuk össze a dolgokat.
3: Amen. Amen. And in verse 14 it says end of verse 13, verse 14.
2: 13. vers végén és a 14. versben azt mondja.
3: You were sealed with the Holy Spirit of promise.
2: Megpecsételtettetek az ígéretnek a Szent Szellemével.
3: Who is the guarantee of our inheritance?
2: Aki záloga a mi örökségünknek.
3: Now this word guarantee.
2: Ez a zálog szó.
3: It's a term that's used in the buying and selling of land or property.
2: Olyan kifejezés, amit akkoriban mondjuk az ingatlan forgalmazásban használtak.
3: Now, I don't know how you would translate it in German, but in English we would say it's like the down payment. It's about the earnest money of a financial transaction.
2: Nem tudom németül, hogy mondják, de mi azt mondanánk, hogy egy ilyen ingatlan üzletben a foglaló a vásárló részéről, az az a zálog, ami itt van.
3: Imagine that Frida and I, she's selling a house and I want to buy the house.
2: Képzeljük el, hogy Frida el akar adni egy házat, és én meg akarom venni.
3: We agree on the price.
2: Megegyezünk az árban.
3: And then we seal the contract.
2: Aztán megpecsételjük a szerződést.
3: And I give her a financial cash deposit.
2: És én adok neki készpénzben egy foglalót erre az üzletre.
3: It would be something like 10%.
2: Ez olyasmi lesz, körülbelül a 10%-a lesz a vételárnak.
3: Say, right, here's 10%.
2: És azt mondom neki, itt van 10%.
3: Here's the down payment.
2: Ez a foglaló.
3: Seals the contract.
2: Ez a szerződést megpecsételi.
3: I'm gonna buy it for cash.
2: És én készpénzért fogom megvenni
3: so
2: tőled ezt a dolgot.
3: Date,
2: úgyhogy amikor befejezzük az üzletet,
3: this 10% is guaranteeing the rest of the money.
2: Akkor ez a 10% garantálja, hogy a pénz többi részét is meg fogod kapni.
3: If you receive that money,
2: hogyha te elfogadod ezt a pénzt,
3: you're under contract not to sell it to anybody else.
2: Akkor ezzel leszerződtél velem arra, hogy másnak nem fogod eladni a telket.
3: And if I give you that money,
2: és ha én odaadom neked ezt a pénzt,
3: I'm under contract to bring the rest of the money.
2: Akkor én leszerződtem veled arra, hogy elhozom a pénz többi részét is.
3: If I was not serious about buying the property, I would not give the deposit.
2: Hogyha nem akarnám komolyan megvenni az ingatlant, akkor nem fizetném ki a foglalót.
3: That payment in advance,
2: ez az előzetes összeg,
3: the rest of the money is coming.
2: Szavatolja, hogy jön a vételár többi része.
3: And it binds us by contract to one another to complete the transaction.
2: És így szerződéssel kötve vagyunk egymáshoz arra, hogy befejezzük az üzletet.
3: Now this is the word that's being used here.
2: Itt ezt az szót használja az ige.
3: This is what we're being told.
2: És azt mondja nekünk itt az ige.
3: If God didn't intend to complete his work in you, he would not have given you the Holy Spirit.
2: Ha Isten nem akarná befejezni bennetek a munkát, akkor nem adta volna oda a Szent Szellemet.
3: If he's given you the Spirit,
2: ha megadta nektek a szellemet,
3: It's the guarantee of the full inheritance.
2: Akkor ez az egész örökségnek a garanciája.
3: Because God never begins anything without completing it successfully.
2: Mert Isten soha nem fog úgy bele valamibe, hogy ne fejezné be sikeresen.
3: Amen. He that has begun a good work in you.
2: Ő az, aki elkezdte bennetek a jó munkát.
3: He will give up because you're much harder than he thought you were.
2: Fel fogja előbb-utóbb adni, mert rá fog jönni, hogy sokkal nehezebb a feladat, mint gondolta.
3: Is that what it says?
2: Ezt mondja az ige?
3: He that's begun a good work in you.
2: Aki elkezdte bennetek a jó munkát.
3: He will complete it until the day of Jesus Christ.
2: Be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig.
3: So the fact that God's given you His Spirit.
2: Tehát az a tény, hogy Isten az ő szellemét adta nektek.
3: Is the guarantee that He will bring you into the full inheritance.
2: Ez szavatolja azt, hogy el fog juttatni titeket Isten a teljes örökségig.
3: A good session just drooling over this inheritance.
2: Sok időt töltenék, egy egész tanítást tölthetnék azzal, hogy ennek az örökségnek a részleteit felvázolom előttetek.
3: It's so absolutely fantastic.
2: Annyira fantasztikus ez.
3: I'm just going to mention this. I cannot develop it the way that I would like.
2: Most csak megemlítem, nem tudom úgy kidolgozni a témát, ahogy szeretném.
3: You'll find a phrase that comes again and again in these first chapters of Ephesians.
2: Újra és újra találkoztok egy kifejezéssel az Efézusi levél első fejezeteiben.
3: It comes again in the book of Colossians.
2: A Kolossi levélben szintén előfordul.
3: It comes again in the book of Romans.
2: És a Római levélben is.
3: And the phrase is in him.
2: Ez az a kifejezés, hogy ő benne.
3: Or together with him.
2: Vagy vele együtt.
3: And that altogether comes about 80 times.
2: Ez, hogy ő vele együtt körülbelül 80-szor fordul elő az Új Szövetségben.
3: And this is the means by which we come into that inheritance.
2: Mi ilyen módon jutunk el az örökségünkbe?
3: It's in him.
2: Ő benne.
3: And I would love to develop this, but I know I haven't the time.
2: És szeretném ezt kibontani, de tudom, hogy nincs időm rá.
3: But I've done some careful teaching on this.
2: De tanítottam nagyon alaposan már erről.
3: Under the title of the law of heredity.
2: Ilyen címmel, hogy az öröklődés törvénye.
3: Now, Franz, what is that available in which languages?
2: Franz, milyen nyelveken érhető el ez a tanítás?
3: Is it? Do you know or not know?
2: Tudod vagy nem tudod?
3: No one seems to know. Okay.
2: Úgy tűnik senki nem tudja.
3: Yeah, well, we'll tell you about this.
2: Majd később beszélünk róla.
3: Are you going to tell me now? Okay.
2: Vagy most megmondod?
3: You need to get hold of this.
2: Tehát meg kell ezt ragadnotok.
3: Because in Romans chapter 5 and 6 deal with this very carefully.
2: Mert a Róma 5. és 6. részében nagyon alaposan van erről tanítás. Akkor most felejtsük el szerintem.
3: We'll look at it later.
2: Majd később megvizsgáljuk. Most szeretném csak az alapelvet elmondani.
3: What the Bible teaches us that we are the debtors or the beneficiaries of the generations that have gone before us.
2: A Biblia azt tanítja, hogy mi javadalmazottjai vagyunk azoknak és adósai vagyunk azoknak, akik előttünk jártak. Kedvezményezettjei vagyunk azoknak. Ez egy nagyon erőteljes ige. És muszáj, hogy ezt megragadjuk, nem azt mondtam, hogy értsük meg, hanem, hogy ragadjuk meg az igazságát, mert képtelenek vagyunk megérteni, de mégis ez tökéletes bibliai logika. És ennek az egyik példáját a Zsidó 7-ben találjuk, ahol azt olvassuk.
3: The purpose of the writer is to prove that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
2: Az írónak az a szándék, hogy bebizonyítsa, hogy a melkisedeki papság magasabb rendű a lévita papságnál.
3: And this is how he proves it.
2: És a következő módon bizonyítja ezt be.
3: Two things happened.
2: Azt mondja, két dolog történt.
3: Melchizedek met Abraham.
2: Amikor Melkisedek találkozott Ábrahámmal.
3: This is Melchizedek.
2: Ő lesz most Melkisedek.
3: This is Abraham.
2: Ez meg Ábrahám. Két dolog történt. Először is.
3: Melchizedek blessed Abraham.
2: Melkisedek megáldotta Ábrahámot.
3: Number two.
2: Másodszor.
3: Abraham gave tithes to Melchizedek.
2: Ábrahám tizedet fizetett Melkisedeknek.
3: And it's a principle.
2: Ez egy alapelv.
3: The one blessing is greater than the one receiving the blessing.
2: Alapelv az, hogy aki áldást mond, az nagyobb, mint aki elfogadja az áldást.
3: The one who receives the tithe is greater than the one who gives the tithe.
2: Aki kapja a tizedet, az nagyobb, mint aki adja a tizedet.
3: So by these two infallible proofs, we can show you that Melchizedek is superior to Abraham.
2: Tehát ezáltal a két megbukhatatlan bizonyíték által bizonyítjuk nektek, hogy Melchizedek magasabb rendű Lévinél.
3: Abraham humbled himself before Melchizedek.
2: Abraham megalázta magát Melchizedek előtt.
3: He received the blessing.
2: Megkapta az áldást.
3: And he gave the tithe.
2: És adott tizedet.
3: Now the law of heredity kicks in.
2: És akkor bekattan az öröklődés törvénye.
3: Because we're told this.
2: Mert azt olvassuk,
3: that in the loins of Abraham was a yet unborn great grandson.
2: Abraham ágyékában ott volt egy még meg nem született ükunokája.
3: His name was Levi.
2: Lévinek hívták.
3: Now, at the time this happened,
2: amikor ez megtörtént,
3: Isaac had not yet been born.
2: Izsák még nem született meg.
3: Jacob had not obviously been born.
2: Nyilvánvaló, hogy Jákob sem született meg.
3: And Levi clearly had not yet been born.
2: És az kétségtelen, hogy Lévi sem született meg.
3: There were three generations to go before Levi became physically manifested.
2: Tehát még három nemzedék telik el, mire Lévi fizikailag megszületik.
3: Ah, but God says this.
2: De Isten azt mondja.
3: In my eternal purpose.
2: Az én örökkévaló célom szerint.
3: Levi, the great grandson, was already existent in the spirit realm.
2: Lévi az ükunoka már létezett a szellemi világban.
3: So he was in the loins of Abraham.
2: Tehát ott volt Abraham ágyékában.
3: Participating with Abraham in what Abraham did.
2: És részt vett Ábrahámmal azban, amit ő tett.
3: So it wasn't just Abraham bowing to Melchizedek.
2: Tehát nem csak Ábrahám hajolt meg Melchizedek előtt.
3: Levi in him was also bowing to him.
2: Hanem Lévi, aki ő benne volt, szintén meghajolt előtte.
3: Therefore Levi is also clearly inferior to Melchizedek.
2: Ezért egyértelmű, hogy Lévi is alacsonyabb rendű Melchizedeknél.
3: Now if that doesn't make any sense to you, get the tape. You've got to comprehend this great biblical truth.
2: Hogyha ezt nem értitek, akkor szerezzétek meg a kazettát és ragadjátok meg ezt a nagy bibliai igazságot.
3: Because it then goes on to explain to us.
2: Mert utána továbbiakban elmagyarázza nekünk. A Róma 5-ben.
3: That all of us.
2: Hogy mindannyian.
3: Were in the loins of Adam when he made the decision to disobey God.
2: Ott voltunk Ádám ágyékában, amikor ő úgy döntött, hogy engedetlen lesz Istennel szemben.
3: All of Adam's descendants.
2: Ádám minden utódja.
3: Were in the loins of Adam.
2: Ott volt Ádám ágyékában.
3: When he stepped out of the kingdom and into independence.
2: Amikor ő kilépett a királyságból és belelépett az önállóságba.
3: So I stepped out with him, although I was not yet born by hundreds of generations.
2: Tehát én is ott voltam ő benne vele együtt, noha még több száz nemzedék múlva fogok csak megszületni.
3: And so by hereditary descent, I participated with Adam in his act of disobedience.
2: Tehát öröklődés által részt vettem Ádámmal együtt az ő engedetlenségében.
3: So the consequences of that act came upon me by hereditary in the same way they came upon Adam.
2: Tehát ennek az cselekedetnek az eredményei ugyanúgy elértek engem az öröklődés miatt, ahogyan elérték Ádámot.
3: It works against me in Adam.
2: Tehát ez ellenemre munkálkodik Ádámban.
3: Ah, but here's the good news.
2: De most jön a jó hír.
3: Not only were you in your human nature in Adam when he sinned.
2: Nem csak emberi természetetek szerint Ádámban voltatok, amikor ő vétkezett.
3: In your spiritual nature, you were in Christ when he paid for sin.
2: Hanem szellemileg Krisztusban voltatok, amikor ő megfizetett a bűnért.
3: By one man, death came upon all men.
2: Egy ember által jött el a halál minden emberre.
3: Because of his disobedience.
2: Az engedetlensége miatt.
3: By the other man's obedience, life came to all men.
2: De egy másik ember engedelmessége miatt elhatott az élet mindenkire.
3: And so it compares these two hereditaries.
2: Tehát összehasonlítja ezt a két öröklődést.
3: And it leaves you with the choice of whose descendant you want to be.
2: És mi dönthetjük el, hogy kinek az utódai akarunk lenni?
3: If you die in Adam, then that's the end of your hereditary line.
2: hogyha Ádámban halunk meg, akkor itt a vége az öröklődési
3: sorunknak.
2: De hogyha feltámadunk Krisztusban, akkor itt elkezdődik az új öröklődési láncunk.
3: Let me give you an example.
2: Hadd mondjak példát.
3: The state of Texas.
2: Texas állama.
3: It became officially Texas in 1836.
2: 1836-ban lett hivatalosan Texas állam.
3: In 1825,
2: a man
3: called Stephen Austin did a deal with the then Mexican ruler of that area, Mexico.
2: Egy Stephen Austin nevű ember egy szerződést kötött az akkori mexikói urával ennek a területnek.
3: And he got an agreement for 300 European families to come and settle in Texas, just west of what is now Houston.
2: És a megegyezés arról szólt, hogy 3 európai család jöhet és letelepedhet Texasban, a jelenlegi Houstontól nyugatra.
3: And those 300 European families became settlers in Texas.
2: És ez a 300 európai család letelepedő lett Texasban.
3: Each one of them was given an allocation of, let me work it out in hectares, about 4,000 hectares of land was given to them as a free gift.
2: Mindegyik család kapott teljesen ingyen körülbelül 4000 hektár földterületet.
3: It was good, rich farming land.
2: Jó, gazdag földművelési terület volt.
3: They had to put 50 hectares to work within 2 years to have a permanent ownership of that land.
2: És hogyha 2 éven belül 50 hektárt elkezdtek megművelni ebből a területből, akkor véglegesen az övék lehetett mind a 4000 hektár. Utána végleges tulajdonosai lehettek ennek a földnek. Akkoriban még senki nem tudta, hogy ez alatt a terület alatt található olajban a leggazdagabb olajlelőhely.
3: So when they discovered the oil,
2: és amikor megtalálták az olajat,
3: these families became the richest families in Texas.
2: Akkor ezek a családok lettek a leggazdagabb családok Texasban.
3: They became multi-millionaires.
2: Multi-multimilliómosok lettek.
3: Now I've done a few calculations.
2: Számoltam egy kicsit.
3: My great-grandfather was just the right age to go and be one of those pioneer families.
2: Az én üknagypapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy ő legyen az első ilyen lett egyik a letelepedő családoknak.
3: My great-grandfather was worked in the docks in Bristol, England as a poor laborer and didn't have a lot of money.
2: Az üknagypapám Bristolban, Angliában az egyik kikötőben dolgozott és nagyon szegény ember volt. Nem volt sok pénze, tegyük fel, hogy hozott volna egy döntést. Úgy döntött volna, hogy az ő családja a 300 letelepedő között lesz, és 1825-ben elment volna Texasba. Megkapta volna a 4000 hektár jó földművelési területet, és utána megtalálták volna a gazdag olajlelőhelyet. Akkor az én üknagypapám egy gazdag texasi vált volna, akinek több millió dolláros örökséget hagyott volna az utódaira, és ettől én mi lennék?
3: Instead of being born a poor Brit,
2: ahelyett, hogy szegény britnek születtem,
3: I would have been born a rich Texan with millions and millions of dollars inheritance.
2: Gazdag texasiként születtem volna meg, aki több millió dollárt örököl.
3: My grandfather's decision seriously affected my economic prospects.
2: Tudjátok, az én üknagypapám döntése nagyon komolyan hatott az én gazdasági kilátásaimra.
3: Now you see how it works.
2: Látjátok már, hogyan működik a dolog. That's
3: all heredity in a nutshell.
2: Ez Dióhéjban az öröklődés törvénye. Ádámban a bűn és halál átkát hozta. Krisztusban pedig gazdag örökséget hozott.
3: Amen. Amen. And as you go through Ephesians,
2: és ahogy végigolvassuk az Efézusi levelet, és a Kolossé levelet,
3: and as you go through Romans,
2: és a Római levelet,
3: and you see this phrase in him,
2: és látjuk ezt a kifejezést, hogy ő benne,
3: together with him,
2: ő vele együtt,
3: you say, that's me.
2: Azt mondjátok, ez rólam szól. Én is ott vagyok.
3: We sing an old English song, you probably know it.
2: Van egy régi angol ének, valószínűleg ti is ismeritek. Most nem büntetlek titeket azzal, hogy elénekelem.
3: Were you there when they crucified my Lord?
2: Ott voltál, amikor megfeszítették az én uramat?
3: I say, yeah, I was there.
2: És én azt mondom, igen, ott voltam.
3: I was in his lawn.
2: Ott voltam az ágyékában.
3: I was right inside him.
2: Ott voltam benne.
3: participating with him.
2: Részt vettem vele együtt.
3: When he paid for sin.
2: Abban, amikor kifizette a bűnért az árat, amikor meghalt, amikor eltemették.
3: In him when he was raised from the dead.
2: De akkor is benne voltam, amikor feltámadt a halálból.
3: I was also in him when he was established on his mighty throne.
2: Akkor is vele voltam, amikor a hatalmas trónjára leült.
3: And because of that fantastic law of hereditary.
2: És az öröklődés fantasztikus törvénye miatt.
3: I have a legal right to sit with Christ on his throne. Hallelujah.
2: Törvényes jogom van arra, hogy Krisztussal együtt ott üljek a trónján.
3: Now when you get that.
2: És amikor ezt megértitek.
3: You start to stop fiddling around with all your old inheritance. Just forget it.
2: Akkor már nem fogtok vacakolni a régi örökségetekkel, egyszerűen felejtsétek el.
3: Amen.
2: Köszönjük, Uram.
3: In 19 was it when did we become 2001 wasn't it?
2: 2001-ben.
3: My wife and I we became American citizens.
2: 2001-ben lettünk a feleségemmel együtt amerikai állampolgárok.
3: God told us to do it. We were very delighted to do it.
2: Isten mondta, hogy tegyük ezt meg, és mi örömmel megtettük.
3: There came a day when we stood before a federal court judge in the United States of America.
2: És egyszer csak eljött egy nap, amikor az Egyesült Államokban egy szövetségi bíró elé kellett állnunk.
3: And we had to take a solemn oath before this judge.
2: És egy ünnepélyes esküt kellett letennünk a bíró előtt.
3: It had three parts to it.
2: Ennek három része volt.
3: Number one. We had to renounce our former citizenship.
2: Meg kellett tagadnunk a korábbi állampolgárságunkat.
3: Secondly,
2: másodszor,
3: we had to commit ourselves.
2: El kellett köteleznünk magunkat.
3: As loyal Americans.
2: Hűséges amerikaiként.
3: To fight for America against any enemy which attacked our nation.
2: Arra, hogy Amerika mellett fogunk harcolni bármilyen ellenség megtámadja az országot.
3: Now, when we began this process,
2: amikor elkezdtük ezt a folyamatot,
3: we could not have two citizenships.
2: Akkor még nem lehetett az embernek két állampolgársága ott.
3: We had to renounce one to gain the other.
2: Meg kellett tagadnunk az egyiket, hogy megkaphassuk a másikat.
3: By the time we finished this process,
2: de mire végére értünk a folyamatnak,
3: the law had changed.
2: Megváltozott a törvény.
3: And we were permitted to keep two citizenships.
2: És megengedték, hogy megtartsunk két állampolgárságot.
3: But the interesting thing was.
2: De az volt az érdekes.
3: The language of the oath before the judge had not yet changed.
2: Hogy a bíró előtt elmondandó esküszövegét még nem változtatták meg addigra.
3: So before this judge.
2: Tehát a bíró előtt.
3: I was led to do this by God. I renounced my British citizenship.
2: Meg kellett tagadnom a brit állampolgárságomat.
3: I embraced my American citizenship.
2: El kellett fogadnom az amerikai állampolgárságomat.
3: First thing required of me.
2: És az első követelmény velem szemben az volt.
3: Was that I would fight for my country against any enemy that attacked my country.
2: Hogy harcoljak az bármilyen ellenség ellen, aki az országomat megtámadná. Isten vezetett minket arra, hogy ezt megtegyük.
3: Isn't that interesting?
2: Nem érdekes?
3: You could not be an American pacifist.
2: Az ember nem lehet amerikaivá úgy, hogy pacifista, békepárti.
3: You couldn't. If you're going to become American, you've got to be ready to fight for your country.
2: Hogyha valaki amerikai akar lenni, akkor késznek kell lenni arra, hogy harcoljon az országért.
3: The third part was this.
2: A harmadik rész a következő volt.
3: If the enemy of America proved to be the nation of my former citizenship, I would still fight loyally for America against my former citizenship.
2: Hogyha Amerika esetleges ellensége az én korábbi állampolgárságomnak az országa lenne történetesen, nekem akkor is hűségesen Amerika mellett kell harcolnom.
3: And now one of the people in our group was from Afghanistan.
2: A csoportunkban az egyik ember afganisztáni volt.
3: We became citizens just after 9/11, just as the Afghan war began.
2: És mi pont az afgán háború megkezdése után lettünk állampolgárok a szeptember 11-i támadás követően röviddel.
3: So for them it was a very real decision that
2: they made. Számukra ez egy nagyon komoly döntés volt azon a napon.
3: And so within 4 days,
2: tehát 4 napon belül,
3: I got my American passport,
2: megkaptam az amerikai útlevelemet,
3: for the first time I went to India as an American.
2: És először mentem amerikaiként Indiába.
3: I'd lived in India for 13 years as a British citizen, working and living in India.
2: 13 évig éltem Indiában brit állampolgárként, mint aki Indiában lakik és dolgozik.
3: I'd visited India several times a year ever since.
2: Azóta is évente többször meglátogattam Indiát.
3: I worked out, apart from living there, I'd visited afterwards more than 100 times.
2: Miután már nem éltem Indiában, azóta is már több százszor ellátogattam oda.
3: Always on my British passport.
2: mindig a brit útlevelemmel. Kaptam ilyen 3-6 hónapos turista vízumokat.
3: But as I planted many churches,
2: de mivel sok gyülekezetet hoztam létre,
3: and led hundreds of thousands of Hindus to Christ,
2: és több százezer hindut Krisztushoz vezettem, egyáltalán nem túlzok ezzel. A Indiában a számítógépekben hosszú vádlista volt ellenem, fekete lista.
3: Pages and pages of stuff against me.
2: Sok oldalnyi szöveg ellenem.
3: And when I'd visit again,
2: amikor újra mentem látogatni,
3: immigration officer.
2: És átadtam az útlevelemet a bevándorlási tisztnek. Akkor beírták a nevemet is.
3: Alan Vincent.
2: Hogy Alan Vincent. Angliából. Tehát sok oldalnyi szöveg jött fel a képernyőre ellenem.
3: Thousands of things against me.
2: Több ezer vád ellenem.
3: He would frown.
2: És akkor fincsorodott egyet a
3: tiszt.
2: Én keményen imádkoztam, de végül megkaptam, vonakodva megadta nekem a pecsétet, hogy beléphetek az országba. Dicsőség az Úrnak, újra bejutottam. De bármely percben rám zárhatták volna az ajtót. És aztán megkaptam az új amerikai útlevelemet. Elküldtem Washingtonba az indiai követségre. És egy 6 hónapos turista vízumért folyamodtam. Amikor visszakaptam az útlevelemet, meg tudom mutatni nektek, mert itt van velem. 10 évnyi vízumot kaptam korlátozatlan számú be- és kiutazással Indiában.
3: For 6 months without even reporting to the police.
2: Oda mehetek fél évre anélkül, hogy a rendőrségnek ez be kéne jelentenem.
3: Now this is only a visa they give to Indians who are now living in America.
2: Az ilyen vízumot csak olyan indiaiaknak adják meg, akik most Amerikában élnek.
3: So I go to India the first time with my US passport.
2: Úgyhogy elmentem Indiába először az amerikai útlevelemmel.
3: Hand it to the immigration officer.
2: Átadtam az útlevelemet a bevándorlási tisztnek, beírtam. Beírta a nevemet, Alan Vincent Amerikából. Egyetlen szó sem volt ellenem.
3: Just a clean page.
2: Csak egy tiszta lap.
3: Alan Vincent, the American, has never done anything wrong.
2: Az amerikai Alan Vincent soha semmi rosszat nem csináltott.
3: Alan Vincent, the Brit, has got pages and pages of stuff against him.
2: A brit Alan Vincent ellen több oldalnyi vádirat van.
3: The immigration officer actually smiles.
2: Most rám mosolygott a bevándorlási tiszt.
3: The passport said, welcome to India.
2: És lepecsételte az útlevelemet, és azt mondta, Isten hozta Indiába. Maradjon olyan hol sokáig, ameddig csak akar. Látjátok ezt, hogyha megszabadultok az ádámi útleveletektől,
3: citizen of the kingdom of darkness,
2: amikor a sötétség királyságának vagytok az állampolgárai,
3: ancestor Adam the sinner,
2: a bűnös Ádám utódai,
3: pages and pages of stuff against him.
2: Aki ellen nagyon sok oldalnyi vád halmozódott fel, de most már új útleveletek van.
3: Alan Vincent, citizen of the kingdom of heaven.
2: A menny királyságának a polgára.
3: God Almighty, his father.
2: A mindenható Isten az atya.
3: Jesus Christ, his elder brother.
2: Jézus Krisztus a bátyja.
3: He's part of the family of God.
2: Isten családjához tartozik.
3: And there's nothing against me.
2: Semmi nincs ellenem. Semmi nincs ellenem.
3: Nothing against me.
2: Semmi nincs ellenem.
3: Nothing against me.
2: Semmi nincs ellenem.
3: Hallelujah. Now, which passport are you carrying?
2: Nektek milyen útleveletek van?
3: Which hereditary are you claiming?
2: Ti milyen örökséget igényeltek a magatok számára? Az ádámi vagy a Krisztusban kapott örökségeteket? Hogyha ezt felfogjátok, és ez az első dolog, amit Pál be akar az efézusiak agyába verni, hogyha ez válik igazán azzal, aki te vagy, akkor oda leülhetsz a trónra,
3: was Jesus raised with all power and authority?
2: Mert nem csak Jézus támadt fel minden hatalommal és erővel a kezében.
3: But you were raised together with him.
2: Hanem ti ővel együtt támadtatok fel.
3: Up to verse 15.
2: A 15. versig bezárólag.
3: Concentrates on the glory of your inheritance in him.
2: A szöveg az ő benne kapott örökségetek dicsőségéről szól.
3: But then from verse 17.
2: De a 17. verstől kezdődően.
3: A prayer.
2: Pál egy imát ír le.
3: He wants revelation to come.
2: Azt akarja, hogy kinyilatkoztatást kapjanak az efézusiak. Azt akarja, hogy a szívük szeme megnyíljon, hogy lássák ezeket a dolgokat.
3: It's great for you to come into your inheritance.
2: Azt mondja, nagyszerű, hogyha bejuttok a ti örökségetekbe.
3: It's fantastic for you to get from God all he's provided for you in Christ.
2: Fantasztikus, ha Istentől mindent megkaptok, amiről gondoskodott a számotokra Krisztusban. De szeretném, ha még valamit meglátnátok.
3: Jesus gave his life for you.
2: Jézus odaadta az életét, értetek?
3: And now he wants you to do something for him.
2: És most azt akarja, hogy ti tegyetek érte valamit.
3: He wants you to work with the Holy Spirit to bring him into his inheritance.
2: Azt akarja, hogy a Szent Szellemmel együttműködve ti is vezessétek be őt az örökségébe.
3: He has an inheritance in the saints.
2: Neki is van egy öröksége a szentekben.
3: We have an inheritance in him.
2: Nekünk van egy örökségünk ő benne.
3: But verse 17 almost pauses. Now open your eyes and see this.
2: De a 17. vers szinte megáll a szövegben, és azt mondja, most álljatok meg, és szeretném, ha meglátnátok ezt, hogy van egy örökség, ami Krisztus öröksége ti bennetek. 18. vers. Azt akarom, hogy világosodjanak meg az értelmetek szemei, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége.
3: Of his inheritance in the saints.
2: És mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között?
3: And the purpose and power of the resurrection.
2: És a feltámadás ereje és célja.
3: Is that you may be empowered.
2: Az, hogy ti erőt kapjatok.
3: To work with the Holy Spirit.
2: Arra, hogy együtt dolgozzatok a Szent Szellemmel.
3: The kingdom on earth has to be advanced by human beings on earth.
2: Mert a Földön Isten királyságát emberi lényeknek kell előmozdítani, akik a Földön élnek. Az angyalok együtt működhetnek velünk, de nekünk kell lennünk a királyság erőteljes előmozdításában Isten eszközeinek. Nem azért, mert Isten erőtlen, hanem azért, mert igazságos. Hogyha ő nyitva akarja hagyni az üdvösség ajtaját az ember előtt, hogyha nem akarja, hogy az emberek elpusztuljanak,
3: and give them the opportunity of salvation.
2: És meg akarja adni nekik az üdvözülés lehetőségét.
3: God has to restrict himself to work only through the agency of man.
2: Akkor Istennek korlátoznia kell magát, úgy, hogy csak az embereken keresztül dolgozzon.
3: Having given the rule of this world into the hands of man.
2: Miután az ember kezébe tette a világ fölötti uralmat,
3: God has to restrain himself to work only through that agency of man.
2: Istennek arra kell korlátoznia magát, hogy csak az embereken keresztül dolgozzon.
3: So for God to work, he's got to find a man.
2: Tehát ahhoz, hogy Isten munkálkodhasson, találnia kell egy embert.
3: The power comes from God.
2: Az erő Istentől jön.
3: But the human agency's got to come from us.
2: De az emberi eszközöket nekünk kell biztosítanunk.
3: That's why God's waiting to do something in your city.
2: Ezért vár Isten arra, hogy a városotokban tehessen valamit.
3: Because he's powerless or unwilling.
2: Nem azért, mert nem hajlandó, vagy mert nincs ereje rá.
3: Try right through scripture.
2: Hanem azért kiált ő az egész Bibliában.
3: Is where's the man?
2: Hogy hol az ember?
3: I look for a man.
2: Keresek egy embert.
3: When I could find a man, I could work.
2: Hogyha találok egy embert, akkor tudok dolgozni.
3: When I couldn't find a man, I couldn't work.
2: Hogyha nem találok, akkor nem tudok dolgozni.
3: In exactly the same way.
2: Ugyanígy, pontosan.
3: The devil can only work through the agency of man.
2: Az ördög is csak embereken keresztül tud dolgozni.
3: If the devil cannot find a man, he cannot do anything.
2: Ha az ördög nem talál embert, akkor nem tehet semmit.
3: But he lies and deceives to make people think they're living in independence when they're not living in independence at all.
2: De hazudik is azt elhiteti az emberekkel, hogy függetlenségben élnek, amikor igazából egyáltalán nem függetlenek és önállóak.
3: Independence is a myth. It doesn't exist.
2: A függetlenség az egy legenda, ilyen nem létezik.
3: Man will always end up serving one ruler or the other.
2: Az ember végül mindig valamilyen uralkodót fog szolgálni.
3: He will end up in one kingdom or the other kingdom.
2: Végül mindig valamelyik királyságban lyukad ki.
3: If he refuses the kingdom of God,
2: hogyha visszautasítja Isten királyságát,
3: then in the lie and deception of so-called free will, he will become a prisoner of the kingdom of darkness.
2: Akkor az úgynevezett szabad akarat hazugsága és megtévesztése által a sötétség királyságának lesz a polgára.
3: I still remember years ago in Kingston, England, I was working in a drug and alcohol rehabilitation.
2: Még mindig emlékszem, Kingstonban, Angliában egyszer évekkel ezelőtt együtt dolgoztam egy ilyen alkohol és kábítószer függők rehabilitáció központjában, és az utcán evangelizáltunk. És találtam egy fiatalembert, aki a 20-as évei vége felé járt. A karjain ott voltak végig a tűnyomok. Cigaretta volt a szájában.
3: He was reeking of alcohol.
2: És bűzlött az alkoholtól.
3: He was staggering around.
2: És ott támolygott.
3: And I came and began to preach Jesus to him.
2: És oda mentem hozzá, és Jézust hirdettem neki.
3: I said, you let Jesus come into you and take you over, he'll make a new man of you.
2: Azt mondtam, hogy ha engeded, hogy Jézus átvegye fölötted az uralmat, akkor új embert fog belőled csinálni.
3: This is what he said to me.
2: De ez a fiatalember azt mondta nekem.
3: Said, listen, man.
2: Figyelj, ember.
3: I'm free.
2: Én szabad vagyok.
3: I'm free.
2: Szabad vagyok.
3: No one tells me what to do.
2: Nekem senki nem mondja meg, mit csináljak.
3: I can do what I like.
2: Azt teszem, amit akarok, amikor akarom.
3: I'm free.
2: Szabad vagyok.
3: I'm free.
2: Szabad vagyok.
3: I've never seen anybody more bound in my life.
2: De egész életemben nem láttam megkötözöttebb embert.
3: I could hear the chains of sin clinking as he was saying, I'm free, I'm free.
2: Hallottam, hogy a bűnláncai ott csörömpölnek rajta, miközben azt kiabálta, hogy szabad vagyok, szabad vagyok.
3: Anyway, I finally got through this mist of confusion.
2: Végül is át tudtam hatolni a benne levő zűrzavar ködén.
3: And he did give his life to Jesus.
2: És átadta az életét Jézusnak.
3: He became the slave of Jesus.
2: Jézus rabszolgája lett.
3: And as a result,
2: és ennek eredményeként
3: he became really free for the first time in his life.
2: Életében először lett igazán szabad.
3: Amen. Amen. There's no such thing as liberty. There's only bondage to one kingdom or the other.
2: Szabadság nem létezik, az ember vagy az egyik királyságnak a rabja, vagy a másiknak.
3: One makes you a prisoner of sin.
2: Az egyik a bűn rabszolgájává, rabjává tesz minket.
3: Of the Almighty Lord Jesus Christ, whose passion is to make you really free.
2: A másik az Úr Jézus Krisztus mindenható uralmának a rabszolgájává tesz minket, aki igazán azt akarja, hogy szabadok legyünk.
3: Amen. Well, this is the passion that God, this is the purpose that God has given to us.
2: Tehát Isten ilyen célt adott nekünk.
3: Crying out for you.
2: És Pál is értetek kiált.
3: This is your calling.
2: Ez az elhívásotok.
3: To work with the Holy Spirit.
2: Hogy együtt dolgozzatok a Szent Szellemmel.
3: To bring Jesus into his inheritance.
2: Abban, hogy Jézus megkaphassa az örökségét.
3: That all the earth might become his.
2: Hogy az egész föld az övé lehessen.
3: That every knee will bow.
2: Hogy minden térd meghajoljon.
3: And every tongue will confess.
2: És minden nyelv megvallja.
3: That Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
2: Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Ahhoz, hogy ez megtörténjen.
3: Then he releases the very power that raised Jesus Christ from the dead.
2: Isten felszabadítja azt az erőt, ami feltámasztotta Jézust a halálból.
3: That power comes into us.
2: Ez az erő belénk száll.
3: It comes into us not for us to feel good, but to empower us for this glorious purpose.
2: Nem azért, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy erőt kapjunk a dicsőséges célunk megvalósításához.
3: This mighty power.
2: Ez a hatalmas erő.
3: Verse 20, which he worked in Christ.
2: 20. vers. Amelyet megmutatott a Krisztusban.
3: He raised him from the dead.
2: Amikor feltámasztotta őt a halálból,
3: here comes this word, kathizo, most seated him at his right hand in the heavenly place.
2: Most jön a katizó szó, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Ültette, katizó.
3: Far above.
2: Felül, messze felül.
3: Trying to find words strong enough to explain the power of that throne.
2: És a Pál megpróbál elég erős kifejezéseket találni annak leírásához, hogy milyen erőteljes ez a trón.
3: All principality, all power, all might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come.
2: Messze felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is.
3: And he's put all things under his feet.
2: És mindeneket vetett az ő lábai alá.
3: And he's made him to be the head over all things on behalf of the church. That's the best translation.
2: És őt tette mindenek fölött az egyház érdekében fejjé. Ez a legjobb fordítás.
3: Now coming to chapter 2.
2: Jöhet a második rész.
3: And you he made alive who were dead in trespasses and sin.
2: Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.
3: You once were a prisoner of this world.
2: Egykor ennek a világnak a fogjai voltatok.
3: You follow the desires of your flesh.
2: A testetek kívánságait követtétek.
3: And you were a prisoner of the prince of the power of the air.
2: És a levegőbeli hatalmasság fejedelmének a fogjai voltatok.
3: And you were a son of disobedience.
2: És az engedetlenség fiai voltatok.
3: Here you come to verse 4, chapter 2.
2: Jöhet a negyedik vers a második részben.
3: God, who is rich in mercy.
2: De Isten gazdag lévén irgalmasságban.
3: Because of his great love with which he loved us.
2: Az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett,
3: even we were dead in trespasses,
2: minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt,
3: he made us alive together with Christ.
2: Megelevenített együtt a Krisztussal.
3: Verse 6.
2: Hatodik vers.
3: He raised us up,
2: és együtt feltámasztott minket,
3: together, and made us sit together,
2: és együtt ültetett a mennyekben, katitzózott minket együtt
3: in the heavenly places in Christ Jesus.
2: A mennyekben Krisztus Jézusban.
3: Otherwise he's put you on that same throne,
2: tehát ugyanerre a trónra helyezett titeket,
3: to rule with him,
2: hogy vele uralkodjatok.
3: And so I could go on and on.
2: És így folytathatnám.
3: Amen. Now that's what you've got to get.
2: És ezt kell felfognotok és megkapnotok.
3: That's where you've got to learn to sit.
2: Meg kell tanulnotok itt ülni.
3: Not just theory, but practice.
2: Nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag.
3: And then when you're sitting there,
2: és amikor mindannyian ott ültök,
3: resurrection life of God will fill you with almighty power.
2: Akkor Isten feltámadott élete betölt titeket erővel.
3: And then as you listen to the Holy Spirit,
2: aztán ahogy figyeltek a Szent Szellemre,
3: and do what he says,
2: és azt teszitek, amit ő mond,
3: you exercise rule from that throne.
2: És arról a trónról gyakoroljátok az uralmat.
3: And there's not a demon, there's not a principality that can resist you.
2: Akkor már nincs olyan démon és olyan fejdelemség, aki ellenállhatna nektek.
3: Doesn't matter who these spirits are.
2: Mindegy, hogy kik ezek a szellemek.
3: Doesn't matter how long they've been around.
2: Mindegy, milyen régen vannak már a helyükön.
3: There's one of the great evil false gods of Hinduism is a goddess of destruction called Kali.
2: A hindu vallás egyik legerőteljesebb gonosz démonja a Kali nevű istennő nevet viseli.
3: Powerful spirit.
2: Ez a pusztulás istene nagyon erőteljes Isten. A világ nagy területei fölött uralkodik.
3: It's reigned in Nepal for thousands of years.
2: Nepálban már több ezer éve uralkodik.
3: All over the Bay of Bengal in what was called Bengal. Now it's east west east is Bangladesh and West India.
2: Az egész bengáli öbölben, a volt Bengál nevezetű ország területén, Bangladesben is, nyugat Indiában és Katar területén, óriási területeken uralkodik ez a szellem. Akkor Isten feltámadott élete betölt titeket erővel.
3: And then as you listen to the Holy Spirit,
2: aztán ahogy figyeltek a Szent Szellemre,
3: and do what he says,
2: és azt teszitek, amit ő mond,
3: you exercise rule from that throne.
2: És arról a trónról gyakoroljátok az uralmat,
3: and there's not a demon, there's not a principality that can resist you.
2: Akkor már nincs olyan démon és olyan fejdelemség, aki ellenállhatna nektek.
3: Doesn't matter who these spirits are.
2: Mindegy, hogy kik ezek a szellemek.
3: Doesn't matter how long they've been around.
2: Mindegy, milyen régen vannak már a helyükön.
3: There's one of the great evil false gods of Hinduism is a goddess of destruction called Kali.
2: A hindu vallás egyik legerőteljesebb gonosz démonja a Kali nevű istennő nevet viseli.
3: Powerful spirit.
2: Ez a pusztulás istene nagyon erőteljes Isten.
3: Vast regions of the world.
2: A világ nagy területei fölött uralkodik.
3: It's reigned in Nepal for thousands of years.
2: Nepálban már több ezer éve uralkodik.
3: All over the Bay of Bengal in what was called Bengal. Now it's east west east is Bangladesh and West India.
2: Az egész bengáli öbölben, a volt Bengál nevezetű ország területén, Bangladesben is, nyugat Indiában és Katar területén, óriási területeken uralkodik ez a szellem.

0: false gods of Hinduism is a goddess of destruction called Kali.
1: A hindu vallás egyik legerőteljesebb gonosz démonja a Kali nevű istennő nevet viseli. Ez a pusztulás istene nagyon erőteljes isten. A világ nagy területei fölött uralkodik.
0: It's reigned in Nepal for thousands of years.
1: Nepálban már több ezer éve uralkodik.
0: All over the Bay of Bengal in what was called Bengal. Now it's east west east is Bangladesh and West India.
1: Az egész bengáli öbölben, a volt Bengál nevezetű ország területén, Bangladesben is, nyugat Indiában és Katar területén, óriási területeken uralkodik ez a szellem. És hatalmas hatalma van Hyderabad városában, ami Közép-Indiában van. Hatalmas templomokat építettek ennek a tisztátalan szellemnek az imádására. Ez a szellem gyűlöl engem. Személyesen ismerjük egymást. Én is gyűlölöm őt.
0: And three times it's come against me, threatening my very life.
1: Háromszor támadt már ellenem úgy, hogy az életemet fenyegette.
0: I won't go into all the detail, it would take too much time.
1: Nem megyek bele a részletekbe, túl hosszú lenne.
0: Spirit, every time Jesus in me has come against this spirit, then I am the winner 3-0.
1: De valahányszor ez a szellem ellenem jött, a bennem levő Krisztus is őt megtámadta, és a versenyünk eredménye eddig 3-0 javamra, illetve Krisztus javára. Nem azért, mert én ki vagyok, hanem hogy kiben vagyok én.
0: And where I'm sitting.
1: És hol ülök, attól függ a dolog.
0: There was an occasion a few years ago when this spirit came to the compound of the ministry in Hyderabad.
1: Pár évvel ezelőtt volt egy eset, amikor ez a szellem megtámadta Hyderabadban a szolgálati központot.
0: And when Eileen and I came,
1: és amikor Eileen-nel együtt megérkeztünk,
0: this spirit wouldn't even come and confront us.
1: Akkor ez a szellem nem is akart velünk szembeszállni.
0: It didn't want another fight it was going to lose.
1: Nem akart még egy olyan csatába belemenni, amit el fog veszíteni.
0: Now, I'm not saying that, you understand the way I'm saying it.
1: Értenetek kell, hogy miért mondom ezt.
0: I don't care who this spirit is.
1: Nekem mindegy, ki ez a szellem.
0: I don't care what sort of ranking it's got in the demonic realm.
1: Mindegy, hogy milyen rangja van a szellemi világban.
0: If I'm in Christ,
1: hogyha én Krisztusban vagyok,
0: sitting on his throne,
1: és az ő trónján ülök,
0: doing his will,
1: és az ő akaratát teszem,
0: speaking his word,
1: az ő szavát szólom,
0: that spirit's got to bow the knee to Jesus.
1: Akkor ennek a szellemnek térdet kell hajtani a Jézus előtt.
0: A few months ago, I was in a town called Almore in India.
1: Néhány hónappal ezelőtt Indiában egy Almore nevű városban voltam.
0: That spirit's been totally destroyed in that region.
1: Azon a területen ennek a szellemnek már teljesen összetört a hatalma.
0: Tens of thousands of former Hindus have now turned joyfully to Christ.
1: Több tízezer egykori hindu már örömmel csatlakozott Jézushoz. És egy nagy konferenciát tartottunk ott, és megdöbbentő csodák történtek.
0: Thousands and thousands of these God-hungry people were joyfully coming to Jesus. It was fantastic.
1: És sok ezer Istenre éhes ember örömmel rohant oda Jézushoz, óriási volt. Épp amikor vége volt a konferenciának, elmentem a pásztor házához, hogy ott ebédeljünk, mielőtt visszamentünk autóval Hyderabadba. Ott ebédeltünk a pásztornál, és ahogy ott ültünk az asztalnál, valaki dörömbölni kezdett az ajtón.
0: A little old lady, supernaturally empowered by demons, physically broke the door down.
1: Egy kicsi öreg asszony, akinek természet fölötti erőt adtak a démonok, konkrétan betörte az ajtót.
0: Little, ditty little Indian lady.
1: Egy pici kis indiai asszony.
0: She smashed the door down.
1: Letörte az ajtót.
0: Raging into the room.
1: Berohant a szobába.
0: Her fingers were out like talons. And there was this blazing hatred in her eyes.
1: És az ujjával fenyegetőzött, és izó gyűlölet volt a szemében. És ahogy felém jött,
0: she just fell on the ground,
1: földre esett,
0: and was forced to worship.
1: És kénytelen volt imádva leborulni engem.
0: Then I realized it was a demon.
1: Először furcsán éreztem magam, de aztán rájöttem, hogy egy démonról van benne. És Isten szelleme, aki bennem van, arra kényszerítette ezt a démont, hogy boruljon le és imádja őt, amiatt az Isten miatt, akit én szolgálok. Hindi nyelven átkozódott ez az asszony, nem volt érthető, de aztán azt mondta. Elmentem egész Amerikáig, hogy elkapjalak, de nem tudtalak elkapni.
0: So I came all the way to get you, and I can't get you.
1: Most idáig eljöttem, hogy elkapjalak, és most sem tudnak elkapni.

0: My work, you're destroying my kingdom.
1: Elpusztítod a királyságomat, a munkámat.
0: I can't get you.
1: De nem tudlak elkapni.
0: And then I just spoke a word of authority.
1: Aztán egy hatalommal teli szót mondtam.
0: Cast the demon out.
1: Kiűztem a démont az asszonyból.
0: This precious lady was delivered from the demon.
1: Ez a drága asszony megszabadult a démontól.
0: Gloriously saved.
1: Dicsőségesen üdvösséget nyert.
0: And I got in the car and drove to.
1: Én meg beszálltam az autóba és elmentem Hyderabadba.
0: People said, I can't imagine a little old lady getting on a plane and flying to America.
1: Azt mondják az emberek, nem tudom elképzelni, hogy ez a kis indiai asszony felszállt volna a repülőre, hogy elmenjen Amerikába.
0: I said, it wasn't the woman, it was the spirit.
1: Azt mondtam, nem az asszony tette ezt, hanem a szellem tette.
0: Now it came in this woman to try to get.
1: Most ezen az asszonyon keresztül jött oda hozzám, hogy elkapjon. De nem tudta megtenni.
0: Not because I'm fantastic.
1: Nem azért, mert én fantasztikus vagyok.
0: But I'm just a nobody in whom God's pleased to dwell.
1: Én csak egy senki vagyok, akiben Istennek kedve telik lakozni.
0: So I don't care what principalities rule over the city.
1: Úgyhogy nekem mindegy, hogy Európa városai fölött milyen fedelemségek uralkodnak.
0: To them in this authority.
1: Hogyha ezzel a tekintéllyel megyünk ellenük,
0: we can cast them down and cast them out in Jesus.
1: Akkor leszorhatjuk őket a trónjukról és kiűzhetjük őket a városokból Jézus nevében.
0: They can't do a thing to hurt us.
1: És akkor egyáltalán nem tudnak ártani nekünk.
0: Because Jesus promised that in his word. Amen.
1: Mert Jézus ezt megígérte az igéjében.
0: Now tomorrow we're going to look at the rest of the book of Ephesians and get into the writings of John.
1: Holnap meg fogjuk nézni, be fogjuk fejezni az efeziusi levél tanulmányozását, és rátérünk János leveleire.
0: You've got to learn how to sit.
1: De erről szól ez a levél, hogy meg kell tanulnunk ülni.
0: Sit.
1: Üljetek.
0: On that throne.
1: Azon a trónon.
0: With total right and authority.
1: Teljes hatalommal és teljesen jogosan.
0: To rule in Jesus' name.
1: Hogy uralkodjatok Jézus nevében.
0: Against every principality and power.
1: Minden fejedelemség és erő fölött.
0: Against every name that's named.
1: Minden néven nevezhető név fölött.
0: In this age and in the one to come.
1: Ebben a korban és az elkövetkezőben.
0: And force them all to bow at the feet of Jesus.
1: És mindegyiket kényszerítsétek arra, hogy meghajtsa a térdét Jézus előtt.
0: Now that's lesson number one.
1: Ez az egyes lecke.
0: When we get that right,
1: ha ezt rendbe tesszük magunkban,
0: we can then learn how to walk,
1: utána megtanulhatunk járni,
0: how to stand,
1: állni,
0: and how to fight,
1: és harcolni.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen. Let me close there.
1: Akkor most befejezem. Isten áldjon meg titeket.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat tizedik részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
4: Okay, we finally have arrived to our last session.
5: Rendben, végül elérkeztünk az utolsó alkalomhoz.
4: I commend you for your patience.
5: És nagyon becsüllek titeket a türelmetekért.
4: And hopefully you'll be able to endure one more session.
5: És remélem még egy szakaszt kibírtok.
4: In this last session I want to focus on just a few of the important kingdom attitudes that we need to develop over time in our lives.
5: Most a végén szeretnék beszélni néhány királyságban elvárható hozzáállásról, amit ki kell fejlesztünk magunkban az elhívásunk érdekében.
4: As we've been emphasizing, it's the Lord's desire that we would be His light, His salt in His kingdom.
5: Ahogy már kihangsúlyoztam, az Úrnak az a vágya, hogy az ő világossága és sava legyünk a királyságában.
4: And of course that applies to the local church.
5: Ez vonatkozik a helyi gyülekezetre.
4: But it also applies outside the local church in the other God-ordained institutions of the kingdom.
5: De a helyi gyülekezeten kívülre is vonatkozik az Isten által elrendelt intézetekben.
4: And we need to believe that our God is able to use us and is willing to use us.
5: És el kell hinnünk azt, hogy a mi Istenünk akar minket használni és képes minket használni.
4: Amen. And as we've been emphasizing, it is in the little things that all things in the kingdom begin.
5: És ahogy ezt már hangsúlyoztam, a kis dolgokban kezdődik minden a királyságban.
4: So let's continue on. We've looked at a number of the examples in scripture. I want to focus now primarily on Daniel.
5: És akkor most folytassuk, már elég sok dologról beszéltünk a Biblia alapján, most Dánielre szeretnék összpontosítani.
4: Franz already set up the story. The children of Israel were taken into captivity by Babylon.
5: Franz már elmondta a történetet, hogy Izrael fiait fogságba vitték Babilonba.
4: So we first see Daniel mentioned as this young slave that was brought into Babylon.
5: És Dánielt először úgy említik, mint a fiatal rabszolgát, akit Babilonba vittek.
4: Would you agree that a young slave in an ancient empire doesn't look like destiny to me?
5: És egyetértetek velem abban, hogy az ókori birodalomban egy fiatal rabszolga nem éppen egy elhívásnak tűnik?
4: But it's amazing what God can do with an obedient heart.
5: De elképesztő, hogy mit képes Isten cselekedni egy engedelmes szívvel.
4: And someone that possesses the right spirit.
5: És valakivel, akiben megvan a megfelelő szellemiség.
4: In Daniel chapter 5 we see the story of now Nebuchadnezzar's son who's holding a banquet.
5: A Dániel 5. fejezetében látjuk Nabukodonozornak a fiát, aki egy ilyen nagy lakomát tart.
4: They're mocking the God of Israel, drinking from the cups in the vessels that were stolen and taken from the temple.
5: Csúfolják Izrael istenét a templomi poharakból, kelyhekből isznak, amiket elhoztak Izraelből.
4: And suddenly a hand appears and starts writing on the wall.
5: És hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, és elkezd írni.
4: And it scares everyone.
5: És ez mindenkit megrémít.
4: It's written in a language that no one understands.
5: Egy olyan nyelven van a szöveg, amit senki nem ért.
4: And the king says, I will give a third of my kingdom to anyone that can interpret what this says.
5: És a király azt mondta, hogy a birodalmam egy harmadát annak adom, aki megfejti azt, ami oda van írva.
4: And again, some of the court remember that this Daniel is there who interpreted dreams for his father Nebuchadnezzar.
5: És persze néhányan vannak az udvarban, akik emlékeznek Dánielre, aki még a király apjának megfejtette az álmát.
4: And if you would go ahead and read Daniel 5 there for us.
5: És akkor a Dániel.
4: Just go ahead and read it.
5: Mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, kiváló szellem, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott, szólt a király és mondta Dánielnek, aki felől hallottam, hogy az Isteneknek szelleme van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned.
4: Now I don't know how that's translated in Hungarian, but one of the words there is the word excellence. Daniel had an excellent spirit.
5: Nem tudom, hogy magyarban hogy van, de van egy szó, ami az angolban használatos, az a kiválóság.
4: Amen. there was something special about Daniel that caused him to be promoted in the first place.
5: Hát volt valami különleges Dánielben, ami miatt elsősorban előléptették.
4: He was full of the spirit of the living God.
5: Telve volt az élő Isten szellemével.
4: He was outstanding, or in other words, he stood out.
5: Kiváló volt, kitűnt a tömegből.
4: He was able to solve tough problems.
5: Képes volt nehéz feladatokat megoldani.
4: He had a supernatural power working inside of him.
5: Természet feletti erő munkálkodott benne, amit nem lehetett letagadni.
4: Amen. And by the power of the Holy Spirit operating in these gifts, these manifestations that Franz has been talking about in the last session.
5: És a Szent Szellem által ebben a szellemi ajándékokban működött.
4: He interprets this writing that was put by the finger of God on the wall.
5: És ezáltal megfejti ezt a szöveget, amit Isten újja írt a falra.
4: And again, Daniel is promoted now through the second administration into the very highest of offices.
5: És akkor Dánielt ismét előléptetik most már a második uralkodás alatt egy nagyon magas pozícióba.
4: What promoted him? It was this supernatural power that was in work in him.
5: És mi léptette őt előre? Ez Amen? A természet feletti erő, ami munkálkodott benne. Amen.
4: You see, it's not Daniel, it's the living God in Daniel.
5: Tehát látjátok, hogy ez nem Dániel maga, hanem az élő Isten, aki Dánielben van.
4: And what amazes me is this is Old Testament.
5: És ami engem mindig teljesen ámulatba ejt, hogy ez az Ótestamentum.
4: How much greater are the promises for us in the New Testament?
5: Tehát, hogy mennyivel nagyobbak az ígéretek számunkra az Új Szövetségben.
4: In the very next chapter.
5: A következő részben.
4: Darius, so now we move into the third administration. The next administration.
5: Darius már a következő király.
4: He is looking for 120 princes that he can put into positions of authority to administer and rule his kingdom, his vast kingdom.
5: 120 herceget keres, akiket a királyságában, a birodalmában uralomra emeljen, hogy felvigyázzák a birodalmat.
4: And out of these 120, he sees three that stood out.
5: És a 120 közül talál hármat, akik kitűnnek.
4: Okay, in other words, they had an excellent spirit. They stood out from the rest.
5: Más szóval a kiválóság szelleme volt bennük. Kitűntek a többiek közül.
4: Right, so imagine this now. Of all of the potential rulers.
5: Most képzeljétek ezt el, hogy az összes potenciális uralkodó közül.
4: The king picks out 120 of the very best.
5: A király a 120 legjobbat kiválasztja.
4: And then out of the 120 he picks out three.
5: És ebből a 120-ból kiválaszt hármat.
4: What was it that the king saw?
5: Mit látott bennük a király?
4: What are these attitudes that they possessed that caused them to not be average?
5: Milyen tulajdonságuk volt, amitől átlagon felüliek voltak?
4: And let's go ahead and read Daniel 6. 1-3.
5: Daniel 6:1-3-ig tetszik Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, akik közül első volt Dániel, hogy a tisztartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhalad-e az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli szellem volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé.
4: So again we see this word used two more times in these passages. It's the word excellent spirit.
5: Tehát ezt a szót még kétszer találjuk meg ebben a szakaszban, hogy ez a kiválóság.
4: It's the Aramaic word.
5: Ez egy ará.
4: Yatar, which means to stand out. It's actually Aramaic, yeah. The Hebrew ancient word.
5: Ez egy arám szó, a yatar.
4: It means to be a little bit above average.
5: Azt jelenti,
4: to stand out.
5: Hogy átlagon felül lenni, kitűnni, kimagaslani.
4: Amen. Very practically, it is being more than or rising above average.
5: Nagyon gyakorlatiasan azt jelenti, hogy az átlag fölé emelkedni.
4: That would cause us to stand out.
5: Ami miatt kitűnünk.
4: See, Daniel was amongst all of these talented leaders, Daniel stood out above them.
5: És az összes jó adottságokkal rendelkező vezetők közül Dániel kitűnt.
4: And Jesus taught us this same kingdom principle.
5: És Jézus ugyanezeket a királysági elveket tanította nekünk.
4: In Matthew chapter 5 verse 41. Matthew chapter 5.
5: A Máté 5-ben.
4: Jesus says, he says, when you go the mile, if it was required by the Romans, if you're walking and a Roman soldier stops you, you are required to pick up his bags and carry them for 1 mile.
5: Jézus azt mondja, hogy ha egy mérföldre kényszerítenek titeket, ugye, ha a római katona megállít és a holmiát kell egy mérföldön keresztül vinned.
4: It was a Roman ordinance, it was required, everyone had to obey.
5: Hát ez egy ilyen római parancs volt, mindenkinek engedelmeskednie kellett.
4: Jesus says, but I'm telling you, you don't just go the first mile, you go the second mile.
5: Jézus azt mondta, hogy én azt mondom nektek, ne csak azt az első mérföldet tegyétek meg velük, hanem menjetek a második mérföldre is.
4: You see, everyone has to go the first mile.
5: Mert látjátok, mindenki meg kell tegye azt az egy mérföldet.
4: No one is required to go the second mile.
5: De senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy a második mérföldet is megtegye.
4: And what happens to those that go the second mile?
5: És mi történik azokkal, akik elmennek a második mérföldre is?
4: They start to stand out.
5: Elkezdenek kitűnni.
4: They are rising above the average.
5: Az átlag fölé emelkednek.
4: They are no longer the norm.
5: Ők már nem a norma.
4: Amen? And this is the spirit that Daniel had.
5: És ez a szellemiség volt Dánielben.
4: Average was not good enough for him.
5: Az átlag nem volt elég jó számára.
4: He stood out.
5: Kitűnt.
4: Amen. The first mile has a lot of heavy traffic on it.
5: Az első mérföldnek nagyon nagy a forgalma.
4: On the second mile, I tell you, the highways are empty.
5: De a második mérföldön üres az autópálya.
4: Amen. And where does Jesus want us driving? Where does Jesus want us driving?
5: És hol akarja Jézus, hogy mi menjünk?
4: Beyond the first mile into the second mile.
5: Az első mérföldön túl a másodikon.
4: So that we begin to stand out from the norm.
5: Hogy elkezdjünk kitűnni.
4: And it is there that he begins to breathe his spirit upon us.
5: És eközben ő elkezdi ránk lehelni az ő szellemét.
4: And grant favor and promotion.
5: És kedvessé tesz minket, és előrejutást ad.
4: Here's the Triglav Mountains, the highest mountains in Slovenia.
5: Ez a Szlovéniának a legmagasabb hegycsúcsa, Triglav.
4: And of these mountains, it's three of them.
5: Tulajdonképpen ez három hegy.
4: One of them stands out a little bit higher than the other two.
5: Az egyik egy kicsit magasabb, mint a másik kettő.
4: This ancient word means to yetar. It means to stand out, to exceed, to be a little bit higher.
5: Ez a régi szó, a yetar azt jelenti, hogy kimagas lenni, egy kicsit magasabban állni.
4: Amen? Does that make sense?
5: Értitek ezt?
4: Let's look at just practical examples.
5: Nézzünk néhány gyakorlati példát.
4: I don't know if you can see this very well here, but this is a picture of one of the famous horse races, the Kentucky Derby.
5: Nem biztos, hogy jól látszik, de ez egy híres lovas verseny, a Kentucky Derby.
4: Every year they have this race.
5: Minden évben megrendezik ezt a versenyt.
4: And the difference between the first horse and the second horse.
5: És az első és a második ló közötti különbség.
4: Is usually a matter of just seconds or one or two seconds usually.
5: Általában csak egy-két másodperc.
4: Yet the difference in value is that horse will be worth $20 million and that horse will be worth a couple hundred thousand.
5: De gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első ló 20 milliót nyer, a második
4: couple hundred thousand dollars.
5: A második csak pár százezer dollárt.
4: Amen. A big difference that just a little bit can make.
5: De ez egy nagy különbség, és csak egy kis időn múlik.
4: Here is the this I think the world likes car racing. This is the Indy 500, another very famous
5: Indy
4: race.
5: Egy másik híres verseny, az Indy 500.
4: And the difference over the last 10 years as we look at these car races.
5: És az elmúlt 10 év alatt, ahogy figyeltük ezeket a versenyeket.
4: Between first place and second place.
5: Az első és második helyezett közötti különbség.
4: Is averages right around 1.5 seconds.
5: Általában ilyen 1,5 másodperc.
4: You see, it's not a big difference, it's a very little difference.
5: És láthatjátok, hogy ez nem egy nagy különbség, ez egy nagyon kicsi különbség.
4: That separates the excellent from everybody else.
5: Ami elválasztja a kiválót a többiektől.
4: We see golf tournaments all over the world.
5: A golf versenyek.
4: You know what a golf is, right? Golf tournaments.
5: Golfozók, és akkor vannak a golf
4: versenyek. Okay. Around the world. Around the world, the difference in the first place winner is usually less than 3 strokes in a whole tournament.
5: A világon az első helyezett és a többiek között általában 3 ütés.
4: A very, very small difference.
5: Ami egy kis különbség.
4: Between the outstanding and the best and everybody else.
5: És ez választja el a legjobbat, a kiválót a többiektől.
4: What about the Olympics?
5: Mi van az olimpiai játékokkal?
4: We watch these, we love to watch these, I do.
5: Én szeretem nézni a játékokat.
4: And what's the difference between a gold medal, a silver medal, a bronze medal, and no medal?
5: És mi a különbség az aranyérem, az ezüstérem, a bronzérem és a semmi érem között?
4: Answer? Hundreds of a second.
5: A
4: hundredths
5: a század másodperc.
4: Amen? Not 5 minutes.
5: Nem 5 perc.
4: Not even 1 minute.
5: Még csak nem is 1 perc.
4: Not even a second.
5: Még csak nem is 1 másodperc.
4: Hundreds of seconds.
5: Hanem század másodperc.
4: This is a famous Olympian. You can't really see her real good. I was watching her compete in Switzerland last week.
5: Ez egy híres olimpikon, a múlt héten láttam őt versenyezni Svájcban.
4: I recognize her because she's an Olympic gold medalist. She's an Olympic gold medalist. I recognize her.
5: Felismerem őt, mert ő egy aranyérmes.
4: And she was in first place coming down to the very last run, downhill. She was in first place until the last run.
5: Első helyen állt egészen az utolsó futamig.
4: And I watched her do her last run.
5: És figyeltem az utolsó menetet.
4: And she lost the race.
5: És elvesztette a versenyt.
4: By 0.003 seconds.
5: 0.003 ezrelék másodperccel.
4: You see, there's a very small difference between excellence and everybody else.
5: Láthatjátok, nagyon kicsi a különbség a kiváló és a többiek.
4: The world teaches us to think average is good enough.
5: A világ azt tanítja nekünk, hogy megelégedjünk az átlaggal, hogy az elég jó.
4: The kingdom teaches us to think differently.
5: De a királyság másféle gondolkodásmódot tanít.
4: We don't want to be just good enough.
5: Mi nem akarunk csak elég jók lenni.
4: We don't want to be just those running in the first mile.
5: Nem akarunk azok lenni, akik csak az első mérföldre mennek el.
4: Everybody does that.
5: Ezt mindenki megteszi.
4: We want to be exceptional.
5: Mi kiválóak akarunk lenni.
4: We want to be a people that stand out.
5: Mi olyanok akarunk lenni, akik kitűnnek.
4: Because of the king that we represent.
5: A királyság miatt, amit képviselünk.
4: So in every discipline, every possible and conceivable job there is,
5: tehát minden elképzelhető munka, ami létezik,
4: the attitude you need to have is to pursue it with passion and with excellence.
5: Tehát bármit végzünk, azt egy ilyen kiválóságra való törekedéssel kell elvégezzük.
4: Don't be just an average musician.
5: Ne csak egy átlagos zenész legyél.
4: Be an outstanding musician.
5: Légy egy kiváló, egy kitűnő zenész.
4: Don't be an average businessman.
5: Ne légy egy átlagos üzletember.
4: Be an excellent businessman.
5: Légy egy kitűnő üzletember.
4: Whatever you do, the Bible says, do it as unto the Lord.
5: A Biblia azt mondja, hogy bármit tesztek, úgy tegyétek, mintha az Úrnak tennétek.
4: With all of your heart and with all your mind.
5: Teljes szívetekkel és teljes elmétekkel.
4: That is a kingdom attitude that we want to move us and propel us forward in God's purpose and destiny.
5: Ez a királysági hozzáállás, ami minket előre visz Isten királyságában.
4: I'm sorry that you can't see this.
5: Nagyon sajnálom, hogy ezt nem láthatjátok.
4: But it says 100 degree Christianity.
5: Ez azt mondja, hogy 100 fokos kereszténység.
4: This is a pot of boiling a teapot boiling.
5: Az egyik egy ilyen tejafőző.
4: Right? And what's the difference between 99 degrees and 100 degrees?
5: És mi a különbség a 99 fok és a 100 fok között?
4: What is the difference between 1 degree?
5: Mennyit jelent az az 1 fok?
4: It is a difference between hot water.
5: A különbség az, hogy az egyik forró víz.
4: And steam.
5: A másik meg gőz.
4: All the world of difference.
5: Ez egy nagy különbség.
4: Hot water is hot water.
5: A forró víz az forró víz.
4: And if you want to drink some tea, it's a good thing.
5: És ha teát akarsz inni, akkor ez jó dolog.
4: But it will not power a locomotive.
5: De nem fogja előre vinni a mozdonyt, a gőzmozdonyt.
4: Steam takes on a different characteristic.
5: A gőznek teljesen más tulajdonságai vannak.
4: It reaches a, reaches a critical mass, like atomic energy. It creates, no? Too much?
5: Ja, hogy egy kritikus pontot ér el.
4: And it actually changes from one state into another state.
5: És egyik állapotból átváltozik egy másik állapotba.
4: 1 degree.
5: Egy fok.
4: Amen. Imagine working and laboring and getting to 99 degrees and not reaching 100.
5: Képzeljétek el, hogy dolgoztok és tényleg keményen dolgoztok, eléritek a 99 fokot, de nem a 100%-ot. Ez szégyen.
4: And remember now, the Lord is not measuring us against each other.
5: Na most ne felejtsétek el azt, hogy az Úr nem egymással mér össze minket.
4: Right? The Lord is not measuring me against Franz.
5: Az Úr engem nem Franzhoz mér.
4: Or Franz against Polly.
5: Vagy Franzot Nemes Palihoz.
4: The Lord will measure me, judge me one day against my own potential.
5: Hanem az Úr engem egy nap a saját képességemhez mér hozzá.
4: Son, daughter, did you do all that you were created and grace gifted to do?
5: Fiam, lányom, megtetted-e mindazt, amire teremtettelek, és amire kegyelmet adtam neked?
4: And as we talk about destiny, I cannot emphasize how important it is to understand this.
5: És amikor az elhívásról beszélek, akkor nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez.
4: Because the world has taught us well to compare our worth by comparing ourselves to others.
5: Mert a világban nagyon jól megtanultuk azt, hogy magunkat másokhoz hasonlítsuk.
4: Amen. I compare myself, it's easy for me to compare myself to as I look at other people.
5: Nagyon könnyű magamat másokhoz hasonlítani.
4: And if I do that, I'll say, well, I'm never going to be that.
5: És hogyha ezt teszem, akkor mondhatom azt, hogy ó, hát soha nem leszek olyan, mint ő.
4: I'll never be a great singer.
5: Soha nem leszek egy nagy énekes.
4: I'll never be a great musician.
5: Soha nem leszek egy nagyszerű zenész.
4: I'll never be a great preacher.
5: Soha nem leszek egy nagy prédikátor.
4: I'll never be an actor.
5: Soha nem leszek színész.
4: I'll never be a great lawyer.
5: Soha nem leszek jó ügyvéd.
4: I'll never fly a plane.
5: Soha nem fogok repülni.
4: Right? And the list is endless.
5: A lista az vége érhetetlen.
4: And that is how we think.
5: És így gondolkodunk mi.
4: And it causes us to feel small and insecure.
5: És ezért kicsinek érezzük magunkat, és nem érezzük magunkat biztonságban.
4: The Lord says, no, stop looking at others and start looking within.
5: De az Úr azt mondja, hogy hagyd abba a másokra való tekintést, és nézz rám.
4: I will only judge you, measure you against your own potential.
5: Mert téged csak a saját képességeidhez mérlek.
4: So if we're running the race, it's not like where you have 200 people all running the race to see who's going to be first and second and third and last.
5: Tehát mikor mi megfutjuk a versenyt, akkor ez nem olyan, hogy 200-an futnak, és akkor mindenki azt várja, hogy ki lesz az első, második, meg ki lesz az utolsó.
4: That's not destiny.
5: Nem ez az elhívás.
4: Destiny is me running by myself around the track and seeing if I'm doing the very best time that I can do.
5: Hanem az elhívás az, hogy én egyedül futok a pályán, és arra figyelek, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.
4: Right? I'm not competing against you.
5: Tehát nem ellened versenyzel.
4: You're not competing against me.
5: Te nem ellenem versenyzel.
4: We are all being measured against our own God-given potential.
5: Hanem mindannyian a saját magunk képességeihez mérten versenyzünk, amit Istentől kaptunk.
4: Amen.
5: Amen.
4: So, let's just take a look at a simple definition of what I believe to be an excellent spirit.
5: Akkor nézzünk egy egyszerű meghatározást, ami szerintem a kiválóság szellemére jellemző.
4: Excellence is caring more than others think.
5: A kiválóság az, amikor jobban törődünk valamivel, valakivel, mint ahogy mások gondolnák.
4: Excellence is more than caring more than what other people think is wise.
5: Tehát, mint amit mások bölcsnek tartanak.
4: Risking more than others think is safe.
5: Többet kockáztatni, mint amennyit mások biztonságosnak találnak.
4: Dreaming more than others think is practical.
5: Nagyobbat álmodni, mint amennyit mások megvalósíthatónak tartanak.
4: Expecting more than others think is possible.
5: Többet várni el, mint amennyit mások lehetségesnek tartanak.
4: And working more than others think is necessary.
5: És többet dolgozni, mint amennyit mások szükségesnek tartanak.
4: Let's look at these practical attitudes as we draw them out of not only the life of Daniel, but I could show you every example in scripture.
5: Nézzük meg ezeket a meghatározásokat, ahogy megnézzük Dániel életében és a Bibliában.
4: The first attitude of an excellent spirit.
5: A kiválóság szellemének az első jellemzője.
4: It stands out because it's so rare.
5: Azért tűnik ki, mert olyan ritka.
4: And that's the attitude of a can-do spirit. Can-do attitude.
5: És ez a meg tudom csinálni hozzáállás.
4: Paul says in Philippians 4, he says, I can do all things through Christ, which enables me.
5: Pál azt mondja a Filippi levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mindent meg tudok tenni a Krisztusban, aki engem erre képessé tesz.
4: Amen? And Daniel had that kind of an attitude.
5: És Dánielben megvolt ez a hozzáállás.
4: As Franz was sharing in the first session with Nebuchadnezzar.
5: Ahogy Franz mondta az első ma reggel a Nabukodonozorról.
4: Nebuchadnezzar says, call together all my wise men, musicians, Chaldeans. Get them all together.
5: Hogy Nabukodonozor összehívta az összes bölcsemberét, zenészét, mindenkit.
4: If you don't interpret my dream, I will cut you all to pieces.
5: És azt mondta, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, akkor feldarabollak.
4: Now Daniel wasn't there when he said that.
5: Daniel nem volt ott, amikor ezt
4: mondta.
5: Gets
4: back to Daniel.
5: De meghallja Daniel
4: ezt. Imagine the spirit of this young boy.
5: És képzeljétek el ennek a fiatal embernek a szellemét.
4: He asks for audience with the king.
5: Meghallgatást kér a királynál.
4: Comes before Nebuchadnezzar.
5: Oda megy a király elé.
4: And says, I can give the answer to you. My God can give you the answer to your dream.
5: És azt mondja neki, hogy az én Istenem válaszolni tud az álmodra.
4: I don't have it yet. I need to go back and he'll show me, but I will come back to you with God's answer to your dream.
5: Még nem tudom a megoldást, de visszamegyek és Istentől elkérem, és akkor megmondom, hogy mi a megoldás.
4: What an attitude!
5: Micsoda hozzáállás.
4: Right? This is not, oh, everyone is like this. Nobody's like this.
5: Nem mondhatjuk azt, hogy ó, mindenki ilyen. Senki nem volt ilyen.
4: When you see that kind of a spirit, it stands out like a mountain peak above the rest.
5: Amikor ilyen szellemiséget látunk, akkor ez kitűnik, mint egy ilyen magas hegycsúcs.
4: Now these things we have to learn.
5: Ezeket meg kell tanulnunk.
4: I'll never forget the first time I learned this. I can remember learning this principle.
5: Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor megtanultam ezt az elvet.
4: Very demanding boss I worked for.
5: Egy nagyon szigorú főnökön volt, aki sokat követelt.
4: Not unlike Nebuchadnezzar.
5: Hasonlított
4: Nebuchadnezzar. He cut his officers to pieces.
5: De, igen, darabokra vágta a tisztjeit.
4: And I was working as a deputy to one of the section chiefs, his assistant. A deputy assistant, number two.
5: Ilyen asszisztensként dolgoztam.
4: And every time the boss would call us in together, we'd come in together.
5: És ahányszor gyűlésre hívott minket a főnök.
4: And he would tell us what was wrong, what he wanted needed to be fixed.
5: És elmondta, hogy mit csináltunk rosszul, mit kell helyrehozni.
4: My boss, my partner.
5: A közvetlen főnököm,
4: would always say, always respond the same way.
5: Mindig ugyanúgy válaszolt.
4: He'd say, "No problem, sir. We can get it done."
5: Azt mondta, semmi gond, uram, meg tudjuk javítani.
4: And I would say, there's a young guy, lieutenant, second lieutenant.
5: Hát én egy fiatal ember voltam.
4: I said to myself, there ain't no way.
5: What?
4: I thought to myself, there's no way.
5: És mindig azt mondtam, hogy kizárt dolog.
4: Now, I wasn't going to say that to Nebuchadnezzar.
5: Ja, hát ezt nem mondtam volna Nabukodonosnak.
4: But as soon as we got out of his office.
5: De ahogy kimentünk az irodájából.
4: I said, Joe, what are you saying? You don't know the answer to that.
5: Joe, miért mondtál ilyet? Hát te nem tudod, mi a megoldás erre.
4: How are you going to do this?
5: Hogy fogjuk ezt megoldani?
4: And he said to me, I said, do you know how to get this done?
5: És kérdeztem, hogy tudod, hogy kell megcsinálni?
4: He says, no.
5: Azt mondja, nem.
4: But we'll figure it out.
5: De majd rájövünk.
4: I don't know right now. Right now I don't know.
5: Most még nem tudom.
4: But I'll figure it out.
5: De majd rájövök.
4: Well, Daniel stood before Nebuchadnezzar, he says, I don't know the answer to your dream.
5: Mikor Dániel ott állt Nabukodonozor előtt, azt mondta, nem tudom az álmod megfejtését.
4: But I'm gonna go back, seek my God, and he will tell me.
5: De visszamegyek, keresem az Istenemet, és akkor ő megmondja nekem.
4: That's why Daniel was Daniel.
5: Ezért volt Dániel.
4: Amen?
5: Dániel.
4: That's why 2600 years later we still teach about this attitude.
5: Ezért van az, hogy 2600 évvel később még mindig tanítunk az ő hozzáállásáról.
4: How many people recognize this guy here?
5: This face. Hányan ismerik fel ezt az arcot?
4: You can't see this very well, but it's.
5: Hát nem látszik nagyon jól.
4: It's a pimple-faced young teenage boy here.
5: De ez egy ilyen arcképe egy tini fiúnak.
4: And if you can read this, he is the person of the year on Time magazine for 2010.
5: És ő volt a Time magazinnak az év embere.
4: And you want to take a guess on who he is?
5: 2010-ben. Tudjátok, kicsoda ő?
4: His name is Mark Zuckerberg.
5: Mark Zuckerberg.
4: And this picture actually, he's at this point, he's 26. He was actually 19 years old when he created Facebook.
5: Ezen a képen már 26 éves, de 19 éves volt, amikor létrehozta a Facebookot.
4: Okay, so I mean, let's go back. I understand when I'm sharing of Daniel 2,600 years ago.
5: Akkor menjünk vissza, hogy miért is beszélek Dánielről 2000. Aki 2600 évvel.
4: Let's move forward to an example right now.
5: És akkor most nézzünk egy napjainkban levő példát.
4: Yeah. He started an idea. He had an idea.
5: Ennek a fiatalembernek lett egy ötlete.
4: It wasn't to reach the world.
5: Nem az, hogy elérje a világot.
4: It was to find a way for young students to communicate more effectively within a college campus.
5: Igazából ő csak azt akarta elérni, hogy a fiatal hallgatók hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással az egyetemen belül.
4: That's all.
5: Ennyi volt.
4: Wasn't a particularly huge idea.
5: Nem volt valami nagy ötlet.
4: But he pursued it with passion.
5: De ez szenvedéllyel hajtotta végre.
4: With an excellent spirit.
5: Valósította meg ezt a ötletet.
4: 6-7 years later.
5: 6-7 évvel később.
4: Facebook is gone worldwide.
5: What?
4: Facebook is gone across the world.
5: A Facebook már világszerte ismert.
4: It is now estimated to be worth about $500 billion.
5: Most körülbelül 500 milliárd dollárra becsülik.
4: And it is directly responsible for enabling young people around the world to communicate together for the first time.
5: És közvetlenül felelős azért, hogy fiatalok tömegei kommunikálhatnak egymással világszerte.
4: Directly resulted in the Arab uprisings and the overthrow of dictators throughout the Arab world right now. It is directly responsible.
5: Ja, hogy közvetlenül felelős.
4: For the overthrow of these governments in Egypt, in Syria,
5: hát
4: in Libya, and throughout the Arab world.
5: Uralkodók megdöntéséért az arab világban.
4: Why are all these revolutions happening at the same time?
5: Miért történnek ezek a forradalmak egy időben?
4: Under these dictatorships?
5: A diktatúrák alatt.
4: Because for the first time, millions of young people are able to communicate.
5: Azért, mert először a történelem során fiatalok milliói képesek kommunikálni egymással.
4: They're able to unify together.
5: És így egyesülni tudnak.
4: Amen?
5: Amen.
4: And Facebook is directly one of the tools causing that communication to occur.
5: És a Facebook az egyik eszköz, ami lehetővé teszi ezt a kommunikációt.
4: Amen? Changing the entire world.
5: Az egész világot megváltoztatja.
4: A 19-year-old.
5: Egy 19
4: with an idea.
5: Egy ötlettel.
4: Okay. How many 19 or 20 year olds do we have in this room right now? Raise your
5: hand. Hány 19-20 éves van itt ebben
4: close
5: a teremben? Emeljétek fel a kezeteket.
4: Okay. All right. There you go. There's quite a few here.
5: Körülbelül, tehát ilyen 19-20.
4: So my question is this.
5: A kérdésem.
4: If this young 19-year-old guy can do this.
5: Ha ez a fiatal 19 éves fiú meg tudta tenni ezt.
4: Why couldn't it have been a young Hungarian girl or a young Hungarian boy that came up with that idea?
5: Miért ne lehetett volna egy fiatal magyar, aki előjön ezzel az ötlettel?
4: He's not Hungarian. Huh?
5: So he's
4: Hungarian. He's Hungarian. Okay, you can claim him. Go ahead. You see the world we live in?
5: Látjátok a világ, amiben élünk?
4: We need to look at the unlimited possibilities of what's available to us now in the information age.
5: Tehát ebben a világban a korlátlan lehetőségeket kell figyelembe vegyük a technológia korában.
4: We live in a time that has been unequal to any time since the beginning of time.
5: Ez egy olyan korszak, amilyet még soha nem láttak a történelem során.
4: It is possible now for a young person to take their cell phone.
5: Most már lehetséges az, hogy egy fiatal személy fogja a mobiltelefonját.
4: Film themselves singing a song or playing an instrument.
5: Felveszi magát, ahogy énekel, vagy éppen egy hangszeren játszik.
4: Upload it to YouTube.
5: Felteszi a YouTube-ra.
4: And by the end of the week have 5 million people view you see.
5: És a hétvégére már 5 millió ember látja.
4: Quite a number of today's top artists were discovered that very way by putting their own songs on YouTube.
5: Nagyon sok tini sztárt így fedeztek fel, hogy feltették magukat a YouTube-ra.
4: Amen. Daniel couldn't do that. So Daniel couldn't do that.
5: Daniel ezt nem tudta megtenni.
4: But today's generation can.
5: De a ma nemzedéke megtudja.
4: The first attitude of a spirit of excellence is I can do all things.
5: A kiválóság szellemének az első jellemvonása az, hogy mindenre képes vagyok.
4: Through Christ which strengthens me.
5: Krisztus által, aki engem megerősít.
4: Now I want to emphasize, Daniel was not trusting in his strength, his ability or his wisdom.
5: Szeretném kiemelni, hogy Dániel nem a saját bölcsességében és a saját erejében bízott.
4: Daniel knew his God.
5: Dániel ismerte az ő Istenét.
4: I'm here to tell you, you can know your God just as well as Daniel, even better.
5: És én itt elmondom nektek, hogy ti is ismerhetitek az isteneteket úgy, mint Dániel, vagy
4: Amen.
5: Még jobban.
4: He was a child of the old covenant.
5: Mert Dániel az Ószövetség gyermeke volt.
4: We are children of the new covenant.
5: Mi az új szövetség gyermekei vagyunk.
4: Will we allow the Lord to form that attitude in us?
5: Engedjük azt, hogy az Úr kiformálja bennünk ezt a hozzáállást?
4: And when we are confronted with a challenge, will we say, our God can do this?
5: Or
4: will we say, oh, can't be done?
5: Szembe kerülünk egy kihívással, akkor tudjuk azt mondani, hogy Istennel képesek vagyunk rá, vagy azt mondjuk, ó, ez nem megy.
4: That's the world of average. Everyone living in average can't see the possibilities.
5: Tehát ez az átlag. Az átlagos ember nem látja a lehetőségeket.
4: But an excellent spirit is above average.
5: De a kiváló szellem az átlagon felüli.
4: Amen?
5: Amen.
4: The second attitude of excellence is
5: a másik jellemzője a kiválóságnak
4: exceeding the expectations of others.
5: Hogy felül tudja múlni mások elvárását.
4: Amen?
5: Amen.
4: Average is simply meeting what's expected, meeting the expectations that are required.
5: Az átlag az megfelel az elvárásoknak.
4: But we are to exceed those expectations.
5: De mi felül kell múljuk ezeket az elvárásokat.
4: Amen?
5: Yes,
4: I used the example yesterday of Rebecca at the well.
5: Tegnap Rebecca példáját használtam a kútnál.
4: She didn't just meet the expectations.
5: Hát ő nem csak az elvárt dolgot cselekedte meg.
4: She exceeded them.
5: Hanem ezt felülmúlta.
4: She had an excellent spirit.
5: Kiváló szelleme volt.
4: Unlike all the rest of the young girls.
5: Nem úgy, mint az összes többi lánynak körülötte.
4: We don't know if she was the prettiest.
5: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legszebb.
4: We don't know if she was the smartest.
5: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legokosabb.
4: But we do know she was the most excellent.
5: De tudjuk azt, hogy ő volt a legkiválóbb.
4: As demonstrated by her life, by her deeds.
5: Ahogy ezt az ő cselekedetei is mutatták.
4: Amen? Of a time to give some of the examples I would like to give.
5: Nincs időm az összes példát elmondani, amit szerettem volna.
4: Let me move on.
5: Akkor haladjunk.
4: In a world of average, anyone that exceeds expectations stands out.
5: Tehát az átlag világában bárki, aki felülmúlja az elvárásokat, kitűnik.
4: So in your business, in your career, whatever you choose.
5: A bizniszben, a karrieretekben bármit választasz.
4: Whatever path you follow.
5: Bármilyen úton jársz.
4: Let that be a part of you, of your spirit.
5: Hadd legyen ez a te szellemed része.
4: I don't want to just meet expectations, I want to exceed expectations.
5: Nem csak az elvárásoknak akarok megfelelni, hanem felül akarom múlni az elvárásokat.
4: If I have a restaurant, I don't want you just to come in and I meet your expectations and I give you food and you eat it.
5: Ha lenne egy éttermem, akkor nem azt szeretném, hogy bejössz, megvan az elvárásod, adok neked ételt, megeszed, aztán ennyi.
4: Every restaurant does that, that's average.
5: Erre minden étterem képes, ez átlagos.
4: I want to exceed your expectations.
5: Nem felül akarom múlni az elvárásaidat.
4: I want to give you more than you expect.
5: Többet akarok adni, mint amit elvársz.
4: Right? And we know what that feels like, right?
5: És tudjuk, hogy ez milyen érzés, nem?
4: Does that not stand out in your mind? When you see that, does that not stand out when you see something like that?
5: Ha valami ilyesmit látok, akkor nem ragad ez meg a ti elmétekben?
4: Right? It's rare, isn't it?
5: Az ember, mert ritka.
4: You walk away saying, wow, that was different.
5: Tehát úgy mész tovább, hogy húha, hát ez más volt.
4: That was an average.
5: Ez nem átlagos volt.
4: That was above average.
5: Ez átlagon felüli volt.
4: That was outstanding. It stood out.
5: Ez kitűnő volt.
4: Amen? The third attribute.
5: A harmadik jellemző.
4: Is dependability.
5: Az a megbízhatóság.
4: This is now the attitude of I don't need someone to follow up to make sure that I've done what I was supposed to do.
5: Ez nem az a hozzáállás, hogy nincs szükségem arra, hogy ellenőrizzék azt, amit csináltam.
4: When I do something, when I take responsibility for something, I do it and I can be depended upon.
5: Hanem mikor valamit cselekszem, hogy valamivel megbíztak és azt megcsinálom, akkor azt úgy teszem, hogy megbízható legyek, hogy bármikor ellenőrizhessék.
4: Anyone that's ever been in a position of leadership knows how valuable that is.
5: Bárki, aki már volt vezetői pozícióban, tudja, hogy ez mennyire értékes.
4: To have someone that is dependable.
5: Hogyha van egy olyan ember, aki megbízható.
4: When we agree on something that needs to be done and they leave, I don't think twice.
5: Hogy amikor megegyezünk valamiben, amit meg kell csinálni, és én elmegyek, akkor nem kell tovább gondolkodjak ezen.
4: On whether it'll be done, I know it will be done.
5: Hogy vajon elvégzik-e vagy sem, mert tudom, hogy meg lesz csinálva.
4: That's the kind of a spirit Daniel had.
5: Ez az a szellem, ami Dánielben volt.
4: That's why he was so valuable, not just to Nebuchadnezzar, but his son, and then Darius. I mean, three administrations.
5: Ezért volt olyan értékes, nem csak Nabukodonozor számára, hanem a fia számára, Darius számára. Tehát ez három király.
4: Daniel's reputation was, you can count on me.
5: Dánielnek az volt a hírneve, hogy rá lehet számítani.
4: Amen?
5: Amen.
4: The fourth attitude.
5: A negyedik jellemző.
4: Is integrity and honesty.
5: A tisztesség és az őszinteség.
4: This is saying what we mean and meaning what we say.
5: Ez az, mikor azt mondjuk, amit gondolunk, és azt gondoljuk, amit mondunk.
4: It means keeping our word.
5: Ez azt jelenti, hogy betartjuk az adott szavunkat.
4: It means being undefiled by the world system around us.
5: Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk levő világ nem ront el minket.
4: Maintaining our integrity when no one else is watching.
5: Hogy akkor is megtartjuk a tisztességünket, amikor senki nem lát.
4: Amen? Daniel and Shadrach and Meshach, these young Hebrew boys.
5: Tehát ez Dániel, Sidrák, Misák és ezek a fiatal zsidó fiúk.
4: Grew up in the most powerful at the time, the most powerful nation on the earth.
5: Az akkori legerőteljesebb birodalomban nőttek fel.
4: They grew up in, like growing up in Hollywood.
5: Ez olyan, mintha mondjuk azt mondanák, hogy Hollywoodban nőttek fel.
4: Or Las Vegas.
5: Vagy Las Vegasban.
4: Or Amsterdam.
5: Vagy Amsterdamban.
4: And not being polluted by the world that you live in.
5: És nem szennyezte meg őket az a világ, amiben éltek.
4: Amen? Everyone else is bowing their knees to the world system.
5: Mindenki más térdet hajtott a világrendszer előtt.
4: But integrity says, I will not bow to the.
5: De a tisztesség azt mondta, hogy én nem hajtok térdet.
4: There's only one thing I bow to, and that's the King of Kings.
5: Én csak egy valaki előtt hajtok térdet, és ez a Királyok Királya.
4: Now I know life is very tough here in Hungary.
5: Tudom, hogy az élet nagyon nehéz itt Magyarországon.
4: Amen. I know that.
5: Ezt tudom.
4: These are challenging times.
5: Ez nagy kihívás.
4: But let's not forget that every one of these examples that we've been drawing from scriptures lived in tough times, lived difficult
5: De
4: times.
5: Ne feledjük azt, hogy akiket példaként hoztam a Bibliából, mindannyian nehéz időket éltek.
4: Daniel is not living his life in a corrupt Israeli government system.
5: Daniel nem egy korrupt izraeli kormányrendszerben élt.
4: Israel fell, and now he was in captivity. He was a slave.
5: Mert Izrael elesett, és így ő most fogságban volt, egy rabszolga volt.
4: Do you agree, as bad as it is here, you're not slaves?
5: Egyetértetek azzal, hogy bármilyen rossz is a helyzet itt, azért nem vagytok rabszolgák?
4: The Hungarian government has not collapsed. Maybe some wish it would.
5: A magyar kormány még nem dőlt össze, lehet vannak, akik azt kívánják, hogy bárcsak megtette volna.
4: Okay, but you've not been taken captive by another nation.
5: De nem vitt fogságba titeket egy másik nemzet.
4: Yet these are the very situations and circumstances that we find Joseph and Daniel and all of the rest of these examples.
5: De ilyen nehéz helyzetekben találjuk Józsefet, Dániát és az összes többi példát.
4: They were in the most difficult of circumstances.
5: A legnehezebb körülményekben éltek.
4: And but they had one thing that made the difference.
5: De volt bennük valami, ami kitüntette őket.
4: They knew who the God was that they served.
5: Tudták, hogy kit szolgálnak, ki az az Isten, akit szolgálnak.
4: And they knew God, the God within them would make a difference.
5: És tudták azt, hogy a bennük lévő Isten változást hoz.
4: They had an excellent spirit.
5: Kiváló szellemiség volt bennük.
4: Number five.
5: Az ötödik.
4: Attention to details.
5: Részletekre való odafigyelés.
4: This is a very important one.
5: Ez egy nagyon fontos jellemző.
4: As I've been emphasizing, the kingdom is all about faithfulness in the little things.
5: Ahogy már hangsúlyoztam, a királyságban nagyon fontos, hogy a kis dolgokban hűek legyünk.
4: Attention to details.
5: Hogy odafigyeljünk a részletekre.
4: As I was sharing yesterday or the day before in
5: Ahogy tegnap vagy tegnap előtt megosztottam, engem ebben képeztek ki.
4: I was trained in this as a military from day one when I entered the military.
5: Hát hogy ebbe képeztek ki minket már első naptól kezdve, hogy beléptem a hadsereghez.
4: My first room inspection, I had 200 demerits.
5: Tehát az első szoba ellenőrzésemen 500 hiba pontom volt.
4: See, I had no attention to detail.
5: 200.
4: I had no attention to detail.
5: Ja, hogy én nem figyeltem oda a részletekre.
4: I had to be trained to see the details.
5: Edzenem kellett arra, hogy odafigyeljek a részletekre.
4: Amen?
5: Amen.
4: And that's what an excellent spirit. When I see a person that has attention to details.
5: És ez a kiválóság szelleme, amikor látok olyan embert, aki odafigyel a részletekre.
4: Amen.
5: Amen.
4: When we sit back in this room over here and have some refreshments or a meal.
5: Amikor bemegyünk a szobába felfrissülni.
4: And I pick up these little pretty little green stones.
5: És
4: off the table, decorations.
5: Megnézem az asztalon ezeket a kis dekorációs köveket. Egy kiváló szellem van emögött a dísz mögött.
4: It's details.
5: A részletekben.
4: It didn't help me eat my meal or drink my coffee. It didn't help me eat my meal or
5: drink my
4: coffee.
5: Nem segített abban, hogy megegyem az ételemet vagy megigyem a kávémat.
4: Right? Most people wouldn't even see it.
5: Legtöbben lehet, hogy észre se vennék.
4: But it's attention to detail.
5: De ez a részletekre való odafigyelés.
4: And I promise you, God sees it. God sees it.
5: És Isten is látja a kis részleteket.
4: I may have shared the story before, but I'll share it again about Michelangelo.
5: Már megosztottam veletek ezt a történetet, de még egyszer elmondom.
4: He was painting the ceiling of the 16th chapel in Rome, in the Vatican.
5: Hogy Michelangelo, mikor festette a Sixtus kápolna mennyezetét.
4: It was a project that took years.
5: Ez évekbe tellett.
4: Imagine being on your back on scaffolding for you know 12 for 16 hours a day every day for
5: Most
4: years.
5: Most képzeljétek el, hogy minden nap órákon keresztül egy ilyen állványon vagytok a hátatokon éveken át.
4: And one day one of the monks or friends go up, climbed up the scaffolding to talk to him.
5: És egy nap az egyik szerzetes felmászott az állványra, hogy beszéljen vele.
4: And he noticed Michael laboring in some very detailed work.
5: És látta, hogy Michelangelo ilyen nagyon apró részleteken dolgozik a festményen.
4: As he began to look at the angle, he began to realize that what he's painting with such detail could not be seen from the floor below.
5: És így, ahogy nézte, rájött, hogy abból a szögből, ahogy festi a festmény, tehát hogy ezek az apró részletek nem láthatók lentről.
4: And so he asked, Michael, why are you spending so much time painting something that no one will see?
5: És azt kérdezte, hogy Mikkel, hogy miért festesz ilyen apró részleteket, mikor senki nem fogja látni?
4: Says, God will see it.
5: Azt mondta, hogy de Isten látni fogja.
4: That is an excellent spirit.
5: Ez a kiválóság szellem.
4: That's not average.
5: Ez nem átlagos.
4: Amen?
5: Amen.
4: And that gets God's attention.
5: És ez ezt Isten figyeli.
4: Let me give you some examples. So that we could see if 99.9% was good enough, what the results would be.
5: Akkor mondok néhány példát, hogyha 99,9% elég lenne, akkor mi lenne az eredmény?
4: And I took these numbers from America, but it would be similar, I think, in Austria, Hungary, Europe, anywhere else.
5: Ezek a számok az Egyesült Államokból származnak, de szerintem hasonló lenne Európában meg más kontinensen.
4: Let's say Europe because it's about the same population.
5: Mondjuk Európa, mivel nagyjából ugyanannyi a népesség.
4: 2 million documents would be lost every year.
5: 2 millió irat tűnik el évente.
4: 99.9% was good enough. If 99.9%
5: elég lenne.
4: Every day 12 babies would be given to the wrong parents as they're born.
5: Akkor minden nap 12 újszülött nem a saját szülőjéhez kerülne.
4: 270,000 defective tires would be shipped this year.
5: 270,000 hibás gumit küldenének útra.
4: 2.5 million books would be shipped to the wrong with the wrong covers on them.
5: 2,5 millió könyvnek lenne téves borítója.
4: There would be 2 dangerous landings every day, unsafe landings every day in the Frankfurt airport.
5: A frankfurti reptéren minden nap 2 veszélyes landolás lenne.
4: Almost 20,000 pieces of mail would be mishandled in the next hour.
5: Majdnem 20,000 postai küldemény tűnne el vagy keveredne el egy órán belül.
4: And almost 300 pacemaker operations on the heart would be performed incorrectly. 300.
5: És majdnem 300 pacemaker beültetést végeznének el tévesen.
4: If 99.9% was good enough.
5: Ha 99,9% elég lenne.
4: Amen. God wants us to pursue excellence in whatever he calls us to do.
5: Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekedjünk bármiben, amit cselekszünk.
4: Well, I'm not speaking of perfection.
5: Én most nem a tökéletességről beszélek.
4: I am challenging average thinking. It's
5: hanem
4: good enough.
5: Én az átlagos gondolkodásmódból akarlak kizökkenteni, az elég jóból.
4: If we want to stand out,
5: hogyha ki akarunk tűnni,
4: if we want to develop an excellent spirit within us,
5: hogyha kiváló szellemet akarunk kifejleszteni magunkban,
4: if we want to excel in our destinies and our God callings, our God-given callings,
5: hogyha ki akarunk tűnni az Istentől kapott elhívásunkban,
4: then we need to go the extra mile.
5: Akkor meg kell tegyük azt a plusz mérföldet.
4: Number 6.
5: A hatos.
4: Daniel sought to please and obey his God.
5: Daniel kereste a lehetőséget arra, hogy engedelmeskedjen Istennek és az ő kedvében járjon.
4: And I believe that's probably be one of the most foundational attitudes of an excellent spirit.
5: És én hiszem azt, hogy ez az egyik legalapvetőbb jelenvonása a kiváló szellemnek.
4: Amen. As Paul says, whatever we do in word or in deed, we do it as unto the Lord.
5: Tehát ahogy Pál mondja, hogy bármit teszünk szóval vagy
4: 99.9% was good enough.
5: Ha 99,9% elég lenne.
4: Amen. God wants us to pursue excellence in whatever he calls us
5: Isten
4: to do.
5: Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekedjünk bármiben, amit cselekszünk.
4: Well, I'm not speaking of perfection.
5: Én most nem a tökéletességről
4: I
5: beszélek.
4: I am challenging average thinking. It's
5: hanem
4: good enough.
5: Én az átlagos gondolkodásmódból akarlak kizökkenteni, az elég jóból.
4: If we want to stand out,
5: hogyha ki akarunk tűnni,
4: if we want to develop an excellent spirit within us,
5: hogyha kiváló szellemet akarunk kifejleszteni magunkban,
4: if we want to excel in our destinies and our God callings, our God-given callings,
5: hogyha ki akarunk tűnni az Istentől kapott elhívásunkban,
4: then we need to go the extra mile.
5: Akkor meg kell tegyük azt a plusz mérföldet.
4: Number 6.
5: A hatos.
4: Daniel sought to please and obey his God.
5: Dániel kereste a lehetőséget arra, hogy engedelmeskedjen Istennek és az ő kedvében járjon.
4: And I believe that's probably be one of the most foundational attitudes of an excellent spirit.
5: És én hiszem azt, hogy ez az egyik legalapvetőbb jellemvonása a kiváló szellemnek.
4: Amen. As Paul says, whatever we do in word or in deed, we do it as unto the Lord.
5: Tehát ahogy Pál mondja, hogy bármit

0: Ezt tenni magunkban.
1: If we want to excel in our destinies and our God callings, our God-given callings.
0: Hogyha ki akarunk tűnni az Istentől kapott elhívásunkban.
1: Then we need to go the extra mile.
0: Akkor meg kell tegyük azt a plusz mérföldet.
1: Number six.
0: A hatos.
1: Daniel sought to please and obey his God.
0: Dániel kereste a lehetőséget arra, hogy engedelmeskedjen Istennek és az ő kedvében járjon.
1: And I believe that's probably be one of the most foundational attitudes of an excellent spirit.
0: És én hiszem azt, hogy ez az egyik legalapvetőbb jellemvonása a kiváló szellemnek.
1: Amen. As Paul says, whatever we do in word or in deed, we do it as unto the Lord.
0: Tehát ahogy Pál mondja, hogy bármit teszünk szóval vagy tettel, úgy tegyük, mintha az Úrnak tennénk.
1: Excellence is not something that comes from the outside in, it's something that comes from the inside and works its way out.
0: A kiválóság nem olyas valami, ami kívülről jön belénk, hanem olyan dolog, ami belőlünk árad ki.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Pharisees knew how to polish the outside.
0: A farizeusok tudták, hogyan kell tisztítani a külsőt.
1: Religion knows how to polish the outside.
0: A vallás tudja, hogyan kell fényesíteni a külsőt.
1: But Jesus is after the inside.
0: De Jézus a belsőt nézi.
1: That what we do and the motivation in which we do it is right.
0: Hogy mit teszünk és hogy helyes-e a motiváció, amivel cselekedjük.
1: So these are just some of the attitudes of an excellent spirit.
0: Tehát ez csak néhány jellemvonása a kiválóság szellemének.
1: And what caused Daniel to stand out in a sea of mediocrity, a sea of average?
0: És ami miatt Dániel kitűnt az átlagos emberek tengerében?
1: God, he had a can-do attitude.
0: A meg tudom tenni hozzáállás.
1: He was a man with attention to detail.
0: Egy olyan ember volt, aki odafigyelt a részletekre.
1: He was known for his integrity and for his dependability, his integrity, his righteousness. His,
0: híres volt az ő megbízhatóságáról, tisztességéről.
1: His honesty, that's what I was looking for.
0: His honesty and integrity.
1: That stood out. He was known, that was his reputation.
0: Kitűnt és híres volt erről.
1: Amen? And Amen. He stood out. And God used that spirit. He breathed supernatural life and supernatural gifts through that man.
0: Kitűnt, és Isten felhasználta ezt az életet, és természet fölötti szellemet lehelt belé.
1: Amen? Do we believe that God can use us in the same way?
0: Elhisszük azt, hogy Isten minket is tud ilyen módon használni?
1: Because that is how our destinies will unfold.
0: Mert így fog kibontakozni a mi elhívásunk.
1: One faithful step at a time.
0: Egy hűséges lépés egy másik után. Tehát hűségesek legyünk a kis dolgokban.
1: Faithful in the natural things.
0: Hűségesek legyünk a természetes dolgokban.
1: Faithful as we're serving that which is not our own, serving others.
0: Hűségesek legyünk abban, mikor másét kezeljük, ami nem a miénk.
1: And serving our Lord with an excellent spirit.
0: És kiválóság szellemével szolgáljuk a mi Úrunkat.
1: Now I'd like to close with a parable, a story.
0: Egy történettel szeretném befejezni.
1: And I want to tie basically everything that we've talked about in these last 10 sessions and share it with you in a story, in a parable.
0: És mindazt, amit az elmúlt 10 alkalomban elmondtunk, egy történetbe szeretném belefoglalni. Right?
1: So for the next few minutes, let me have your full attention because these next few minutes will be the most important few minutes, I believe, this entire weekend.
0: És szeretném, ha az elkövetkező néhány percben teljesen idefigyelnétek, mert ez a legfontosabb néhány perc lesz.
1: Because I want to give you a kingdom parable of destiny.
0: Mert az elhívásról szeretnék egy királysági példát mondani.
1: And I'm not going to draw back into 2000 years ago. I won't go back to stories from 2000 or 3000 years ago.
0: Nem fogok 2000-3000 évvel ezelőtti történethez visszamenni.
1: In fact, I'm going to draw this from 1999 and go from one of the mountains of media and the arts and pull this one out.
0: Hanem csak 1999-ig szeretnék visszamenni a média és a művészet hegyére, hogy ezt így kiemeljem onnan.
1: And I just want to share with you what basically the story is behind this movie.
0: És szeretném elmondani ennek a filmnek a történetét, hogy miről szól.
1: It was entitled in English, Mr. Holland's Opus.
0: Angolul az a címe, hogy Mr. Holland szimfóniája, magyar címe Csendszimfónia.
1: And you can get this movie in Hungarian, its title is.
0: És elvileg megvan magyarul is. Csendszimfónia.
1: I went to see this movie with my family in 1995.
0: Ezt a filmet a családommal láttam.
1: And at the end, I sat there and wept for probably 20-30 minutes afterwards.
0: És a film végén körülbelül 20-30 percig ott ültem és sírtam.
1: The rest of my family thought I was crazy.

0: got up and went outside and
1: a család amely része azt hitte, hogy megőrültem, kimentek.
0: But I was so moved by this because it was such a wonderful kingdom picture parable of destiny.
1: De engem annyira megérintett ez a film, mert a királyságból származó elhívásnak egy nagyszerű példája volt.
0: And here's the story.
1: És ez a történet.
0: Mr. Holland was a music teacher.
1: Egy zenetanár volt.
0: Ladies, can you relate to this?
1: Hölgyeim, tudtok ehhez úgy kapcsolódni?
0: And he had a vision. He had a vision.
1: És volt egy látása.
0: A passion is a young man.
1: Egy szenvedélye, még fiatal.
0: He wanted to write a great opus or a great musical.
1: Egy nagy zenedarabot szeretett volna komponálni.
0: And his vision burned inside of him.
1: És erőteljesen égett benne ez a látás.
0: He sensed greatness in him.
1: Nagyszerűséget érzett magában.
0: Many of the things that we've talked about these last 10 sessions.
1: Nagyon sok minden, amiről az elmúlt 10 alkalommal beszéltünk.
0: And he just knew that there was something inside of him that he had to release.
1: Az megtalálható volt benne, és ő úgy tudta, hogy van benne valami, amit ki kell szabadítsa.
0: He had a great opus, a great musical, a masterpiece that he needed to share with the world.
1: És egy ilyen mester, ilyen megkomponált darabot szeretett volna a világ elé tárni.
0: Now, how do you get from here as a young man with nothing, your pockets are empty, to there?
1: Hogyan jut el az ember fiatal emberként üres zsebbel arra a pontra, hogy a világ elé tárjon egy ilyen darabot?
0: He doesn't know, but he knows that he's hungry right now and needs to get a short-term job.
1: Ezt ő így nem tudja, azt tudja, hogy éhes és szüksége van valami munkára, de gyorsan.
0: So he gets a temporary job, he agrees to a temporary job at a local high school in a small little town.
1: És elfogad egy állást, egy időszakos állást egy kisvárosi iskolában.
0: He figured I'll just work there, make a few dollars.
1: Arra gondolt, hogy eldolgozok ott, szerzek néhány dollárt.
0: Earn enough money to go to Broadway, to New York.
1: Szerzek elég pénzt ahhoz, hogy elmenjek New Yorkba a Broadway-re.
0: Well, the weeks turned into months.
1: Hetekből hónapok lettek.
0: And the months turned into years.
1: Hónapokból évek.
0: He marries.
1: Megnősült.
0: Has a son.
1: Született egy fia.
0: Continues to be a music teacher in a small little town.
1: Továbbra is egy kisvárosi zenetanárként dolgozik.
0: In his own mind, he's living in absolute obscurity. No one knows him. No one knows him. He's living in obscurity.
1: És így teljesen ilyen ismeretlenként él.
0: And no one could see what was inside of him.
1: És senki nem láthatja azt, hogy mi van ő benne.
0: And the movie goes on and he has to pass through all of the tests that we were talking about.
1: És ugye, hogy folytatódik a film, az összes próbán át kell menjen, amiről beszéltünk.
0: Feeling obscure, no one knows me.
1: Láthatatlanság érzése, hogy senki nem ismer engem.
0: Experiences rejection.
1: Megtapasztalja az elutasítást.
0: Opposition.
1: Az ellenállást.
0: And he struggles his way through life like most of us do.
1: És így átküzdi magát az életen, ahogy legtöbben teszik.
0: The whole time he's a music teacher.
1: És egész idő alatt zenetanárként
0: dolgozik. He's teaching young people.
1: Fiatalokat tanít zenére.
0: And sharing his gift with them.
1: És megosztja az ajándékát velük.
0: And slowly but surely affecting and impacting their lives.
1: És lassanként hatással van az életükre.
0: In little ways, in almost unobservable ways.
1: Tehát majd, hogy nem ilyen észrevehetetlen dolgokban.
0: He was just doing what he knew to do, doing it the best that he could.
1: Ő csak tette azt, amit tudott, de tehát a lehető legjobban.
0: And the whole time, late at night or on the weekends when he had spare time, he was writing his opus.
1: És mindez idő alatt, éjszakánként, hétvégén vagy szabad idejében írta ezt a darabot.
0: His masterpiece.
1: A mesterdarabot.
0: That no one would ever hear.
1: Amit soha nem fog meghallani senki.
0: He had a couple opportunities to go to New York.
1: Volt, adódott néhány lehetőség, hogy New Yorkba menjen.
0: At one point he was tempted to leave his family and to run off with a young girl, a student that was aspiring to go to Broadway.
1: Volt egy olyan pillanat, amikor kísértésbe esett, hogy otthagyja a családját egy fiatal diákjával, aki éppen a Broadway-re készült.
0: A challenging test.
1: Ez egy nagy kihívás volt, egy nagy próba.
0: But he chooses to be a man.
1: De úgy dönt, hogy férfi lesz.
0: And not leave his family.
1: És marad a családdal.
0: And he pushes on.
1: És továbbra nyomul.
0: As the movie continues, he ages and is now an old man.
1: És ahogy a film mint halad előre, öregszik, most már egy idős ember.
0: And he's called into by the principal some 30 some odd years later.
1: És 30 valahány évvel később behívja őt az igazgató.
0: He says, unfortunately, because of the budget cuts, we have to cut the music department.
1: És azt mondja, hogy sajnos a költségvetési csökkenések miatt a zene részleget
0: Meg kell zárjuk. Yeah,
1: ez megtörténik itt is?
0: And so we're going to require or ask you to retire, Mr.
1: Holland. Szóval szeretnénk megkérni Mr. Holland, hogy vonulj nyugdíjba.
0: He's saddened.
1: Nagyon szomorú.
0: Just confused.
1: Összezavarodott, depressziós.
0: Feeling like a complete failure.
1: És teljes csődnek érzi magát.
0: This dream that was inside of him was not going to die.
1: Ez az álom, ami benne volt, ez nem fog meghalni.
0: In fact, it was already dead. He was an old man.
1: What?
0: It was already dead.
1: Mert
0: he was an old man.
1: Mert hogy ez már halott volt, hát ő már idős ember.
0: He wasn't going to Broadway. He wasn't going to.
1: Ő most már nem megy a Broadway.
0: He will never stand before a full orchestra.
1: Soha nem fog egy teljes.
0: And conduct his orchestra.
1: Egy teljes zenekart vezényelni.
0: And he goes to his office. He packs his bags. He fills his boxes.
1: Bemegy a szobájába, összepakol.
0: And he starts walking down the hallway.
1: És elkezd menni kifele a folyosón.
0: The halls are empty.
1: A folyosók üresek.
0: And his wife and his son are waiting for him.
1: És a felesége és a fia várják őt.
0: And they start escorting their dad down the hallway.
1: És elkezdik így kivezetni a folyosón.
0: Right before they get to the door. Right before they get to
1: mielőtt
0: the door.
1: Mielőtt odaérnek az ajtóhoz.
0: They take him and they escort him. They say, wait a minute, we need to go somewhere first.
1: Azt mondják neki, hogy egy pillanat, még valahova el kell menjünk.
0: And they step into the auditorium of the school.
1: És belépnek az iskola színház termébe.
0: And to his surprise, there are hundreds and hundreds of people.
1: És teljes döbbenetére emberek százai vannak ott.
0: Almost every student that he had never taught for 30 years was there.
1: Majdnem minden diák, akit az élete során tanított, ott van.
0: And as they escorted him down, everyone stands and begins to applaud in a roar of thunder.
1: És ahogy előre vezetik, mindenki feláll és taps orkán fogadja.
0: And he's taken down to the front seat.
1: És leültetik elő.
0: And he looks up on the stage.
1: És felnéz a színpadra.
0: And there's the clarinet section.
1: És ott van a klarinét szekció.
0: And there's the violin section.
1: A vonósok.
0: And all the instruments are represented.
1: És az összes hangszer.
0: With little signs.
1: Kis jelekkel.
0: Class of 55.
1: 55-ös év.
0: Class of 60.
1: A 60-as évosztálya.
0: His whole year. All these years.
1: Tehát az összes év képviselve van, amikor ott tanított.
0: And they said, they get up there and they welcome everyone.
1: De felállnak, mindenkit üdvözölnek.
0: And they said, but before we play something for you, we have a special guest.
1: És mielőtt azt mondják, hogy mielőtt játszunk számotokra, van egy különleges vendég.
0: And the door opens and in comes the governor of the state.
1: És kinyílik az ajtó, és előre megy az állam kormányzója.
0: Who was one of his students?
1: Aki valamikor az ő diákja volt.
0: She gets up on the podium, addresses this vast crowd of.
1: Feláll a pódiumra a kormányzó is, beszél a tömeghez.
0: And she tells him what impact he made.
1: És elmondja ennek az embernek, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk.
0: He believed in her.
1: Meg különösen rá, hogy hitt benne.
0: He had no idea the impact, the way he shaped her life.
1: És Mr. Hollandnak fogalma sem volt arról, hogy milyen hatással volt az életére.
0: And she said, I wouldn't be who I am today if it wasn't for you, Mr. Opus.
1: És azt mondta ez a hölgy, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha te nem lettél volna.
0: And she sits down.
1: És leül.
0: So they now invite Mr. Opus to come forward.
1: És akkor előre hívják a Mr. Hollandot.
0: And they give him the conducting stick.
1: És neki adják a pálcát.
0: And they had his music prepared.
1: És elő van készítve a kotta.
0: His wife, his son, they brought his opus.
1: A felesége és a fia elhozták az ő kompozícióját.
0: And he stands before his opus and begins to conduct.
1: És odaáll a zenészek elé is elkezd vezényelni.
0: And he plays, they play the most phenomenal, the most beautiful opera.
1: És a legcsodálatosabb opus. Zenét játsszák.
0: And he stands there and he's conducting his opus, the dream of
1: és
0: his dreams.
1: És ott áll és a saját művét vezényli, az álmát.
0: And for the first time his eyes are opened to understand destiny.
1: És életében először megnyílik a szeme és megérti az ő elhívását.
0: He thought he was pursuing destiny all of his life and failing. He thought he was pursuing destiny all of his life and was failing.
1: Ő mindig úgy gondolta, hogy próbálja elérni az ő az ő elhívását, a sorsát, és hogy mindig kudarcot vall.
0: But that wasn't God's perspective.
1: De Isten nem így látta ezt.
0: You see, he was writing notes on paper.
1: Látjátok, ő ilyen hangjegyeket írt papírra.
0: But that wasn't that important.
1: De az nem volt annyira fontos.
0: What was important is he was writing his opus on the hearts of those young people.
1: Ami fontos volt, hogy az ő hangjegyeit a fiatalok szívébe írta be.
0: You see, it wasn't some big opus at the end of his life where he was going to give this big gift to humanity.
1: Tehát az ő műve nem egy ilyen nagy ajándék volt, amit az emberiségnek átadhatott.
0: He was giving his gift and his life every little day, every single day in the little things.
1: Az ő ajándékát és az ő életét minden nap az apró dolgokban adta oda.
0: He was writing his opus. His destiny was being written on the hearts of hundreds of students over decades of time.
1: Az ő sorsa évtizedeken át a fiatalok szívén íródott.
0: And what's tragic is that he didn't live his life understanding that.
1: És ami tragikus volt, hogy ő ezt az élete során nem értette meg.
0: Instead of living a life of joy, he lived by and large a life of disappointment and sadness.
1: Ahelyett, hogy egy örömteli életet élt volna, egy szomorú, nyomott életet élt.
0: Because he didn't understand destiny.
1: Mert nem értette az elhívását.
0: Praise God, he did in the end.
1: De dicsőség az Úrnak, megértette a végén.
0: And it was a glorious thing to see Mr. Opus.
1: És ez egy nagyszerű dolog volt, hogy
0: Mr. Holland perform his opus.
1: Hogy a végén Mr. Holland a saját darabját vezényelte.
0: You see, that's my parable of kingdom destiny.
1: Ez az én példám a királyságbeli elhívásra.
0: Don't be looking for some great thing you're going to do years from now.
1: Ne keresd azt a nagy dolgot, amit majd évek múlva meg fogsz tenni.
0: You're touching lives every single day.
1: De minden nap életeket érintesz meg.
0: You are writing your opus. Your destiny is being written every single day.
1: A sorsod napról napra íródik.
0: See it now. Don't become an old man before you see it.
1: Vedd ezt észre most. Ne várd meg, hogy idős legyél.
0: Let me close with this final kingdom principle.
1: Szeretném befejezni ezzel a végső királysági elvvel.
0: Let me give you a simple definition of destiny that I hope you will walk away with that will change your life forever.
1: Szeretném az elhívásnak egy egyszerű megfogalmazását átadni nektek, amit magatokkal vihettek, és remélhetőleg megváltoztatja az életeteket.
0: Destiny is reaping what we have sown in the lives of others over a lifetime.
1: Az elhívás az, amikor learatjuk mindazt, amit életünk során mások életébe vetettünk.
0: Okay. One more time.
1: Még egyszer.
0: My destiny.
1: Az én elhívásom.
0: Is going to be reaping what I have sown in the lives of others over a lifetime.
1: Az, amikor learatom mindazt, amit mások életébe vetettem az életem során.
0: That makes sense?
1: Értitek ezt?
0: No one is going to lie on their deathbed. Oh, let me say. No athlete will be laying on his deathbed ready to die. No athlete. Athlete. Sportsman.
1: Egyetlen atléta sem fog a halálos ágyán feküdni.
0: And say to themselves, I wish I would have won one more medal.
1: És úgy, hogy azt gondolja, hogy bárcsak még egy érmét nyertem volna.
0: No businessman will lie on their deathbed.
1: Egyetlen egy üzletember sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
0: And say, I wish I would earned a little bit more money.
1: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
0: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
1: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
0: And say, I wish I would have received one more reward or award.
1: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
0: Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, I wish I would have spent more hours working in the office.
1: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because all those external things are not what's important.
1: Mert a külső dolgok nem fontosak.
0: What is important?
1: Ami fontos,
0: are the lives that we impact along the way.
1: Az, hogy hány életet érintünk meg az utunk során.
0: Amen.
1: Amen.
0: I've spent the last 5 years in the Pentagon in Washington D.C.
1: Mielőtt Európába jöttem, az utolsó 5 évemet a Pentagonban töltöttem, Washington D.C.-ben.
0: And I watched hundreds of high-ranking politicians and general officers.
1: És több száz magas rangú tisztet és politikust láttam.
0: After a long career of 30 or 40 years.
1: akik 30-40 éves hosszú karrier után
0: retire.
1: Nyugalomba vonultak.
0: And then you look on their face. Now what?
1: És utána csak úgy néztek, hogy és akkor most
0: I've
1: mit tegyek?
0: I've climbed the ladder all my life.
1: Egész életemben másztam felfele a létrán.
0: And when we get to the very top,
1: és mikor elértem a felső
0: we look over,
1: átnézek,
0: and we realize the ladder was leaning against the wrong wall.
1: És átnézünk és rájövünk, hogy nem a megfelelő falhoz volt támasztva ez a létra.
0: I want my ladder leaning on the kingdom.
1: Én szeretném, ha az én létrám a királyságnak támaszkodna.
0: And when I finish climbing to the top,
1: hogy mikor felérek a tetejére,
0: I know who's waiting for me.
1: Tudom, hogy ki fog várni.
0: And I want him to look me in the face and say, "Well done, faithful servant."
1: És szeretném, hogyha rám nézne és azt mondaná, hogy jól van, hű szolgám.
0: And in that day, I will understand with clarity.
1: És azon a napon tisztán fogom érteni.
0: Not about the positions.
1: Nem a pozíciókat.
0: Not about the titles.
1: Vagy nem a titulusokról szól.
0: Not about if I ever did something great as far as this world is concerned.
1: Nem arról fog szólni a dolog, hogy tettem-e valami nagy dolgot a világ szemében.
0: I will realize that what I sown in the life of others.
1: Hanem rá fogok jönni arra, hogy amit mások életébe vetettem.
0: Is now going to be multiplied back to me in the kingdom.
1: Azt most sokszorosan vissza fogom kapni a királyságban.
0: Amen.
1: Amen.
0: The Lord is not going to say, "Well done, you earned an Oscar."
1: Az Úr nem azt fogja mondani, hogy jól van, nyertél egy Oscar-díjat.
0: Well done, you were the first Hungarian billionaire.
1: Nem azt fogja mondani, hogy jól van, te vagy az első magyar milliárdos.
0: You're going to say, "Well done, when I was naked, you clothed me."
1: Azt fogja mondani, jól van, hű szolgám. Amikor mezítelen voltam, felruháztál.
0: When I was in prison, you visited me.
1: Amikor fogoly voltam, meglátogattál.
0: When I was discouraged, you encouraged me.
1: Amikor elbátortalanodtam, te bátorítottál.
0: When I needed help, you blessed me.
1: Amikor segítségre volt szükségem, te megáldottál.
0: And the Lord will show us the opus that we have
1: És az Úr meg fogja
0: lifetime.
1: Mutatni nekünk azt a mesterművet, amit az életünk során írtunk.
0: The class of 2001.
1: A 2001-es osztály.
0: The class of 2002.
1: 2002-es.
0: The lives impacted in 2003.
1: A 2003-ban érintett életeket.
0: The people that were blessed in 2004.
1: Az embereket, akiket megáldottunk 2004-ben.
0: The hearts that were encouraged in 2005.
1: A szíveket, amiket bátorítottunk 2005-ben.
0: That is destiny.
1: Ez az elhívás.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 10. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

Ah,

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Péter apostol első levele, második fejezet, 9-es verse, amivel kezdem. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, olyan nép vagytok, amely csak Isten tulajdona, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Olyan nép vagytok, amely csak Isten tulajdona, amit a Imi is mondott. Amiről szeretnék beszélni, az az, hogy három terület, ami segít abban, hogy megtaláljuk, fölismerjük, felfedezzük, hogy mi az elhívásunk. És ennek az alapja az, hogy fölismerjem, felfedezzem, hogy nem vagyok a magamé. Nem vagyok még csak szervezetése, felekezetése, hanem Istené vagyok. Olyan nép közé tartozok, amelynek Isten a tulajdona. Van tulajdonosom. Tehát Isten a? Isten tulajdona. Igen. Egy olyan nélkül. Köszönöm szépen. Tehát olyan nép közé tartozol, amikor megtértél és újjászülettél, amikor keresztényé váltál, nem vagyunk a magunk urai. És nem csinálhatunk azt, amit akarunk, nem mondhatunk azt, amit akarunk, még akkor se, hogyha 2000 éves keresztény hagyományunk van, vagy 1000 éves keresztény múltunk, történelmünk van, vagy akkor se, hogyha a fölmenőink akár nem tudom hány ízig is keresztényekként, vagy keresztény kultúrában értek. És ha tudom, és tudod azt, hogy ki vagy, és kié vagy, akkor meg tudod futni azt a pályát, amiért megszülettél. Legtöbb bizonytalanság, legtöbb frusztráltság, legtöbb alkalmatlanság érzés abból fakad, legtöbb szeretetlenség érzés abból ered, hogy nem tudja az ember, hogy kicsoda. Honnan jövök, hova tartozok, kié vagyok, hova tartok. Egy nép, ami Isten saját tulajdona. Tehát bele tudsz abba gondolni, hogy miért csak hát filmeken, könyvekbe, irodalmi művekbe, történelembe tanultunk rabszolga tartó társadalom. Vagy a feudális társadalom a jobbágyok. A jobbágyok nem voltak a saját maguk urai, hanem a földes úréi voltak mindenestől. Ő rendelkezett fölöttük. Mit jelent az, hogy mi Istennek a tulajdonai vagyunk? Isten a tulajdonosunk. Hát egészen konkrétan azt jelenti, hogy előtte is volt egy úr fölöttünk, az ördög, a sátán, és ebből az uralomból kivásárolt bennünket Jézus Krisztus vére által, de nem tett a saját magunk uraivá, hanem ő lett az urunk, és az azt jelenti, hogy akkor tudjuk fölismerni, megérteni az elhívásunkat, amikor ebbe a gondolkozásmódba egy kicsit beleillesztjük az agyunkat, elménket, és amikor ez úgy elkezd úgy derengeni, megvilágosodni, akkor rájövünk, hogy ezzel Istennek a szándéka az, ha ezt megértjük, hogy ő a tulajdonos, hogy aktivizáljon bennünket egy egész életre, hogy az ő dicsőségére éljünk. Az ő dicsőségére döntsünk, beszéljünk, kapcsolódjunk, az ő dicsőségére járjunk, az ő dicsőségére ismerjük meg a céljainkat, és valósítsuk meg azokat a célokat, amiket ő eltervezett nekünk, hogy fölismerjük az elhívásunkat, amit ő kigondolt, és abba járjunk, és megvalósítsuk az ő akaratát itt a Földön. Amikor, nem tudom ki mikor kezdte el a keresztény pályafutását, többen vagytok, akik tudjátok, hogy mi az elhívásotok. És amikor rádöbbentél arra, hogy mire hív el Isten, akkor tudott ő egy világosságot gyújtani ezen a területen a bensőnbe, a bensődbe, a szívünkbe, amikor fölismertük azt, hogy most már nem tehetek azt, amit akarok, mert van egy Uram, és ő rendelkezik fölöttem. És amikor erre úgy rádöbbensz, akkor ez egy egyenes út ahhoz, hogy megkeresd, hogy mi az életed értelme, és megtaláld. Megkeresd, hogy mire hív el Isten, és megtaláld. És minden embernek van egyedi elhívása, van általános elhívás minden ember számára, hogy minden ember megtérjen, üdvösségre jusson, stb. De vannak speciális tervek mindegyikünk számára. Ugye egyeseket arra hív el Isten, hogy egyfajta királyság szemléletű vállalkozásokkal befolyásolják a társadalmat, a kapcsolatokat, a morált, az anyagiakban, a gazdaságban. Van, akit a média terén használ, van, akit az oktatás, a pedagógia terén használ. Egyszerűen, amikor a diákjaiddal foglalkozol, lehet az, vagy az óvodásokkal, vagy az iskolásokkal, lehet az általános közép vagy felsőfokú, egyszerűen nem csak az van benned, hogy egy ismeretet adj át, hanem egyfajta értékrendet is akarsz közvetíteni, egy örökkévaló isteni királysági értékrendet, ami túlmutasson neki a 40, 50, 80, 100 évén, hogy meg tudja ragadni az örökkévalót, és megtalálja azt az ajtót, ami az örökkévalóságba, a mennybe vezet magát Jézus Krisztust. Mindannyian egyedülállónak készültünk, mert így készített, így tervezett bennünket. Nincsen két egyforma. Ahogy az új lenyomatod, ahogy a vénaszkenner más véna dolgokat mutat, az íris képe más-más, most már annyi minden ilyen biometrikus azonosítót kitaláltak, ami minden embernél más-más. Ugye kreatívan készített bennünket Isten, speciális készségekkel, más-más tehetségekkel, ajándékokkal ajándékozott meg, más-más a szenvedélyünk, és akkor rájött erre még a neveltetésünk, a szocializáltságunk, sok minden más, de amikor rádöbbenünk arra, hogy én Isten tulajdona vagyok, Isten a tulajdonosom, ő az én Uram, akkor rádöbbennek arra, hogy az elhívásomnak, a céljaimnak nem lehet Istentől függetlennek lennie. Egyiknek se. Az tőle fog függni a célom, az elhívásom, és ez minden Krisztus hívőre igaz. Ez nem csak az, hogyha valaki valami fantasztikus, nagy elhívással bír, hanem mindegyikünkre, akiket csak elhívott az Úr. Igaz. Az első, hogy jól meg tudjuk érteni, föl tudjuk fedezni, föl tudjuk ismerni az elhívásunkat. Az Efezusi Levél második fejezet 2-3-4. Vagy nem is 4-5-6. Második fejezet 4-5-6, igen. De az Isten gazdag volt irgalmasságban, az ő nagy szeretetéből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottunk meg, és együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Tehát figyeld meg, hogy Isten eredetileg az embert a saját képmására teremtette, úgy hozott létre, hogy dicsőítsük őt azzal, hogy a dicsőségéből részesülve élünk az ő dicsőségére. Így teremtett. Aztán, ahogy neki engedelmeskedik valaki, vagy nem engedelmeskedik, sajnos az ember az engedetlenségével ezt a dicsőséget elvesztette. A közösséget is elvesztette. De Jézus Krisztust elküldte az Atya, az ő fiát, egy emberben, hogy újból visszavezessen a neki való engedelmességben, visszavezessen az ő dicsőségébe, a vele való közösségbe, és a Szent Szellemmel való betöltöttséggel. Tudjuk ezt megtalálni. Az első az, hogy papokká és királyokká hívott el bennünket Isten. Amit föl is olvastam, vagy a legelején fölolvastuk, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagyunk. Istennek tulajdona. Tehát királyi papság vagy, szent néphez tartozol, egy olyan generációhoz tartozol, sőt egy olyan néphez tartozol, ami Istennek a tulajdona, és Istennek terve van vele. Isten soha nem tért el az eredeti szándékától. Hiába bukott Ádám, hiába bukott Éva, és lehet mondani, hogy hát akkor az egész emberi történelem megváltozott, Isten ezt pontosan tudta előre, és Jézus Krisztuson keresztül újból elkezdte az ő tervét megvalósítani, ami eredetileg is volt az ember számára. És Jézus Krisztusban új identitást készített. Már nem az apáinktól, anyáinktól örökölt, hiába való életünk, és a generációkon át örökölt természetes DNS-ünk van, fizikailag igen, de szellemileg más. Más természetet helyez beléd a megtérés és újjászületés által Isten, Jézus Krisztuson keresztül ő benne, mert újjászül egy új életbe. Mert megbocsátotta a régit, eltörölte a régit, nem csak a bűnöket, hanem a bűnöknek minden átkától, átkos következményétől megváltott, megszabadított, betegségektől, félelmekből, és utána Jézus Krisztusba egy új természettel megajándékozott, azért, hogy ő benne tudjunk dicsőségben és hatalomban élni. Hatalomban uralkodni? Igen, hogy uralkodjunk a gonosz fölött, uralkodjunk a bűn fölött, uralkodjunk kígyókon és skorpiókon, hogy az ne tudjon, az ellenség ne tudjon ártani neked. A Filippi levél 4. fejezetben olvassuk, hogy Jézus Krisztusban van mindenre erőd. Ezt persze sokszor elmondjuk, hogy hát mindenre van erőm az Úr Jézus Krisztusban, aki engem megerősít, de ezt akkor emlékezzünk meg, mikor úgy nagyon nem érezzük ezt. Amikor úgy érezzük, akkor úgy könnyű megemlékezni erről, meg könnyű idézni, könnyű megvallani. De ezeket pont akkorra mondta Isten, amikor hót nem érzed. Amikor totál másképpen érzed. És előfordulhat ilyen? Igen, még a legkülönbökkel is. Még az ifjakkal is. Azok is el tudnak fáradni, és el tudnak csüggedni. Ne gondold azt, hogy aki a mikrofont a kezébe veszi, az soha nem fárad el, az soha nem csügged el, mert ha igen, akkor rontom-bontom. Az a helyzet, hogy bárki, én is el tudok fáradni, és én is el tudok csüggedni, de pontosan azokra az időszakokra mondta azt Pál apostol a Szent Szellem által, hogy mindenre van, ekkor is van erőm a Krisztusban. Akkor is, amikor olyan kilátástalannak tűnik bármi, akkor is királynak, és a király fiainak hív és nevez bennünket Isten. És azt mondja, hogy csak eszembe jutott, hogy végig gondolunk a keresztény életünkön, hány napot, hány hónapot, évet töltöttünk úgy, hogy az identitás tudatunk messze-messze alatta volt, mint aminek Isten nevezett. Egyáltalán nem királyfiként, egyáltalán nem királylányként, ismeritek azt a dalt, a gyerekdal, én királyfi vagyok, én meg királylány. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nem, Tintér Béla. Igen. De semmi baj, igen. Tehát ne élj kevesebbel, ne élj alacsonyabb, vagy hogy mondjam, a jelentéktelenebb identitástudattal, mint aki vagy. Egy kicsit csukd be a szemedet, és ismerd föl szellemben, ragadd meg ott a láthatatlanban, hogy én Istennek, a királyok királyának vagyok a gyermeke. Aztán fordulj oda a melletted levőre, és mondd, én királyfi vagyok. A király gyermeke vagyok. Örököse vagyok a királynak. És tudod, amikor az identitásod elkezd változni, akkor egy csomó bizonytalanság, csomó alkalmatlanság érzés eleve kikerül az ember életéből. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz mit küzdened és mivel harcolnod. Lesz. De egy csomót meg tudsz spórolni, hogyha tudod, hogy ki vagy a Krisztusban. Mert az identitásod meghatározza a sorsodat. Az identitásod meghatározza az elhívásodat. Az identitásod meghatározza a jövődet. Ha tudod, hogy ki vagy, akkor be tudod tölteni. Isten gyermekeinek, Jézus Krisztussal közös örökösöknek, ugye, Krisztus követeinek, királyoknak és papoknak nevez bennünket Isten. Tehát Isten az ő gyerekeinek. És nézd meg, hogy az ő első szülött fiával, Jézus Krisztussal örökös társaknak gondol. Nem kell föltenned a kezedet, kinek haltak már meg a szülei. Akinek meghaltak a természetes szülei, azt tudja, hogy örököltél. Van, aki adósságot örökölt, van, aki ingóságot, van, aki ingatlanságot, van, aki néhány csókot, simogatás. Mindegyikünk örökölt valamit. Bármit. És az a helyzet, hogy Isten mindent az ő fiának odaadott. Ő pedig csinált egy szövetséget. És azt mondta, amikor meghalok, mindenem a tied lesz. És utána meghalt. És föltámad, de nem semmisítette meg ezt az örökhagyást. Hanem azt mondta, hogy a föltámadással bizonyíték, és föltámadásom a bizonyíték arra, hogy igaz az én szavam, mivel meghaltam, mindenem, ami csak volt, a tiéd. Ragad meg! És élő emberként, föltámadott Jézus Krisztusként, Isten fia, arról tesz a szívedbe bizonyságot, ha befogadod őt a szívedbe, hogy igen, minden, ami az Istené, a királyok királyái, a tiéd lehet. Csak fogadd el az ajtó mennybe, fogadd el Jézus Krisztus megváltását. Amikor erre úgy rádöbben az ember, akkor tudod, hogy az az ár, amit Jézus Krisztus fizetett, értem, az nem egy közönséges dolog. Az nem egy ilyen mindennapos dolog. Hanem ahhoz, hogy én céllal éljek, tudjam, hogy ki vagyok, tudjam, hogy merre tartok, tudjam, hogy miért élek, mi az a cél, mi az a pálya, amit be kell futnom, hogy egy teljes életem legyen. Ezt ő benne, az ő benne való identitásodba találod meg, hogy királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdona vagyunk. Az ő saját népe vagyunk. És így, hogyha erre rádöbbensz, még semmi specifikus nincs benne, de tudod, azért kell, hogy éljek, hogy só legyek, azért kell, hogy éljek, hogy világítsak, és még akkor azt se tudom, hogy most mely területen, hogy most tanító legyek, vagy szerszám gépszerelő, vagy bármi. Cukrász, vagy fodrász, vagy tessék? Focista, vagy manikűrös. Teljesen mindegy, hogy mi, de Isten azért hívott el téged, azért élsz, és azért ragad meg Istennek a szeretete, hogy tudj ott só lenni, és világíts, ahol éppen élsz, és ahol éppen vagy. Miért? Azért, hogy tudj befolyásolni, hogy emberek megtalálják az ajtót. Nem azért világítunk, hogy ne legyen sötét. Azért világítunk, hogy megtalálják az emberek az utat. Azért világítunk, hogy ne bukjanak föl ebbe, abba, amabba. És ne menjünk neki az ágylábának, meg a szekrény sarkának, meg az ajtót megtaláld, a kilincset megtaláld. Isten azt akarja, hogy ezt a népet is, a magyar népet is, Magyarországon élő bármilyen nemzetiségű társadalmi réteghez tartozó személyt is be tudj folyásolni, utat mutass neki, hogy az ő szeretetével ízesítsd meg az ő életét. Amen. Második. Istennek az az akarata, hogy megtaláld, keresd, kutasd, hogy miért élsz, és mi a konkrét, specifikus, személyes célja az életedre. Mi az elhívásod? Hogy megtaláld, van egy nagyon fontos dolog, amit nem hagyhatunk egyikünk se figyelmen kívül, a Máté 18:18-19-20-as vers. A nagy küldetéshez kell igazítanunk mindegyikünknek a pályáját. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ez pedig úgy szól, hozzájuk ment Jézus a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ezért menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Tehát Jézus mielőtt visszament a föltámadása után a mennybe, egy fantasztikus, hatalmas korokat, kultúrákat, évezredeket átívelő megbízást, parancsot adott a tanítványainak, mégpedig azt, hogy adok nektek hatalmat, mert minden hatalom most már az enyém, és ezzel a hatalommal menjetek és éljetek és tegyetek tanítványá minden népet, minden nemzetet, a magyart is. Igen. Nem láttuk még ezt megvalósulni. De erre hívott el Isten. 2000 év telt el azóta, még nem láttam azt, hogy egy egész nép Jézus tanítványává lett. Kultúra, keresztény szokások, vallási gyakorlatok természetesen elértek népeket, földrészeket, de hogy egy-egy egész nép tanítványá váljon, Jézus tanítványává még nem láttuk. És amikor keresed az elhívásodat, teljesen mindegy, hogy mely területen fogod megtalálni, ezt a nagy küldetést nem hagyhatod figyelmen kívül. Nem hagyhatod figyelmen kívül azt, hogy te királyi papság, szent nemzet és Isten tulajdona vagy. Ha meg akarjuk találni azt a pályát, amire megszülettünk, amire Isten elhívott, a szívedhez szólt, és elkezdett benned egy fantasztikus, csodálatos munkát, embereket küldött, használt, hogy beszéltek neked Jézus Krisztusról, és a hallásból hit gyulladt föl a bensőnkben, hogy megtaláljuk, ahhoz ez a két dolog mindenképpen szükséges, hogy papok, királyok és Isten saját tulajdon népe vagyunk, és a másik pedig, hogy be kell kalkulálnom bármilyen pályára állsz rá. Lehet zenész, lehetsz művész, lehetsz akárki, de a nagy küldetés rád is vonatkozik. Az parancs. Neked is parancs. És nem föltétlen kell neked elmenni a tenger túlsó partjára. Nem kell elmenned más nemzetbe, hanem ott, ahol élsz a munkahelyeden, ott vagy só és világosság. És ott van egy parancsunk, amit teljesítenünk kell, mert nem a magam ura vagyok, hanem van egy uram, és az Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy tegyél tanítványá minden népet. És ez olyan parancs, tudod, ami minden hívőre érvényes. Minden korban, minden nemzetben, minden kultúrában, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Végső soron, ha ezt belegondolunk ebbe a küldetésbe, Isten mindegyikünket arra hívott el, hogy megváltozzon ezen parancs mentén a gondolkozásmódunk, az életvitelünk, az időbeosztásunk, és gyakoroljunk hatást a nemzetünkre, gyakoroljunk hatást a környezetünkre, gyakoroljunk hatást arra a társadalomba, amelyben élünk. Független attól, hogy hol, mikor születtünk, mennyire vagyunk tehetségesek, hogyan szocializálódtunk, hogyan neveltek bennünket, milyen kultúrába élünk, vagy milyenek a szenvedélyeink, talentumaink, képességeink, teljesen mindegy. Ez érvényes rád, és érvényes rám is. Lehet, hogy, ahogy mondtam, Isten nem visz el Afrikába, nem viszel Alaszkába, más területre, de hogyha ott vagy az óvodába, akkor Isten akar ott használni téged. A múlt alkalommal az Molnár Évi bizonyságot tett a báb csoport munkájáról. Most is voltatok, nagyon köszönjük, dicsőség az Úrnak, ez egy fantasztikus dolog, most itt vagy Piroska. Egy nagy dolog, és jó látni, amikor a gyerekeknek a szíve megnyílik az evangéliumnak az egyszerűsége felé. Ezek olyan ajtónyílások, ami Jézus Krisztus be tud menni. Olyan isteni érintések, amik nem csak érzelmek, nem pusztán hangulat, hanem egy magvetés. Elhullik a szívbe a mag, és van úgy, hogy abszolút más közegbe él utána a gyerek, más a neveltetése, más a családi körülmények, de eltelik 10 év, 20 év, nem tudom, és egyszer csak, amikor kritikus helyzetben van, ki kell a mag. És tudod, miért kerül a mennybe, és nem a pokolba az a gyerek? Mert elmentél a bábcsoporttal segíteni. Lehet. Lehet. Vagy te ott az óvodába, vagy az iskolába, vagy a fodrásznál egyszerűen egy nagyon egyszerű imát elmondtál azért az emberé, gyerekért. Vagy csak a kezedet rátetted, és Istennek a szeretetével a békességet közvetítettél, mert otthon egymást püfölték a szülők, és lehet látni, hogy teljesen frusztráltan és megrettenve jött a gyerek az iskolába, és rajtad keresztül békességet adott. Vagy bementél a manikűröshöz, és akkor elmondtad neki, mert közben nem tudott kimenekülni, még ott csinálta a kezedet, vagy a lábadat, vagy a kozmetikusnál a bőrödet, akkor bizonyságot tettél Isten szeretetéről. Nem tudott ott hagyni, mert te adod a pénzt, ő dolgozik, te meg elmondod neki, és tudod, lehet, hogy akkor úgy érzed, hogy hát ez hiába való volt, nem volt hiába való. Miért helyezi Isten a szívedre, hogy azt mondd el? De hát nem helyezted, de most helyezi. De hát mikor mondjam? Hát nem alkalmas. Hát akkor mondd el, amikor nem alkalmas. És alkalmas, meg akkor, amikor alkalmas. Mert alkalmas és alkalmatlan időben és helyzetben is mondjuk el. Tehát második. A harmadik dolog, az isteni rendeltetés, elhívás, vagy pedig egy isteni megbízás. Mi a különbség a kettő között szerinted? A te rendeltetésed az az Istentől való elhívásod. Tehát amire Isten téged elhív, az az egész életed. Erre rendelt, erre születtél. Viszont vannak megbízatások, vannak olyan cselekedetek, amiket Isten előre elkészített számodra. És lehet, hogy úgy érezzük időnként, hogy vannak olyan dolgok, cselekedetek, projektek, amiben Isten belevezet, és úgy érezzük, hogy az elhívásunktól teljesen különbözik, úgy irreleváns a kettő, nem passzol. De Isten nem tévedett, hidd el. Van neked, van számodra terve, elhívása, rendeltetéssel, céllal, okkal születtél meg, mert úgy készített, és utána lehet, hogy vannak különleges feladatok, lehet, hogy vannak olyan cselekedetek, amiket Isten direkt elkészített, és az utadba tesz. Miért? Hogy az életünk egy-egy időszakában megtegyük. Még akkor is, hogyha az nem szeretem. Katona voltam 77-ben, bevonultam megtérésem után. Hát én nem szerettem. Megtérésem után, a bevonulásom előtt kaptam egy Bibliából egy olyan ígéretet, ami úgy bele ivódott a bensőmbe, hogy az evangéliumot hirdetem, és abból fogok élni. Hát én azt gondoltam, hogy hát igen, akkor jelentkeztem, fölvettek egyetemre, já, akkor ezt nem is kell elvégezni, hát az evangélium, meg abból fogok élni. A katonaság, hát uram, miért jött, miért engedted meg, hogy engem behívjanak, bevigyenek a katonaságba? Hát ez az elhívásomtól teljesen távol áll. Ez messze van. És tudod, hát nem értettem meg. Nagyon sajnálom, és már bocsánatot kértem, ezért az Úr bocsássa meg. Tehát leszerelés után jöttem rá. De ne legyél ilyen hülye, mint én. Mert egy csomó időm elment ágálással. De attól az Úr meg csak mosolygott, somolygott, és majd rájössz. De jöjjünk rá hamarabb. Mert az is a része volt. Csak én úgy éreztem, hogy hát Istenem, ez miért engedted meg, ez most annyira egy ilyen varga betű az életemben. Nem varga betű, az hozzátartozik. És sokszor így van, hogy vannak olyan időszaki megbízások, olyan időszaki feladatok, szerepek, amiket Isten belevezett téged, eléd ad, amihez talán úgy érezzük, hogy ez az elhívásunkhoz nem visz közelebb, pedig annak része. Isten jól csinálja a dolgát. Ő mester. Mester a fazekas agyakformálásban. Igen. És hát ezek a megbízatások, amiket ő, amiben belevezet időszakonként, időnként, változhatnak a körülményektől, meg attól függően is, hogy most Isten hova vezet. De a te életedre vonatkozó célja, az elhívásod, ettől még ugyanaz marad. Ha meg tudod fogalmazni azt, hogy mi a te elhívásod, illetve mi Isten elhívása az életedre, mire rendeltettél, akkor is rájössz arra, hogy visszagondolsz az életedbe, volt egy csomó olyan időszak, cselekedet, amiben Isten belevezetett projekt, amiket meg kellett tenned, és azt mind-mind használta Isten, hogy az elhívásomat be tudjam tölteni. Része. De hát uram, azt a gyötrődés időszakot, azt olyan jó lett volna kihagyni. Azt, amikor azt a megalázott időszakot, olyan jó lett volna kihagyni. Azt, amikor úgy megtapostak, mint az utca sarát, meg a lábtörlőt, olyan jó lett volna kihagyni. És akkor az Úr megkérdezi, hogy jobban szeretsz engem? Mit magadat? Meg az a helyzet, hogy ezekkel mind-mind-mind van Istennek terve. Mert lelke szenvedése folytán látni fog. Néha úgy szeretnénk látni, de nem szeretnénk szenvedni. Néha úgy szeretnénk fölmagasztaltatni, csak nem szeretnénk megaláztatni. Így van. Néha úgy szeretnénk a bűnbocsánatot, csak nem szeretnénk megbocsátani másoknak. Ilyen az ember. De az a helyzet, hogy Jézus Krisztus egy fantasztikus pályát futott be, és amikor befogadod a szívedbe, és hagyod, előbb-utóbb meggyőz, rávezet. És ő jó. Jó. Ha elcsüggettéd, mert úgy érzed, hogy jelenleg nem úgy töltöd be az elhívásodat, ahogy elképzelted. Nem abba mozogsz, amit eddig megértettél, hogy Istennek mi az életedre vonatkozó terve, elhívás, akkor szeretnélek bátorítani arra, hogy Istennek tőle származó feladata és tennivalói vannak a te számodra. És azért, hogy te utána só és világosság legyél, nem csak általánosságban, hanem be tud tölteni azt a pályát, azt az egész életpályát, amiért megszülettél. De ehhez bizony vannak olyan részcélok, vannak olyan feladatok, különleges feladatok, amiket meg kell csinálni. Lukács 16, 10-től 13-as ismerős. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha a hamis mamonon hűségesek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincset. Ha a másén hűek nem voltatok, akkor kiadja oda nektek, ami a tietek. Egy szolga se szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek, szolgálhattok Istennek és a mammonnak egyszerre. Becsüljük meg a keveset. Becsüljük meg a kicsit. Becsüljük meg a kicsi megbízásokat, amiket még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az az elhívásunkba nem passzol. Vagy az elhívásunk betöltéséhez nem illik. Nem releváns az én fantasztikus, nagy ívű és hatalmas, széles sáhú és széles vásznú elhívásomhoz. De becsüld meg azokat a megbízásokat is, mert amikor ezekben a cselekedetekben, megbízásokban hűséges vagy, akkor is felelősségteljességgel elvégzed, megcsinálod hűséggel, akkor Isten odaadja az elhívásod betöltésébe, belevezett téged, és megadja azt, hogy tényleg abba fogsz járni, amire megszülettél. Ha hűséges vagy a kicsiben, akkor Isten sokra bíz. Ez mindenben igaz, nem részletezem. A hűség a másén, az azt jelenti, hogy beállni mások elhívásának kiteljesedése szolgálatába. De hát miért pont az ő látása beteljesedése vonalába álljak be? Hát nagy valószínűséggel azért, mert belebotlottál. Mert így adódott, de pont bele kellett összejönnöm. Végig gondolod az elmúlt éveket, évtizedeket a keresztény életedbe, és azt mondod, ó, Uram, de jó lett volna azt az évet, azt a néhány évet kihagyni, és akkor valami máshogy. És én elhiszem, hogy vannak ilyen érzések, és vannak ilyen tapasztalatok. De próbáld másképp szemlélni, hogy Istennek van egy terve az életedre. Királyi papság, szent nemzet, Isten saját tulajdona vagy. Így van. A nagy küldetés parancsnak a medrébe beleállok az elhívásom megtalálásába. Utána rájövök arra, hogy egy csomó dolog nem volt hiába való. Még akkor se annak éreztem. Mert hiszem, hogy az elhívásom betöltésének megvalósulására használja föl Isten azokat, az elmúlt éveket, évtizedeket is, amikor azt éreztem, hogy Varga Bető, ha most megragadott hittel Isten kegyelmét, nem volt hiába való. Ha megragadod Istennek az ígéretét, kezét, azt mondja, hogy nem volt hiába való, mert ezen keresztül én megáldalak, megerősítelek, stabillá teszlek, és a hűségeden keresztül, ahogy hűséges voltál a másén, odaadom neked azt, amit neked készítettem. Amen. 1 Krónika 12-16-17-es fejezetbe ismerős a történet. Ezt 2004-ben hallottuk Ellen Vincenttől, és az nagyon, vagy 2005-ben tőle tanultuk, és nagyon fontos lett számomra is. Jöttek Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. Kiment Dávid előjük, és azt mondta nekik, ha békességgel jöttök hozzám, azért, hogy segítségemre legyetek, akkor a szívem egy lesz veletek, stb. Stb. Tehát a békesség, kapcsolódj. Akkor is, hogyha nem láttad még, nem értetted meg, hogy ez hogy illik bele a te elhívásod pályájába, medrébe. Munkálkodj a békességen mindenképp, a másik pedig, hogy segíts annak az embernek, annak a személynek, vagy ha gyülekezet, annak a gyülekezetnek a látása beteljesítésében, ahova Isten téged helyezett. Amikor annak a látásnak a beteljesítésére odaszánod magad, akkor fogja előbb-utóbb Isten odaadni a tiédet. Akkor fogja beteljesíteni a tiédet. A harmadik ugye a hűség az anyagiakon, tehát a pénzügyekben. Ez azt jelenti, hogy ahogy az Imre is, Imi is elmondta, hogy minden az Úré. Minden. Hogy amit a Péter apostol leveléből olvastunk. Itt nem a tizedről van szó, nem a pénzed tizede az Úré. Minden az Övé. Még a bukszád is. Minden. Tehát nem úgy van, hogy keresel X összeget, és akkor annak tizede az Úré, mert sokan azt gondolják, hogy ó, a tizede az Úré, a többi meg... Nem, mindenem az Úré. A tizednek a odaadásával csak kifejezem ezt, hogy igen, én ezt tudom, Uram, és hittel ezt odadom, és ezt kifejezem ezzel. De én tisztában vagyok azzal, hogy mindenem az Úré, és nem csak a pénzem, a bukszám, a testem, a lelkem, a szívem, mindenem. Bármid van. Az évek, az évtizedek, azok az Úréi. A kapcsolataid, a családtagjaid, ami elhangzott, férjed, feleséged, gyerekeid, mind az Úré. Nem a magunkéi vagyunk. A gyerekeket nem magunknak csináljuk. És nem magunknak neveljük. Az Úréi azok. És vele, felé kell elszámodni. Tehát gondnokokként kell élnünk. Bármink van. Ha van egy lakásod, akkor gondot kell rá viselned. Van egy autód, gondot kell rá viselned. Van egy gyerek, babakocsid, gondot kell rá viselned. Bármi. Ruha, nadrág, trikó. Gondnokok vagyunk, és... Oda kell figyelnünk, mert Isten házának a házmesterei vagyunk. Aki volt már házmester, az tudja, mit jelent. Én voltam házmester éveken át. A budai ház, tehát ott nem vitték le a kukába a szemetet, csak kirakták. Volt, aki kiöntötte a bejárati ajtót, mert a házmester dolga úgyis. Tudom, hogy mi a házmester feladata, és tudom azt, hogy különböző emberek különböző módon álltak a házmesterhez. Te Isten házának a házmestere vagy. Az azt jelenti, hogy oda kell figyelnem, milyen a lépcsőház, fölkapcsolom időbe a villanyt, stb. Stb. Lekukázom a dolgokat, kiviszem a szemétbe azt, ami odavaló, hogyan kezelem a dolgokat, hogyan kezelem azt, amit Isten odaadott nekem, amit rám bízott. Be tudom-e osztani a pénzemet, hálás tudok-e lenni a kevésért. Vagy amikor kapok valamit, kapok keveset, kapok egy 5000-est, akkor tényleg egy őszinte nyílt szívvel tudok-e hálás lenni, és hálát adni azért az 5000-ért, vagy pedig ott van bennem a keserűség, miért nem adott 50-et? Vagy a másiknak miért adott 50-et? Emlékeztek a szőlőmunkások. Egy órát dolgoztak, és ugyanannyi bért kaptak, mint akik reggel 6-tól kint voltak, este 6-ig, 12 órát. Volt, aki kiment este 5-kor, jó járt. Kiment este 5-kor, egy órát dolgozott. Egy idő volt, mire elmagyarázták neki, hogy mit csináljon, és akkor hát még az sem biztos, hogy nettó dolgozott 60 percet. Dolgozott egy rövidet, és megkapta az X napi bért. És akkor legutoljára hagyta a 12 órásokat, akik ugyanannyit kaptak, és berágtak. Tudok-e hálás lenni Istennek azért, amin van? Hogy az elhívásomat be tudjam tölteni, meg kell tudnunk elégedni azzal, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy nem törekedhetsz többre. De más hálás szívvel és más keserű szívvel törekedni többre. És ha hálás szívvel törekszünk, és keressük a megoldást, az előbrejutást, Isten megadja. Amen. Isten úgy vezet bele az elhívásodnak a fölismerésébe és beteljesítésébe, hogy engedelmes vagy azoknak az aktuális megbízásoknak a beteljesítésében, hittel és engedelmességgel, amit éppen eléd ad abban az életszakaszban és időszakban, amiben élsz. Lehet, hogy szükségben levő, vagy vezető emberen keresztül kapsz ilyen lehetőséget, élj vele. Akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a te elhívásod egészen más. Nem véletlenül adja Isten azt a lehetőséget eléd. A 2 Péter 1.10-ben azt olvassuk, testvéreim, igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, más fordítás, pecsételjétek meg a tetteitekkel, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Az elhívásodat megerősíteni hogyan tudod? Hogy azokat az Isten által előre utamba elkészített cselekedeteket nem kerülöm ki. Élek vele. Hittel. Még akkor is, ha úgy érzem, vagy nem látom, hogy ez nem az én elhívásom medre igazából. Isten az ő dicsőségére hívott el. Az Efezusi levél, és ezzel fejezem be, első fejezet, 17-es, 18-as verse azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. Tehát Isten mindannyiunkat uralkodni és kormányozni hívott el itt a földön, hogy uralkodjunk a sötétség minden ereje fölött, hogy uralkodjunk kígyókon és skorpiókon, az ellenség minden erején. A mennyi atya az ő hatalmával mindent megtett már, hogy visszaállítsa számodra és számunkra az ő eredeti ember számára eltervezett pályát, hogy elérhetővé tegye számunkra az eleve nekünk szánt dicsőségét. És ahogy megkapjuk Istentől a kijelentést, és megértjük az identitásunkat, ahogy hozzáigazítjuk az életünket minden helyzetben a nagy küldetéshez és annak megteljesítéséhez, ahogy hűségesek és engedelmesek vagyunk, mindazokban a eseti megbízásokban, amiket Isten elénk helyez, akkor föl fogod ismerni az elhívásodat. És be tudod tölteni azt, hogy Isten célja számodra nem más, mint hogy Krisztust meglásd, megdicsőülni itt a földön, általad, körülötted, ebbe az országba, ebbe a nemzetben is. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.